0: akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: nem Kínában készült.
1: Sziasztok!
2: 100%-ban vajdasági. Panna Rádió.
3: Belvebul, double cup, OG Kush, orange bud, Coca Tusi, MDMA, Dug

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Zvekán Péter és Brasnyó Zoltán.
1: Jó reggelt kívánok! Kérdezték az Eci, jöttem fel a liftben, hogy hol vagy, és nekem is előjött ez a funkció, amiről múltkor mondtam.
2: Micsoda?
1: Hát, hogy pipálva válaszolok a kérdéseidre az órában.
2: Én is én mondom, mi a franc?
1: Elküldöm, hogy cup, igen. És így nem lehet megváltoztatni.
2: De nem lehet, biztos.
1: Ugye miről beszélünk, tehát van egy okos óránk, az Ecinek is, meg nekem is, és ugye jön üzenet messengeren.
2: Van quick reply.
1: Akkor van egy ilyen gyors válasz itt az órán, meg tudod nyomni, és az mindig csak egy pipa. Pipa, mint az öregek.
2: Igen. Rákényszerít, hogy ilyen boomerek legyünk.
1: Igen. Úgy gondolod? Igen.
2: Ja.
1: Vannak ezek a mémek, amikor mit tudom, tehát, hogy elmondasz híreket apádnak, hogy apa, megnősülök, megírod a messengeren, és akkor küld egy ilyen pipát, tehát egy ilyenekkel kommunikálni.
2: Ezt az új, tudjátok, ez az ilyen ököl beszorítva.
1: Igen, hüvelykúj felfelé. És ez az egyik, akkor a másik, mi van még a tehát ilyen, hogy apa, gyerekük lesz, gyereket fogsz, arra is küld egy ilyen pipát. És tudod, mi a durva, hogy az én apám szegény megmondott, hogy pont ilyen volt.
2: Ugye?
1: Pont ez se. Tehát megírta neki valamit hosszan, hogy most nem tudom, megyünk ki valamit forgatni, akkor jövünk vissza, akkor azt meg kell csinálnom, akkor azt nem tudom, és mikor érek, akkor visszaküld egy pipát.
2: Igen.
1: Vagy képzeld, nem tudom, mi történt az úton, valamit, de visszaküld egy pipát.
2: Igen, hát abszolút, hát figyelj különben, ez egy ilyen dolog, én is gondolkoztam, hogy majd nagyon ráérek, megpróbálom megnézni különben, hogy a telefonon keresztül valahogy meg lehet-e változtatni ezt a pipát, hogy ne pipa legyen már tényleg.
1: Ja, nem tudom, lehet.
2: Szívecske, vagy valami, már hát ez így nem jó. Mert
1: igen, pont egy dühös arc, vagy valami.
2: Szóltak a nővéreimmel, beszélgettem pont múltkor, és mondtad nekik, hogy emberek, hát mikor írok nektek valamit, ne pipázgassatok, hát mondom, ez mennyire boomer, már mondom, hogy nem szabad.
1: Igen.
2: És akkor mondták, hogy ez gáz, hát mondom, eléggé.
1: Igen.
2: Mondom, ezt többet már nem szabad csinálni. Mondom, hogy mindig megvannak a trendek, mondom, szívecskézni kell.
1: Mindig megvannak a trendek.
2: Szívecskézni kell, mondom, nekünk már nem kell foglalkozni azzal, hogy milyen színű a szív, tehát nekünk abban nem kell belemenni, az hagyjuk meg a nagyon fiataloknak.
1: Durva, én múltkor valakinek küldtem, itt volt egy gyakornok lány.
2: Igen.
1: Nem múltkor, hát egy éve, több mint egy éve. És akkor én leírtam neki valamiket, hogy akkor holnap reggel 9-re jössz, lent a portán igen. kell szólni, hogy ki vagy, és akkor visszaküldött egy fehér szívet.
2: Igen.
1: És aztán volt egy ilyen műsorotok, vagy azt szerette meg a Zoli, vagy valaki.
2: Ez mit jelent?
1: Igen, és akkor az kiderült, hogy ez ilyen barátság.
2: Igen.
1: Az a barátság, hát jó, én ezen nem gondolkodtam el. Az első, ami eszembe jutott, hogy ez ilyen, mintha valami gyász lenne. Vagy
2: gyász.
1: Hogy a fehér az nekem mindig egy ilyen gyász jelentőségű történet.
2: Nekem ez azért, a kettő közé ragadtunk be igazából, sehogy se.
1: Ja, ezeket már nem
2: amikor,
1: tudjuk,
2: amikor valaki pipát küld,
1: aha.
2: akkor az olyan tudod, hogy hát ez kicsit, öreges már, tudod.
1: És
2: nekem is ilyen feelingem volt, amikor tényleg ilyen gyakornoknak én is, és lány, ugye, és akkor küldök neki valami szöveget én is, nyilván ilyen munkával kapcsolatosan semmi, nyilván extra, és akkor visszaküldi fehér szívet, akkor nekem meg az a reakció, nekem nem az a reakció, hogy gyász, hanem nekem az a reakció, hogy jó van már, hát nem akartam én semmit, de most nem kell, hogy nekem fehér szívet.
1: Ja, igen, barátság, jó, de érted, én is akartam, hát én is úgy írtam vissza, én is úgy írtam neki egy gyakorlati információkat a gyakorlati idejével kapcsolatban, érted, tehát hogy semmilyen, nem küldtem ilyen ezért kacsintókat, meg így, várunk bébi, vagy valami,
2: várunk szépség, az ilyen öreges, tudod,
1: igen, tündérkém, gyere, várunk lett a bejáratnak.
2: Ja, Istenem.
1: Élvezni fogod.
2: Igen, az majd lemegyek érte.
1: Viszrosz ilyen dubákat. Semmi ilyesmi nem volt, de azért ő úgy érzi, hogy jó, itt nem azt írta vissza, hogy van barátom.
2: Vagy képzeld.
1: Tudod, jó, hogy
2: van
1: nem.
2: Barátom. Vagy nem indirekt, tudom, majd oké, majd találkozunk, nem, majd a barátom bevisz dolgozni.
1: Igen, a barátommal. Én voltam már, hogy képzeld el randin életemben. Hát nem most.
2: Igen.
1: Mondanom sem kell, hogy nem most volt, de valamikor. Hát, 2000 tízes évek elején. Na. Elmentem, olyan szimpatikus volt egy lány, mitől beszélgettünk, még máshol dolgoztam, ott dolgozott, így, igazából még nem is magyar volt, de úgy tök jókat eldumáltunk, mit tudom én, és akkor elhívtam randizni, ez a Café Pricsa nevű, mondom, találkozunk. És így persze, és én lelkes volt, meg így, yeah, meg tudod, hogy menj, meg 55-ször rám írt aznap, hogy akkor hol,
2: lesz.
1: És az lett a vége, hogy így leültünk kávézni, így nagyon megöljön, puszi, tudod, beszélgetünk. Erre így bevág egy ilyet, hogy annyi, azt mondja, annyit gondolkodott azon, hogy mit vegyen fel otthon, hogy végül már mondta neki a barátja,
2: hogy
1: ugyan, hát ami a kedvenced, az vett fel, az biztos tetszeni fog neki.
2: Jó.
1: És akkor én néztem rá.
2: Ja, hármas buliba hívtam?
1: Nem, hanem így néztem rá, hogy most mi van. És akkor már barátom is így mondta, hogy így, jaj, azt mondja, ne parázz már ezen ennyit, hát mit vegyél fel valami. És akkor úgy ment a beszélgetés, és akkor megkérdeztem, de mondom, neked van barát, és mondja, hogy ja, van, együtt él valakivel, nem tudom, 10 éve. Vagy valami, tudom, valami nagy számot.
2: És akkor mire vett ki a játék?
1: És akkor tudod, én meg úgy mondom, ja, mondom, várj, mondom. Nem ment itt ki semmire a játék. Itt arra ment ki a játék, hogy nyilván ilyen barátként jött el kb. Csak valahogy az egész kommunikáció az olyan szinten ment félre.
2: Jó.
1: És akkor tudod, én amikor ő ezt kimondta, ezt a barátot, akkor én hátulját, és akkor jó, akkor haverok. És akkor tényleg normális, hogy elhülyéskedtünk, semmi.
2: Ja, igen?
1: Nem mentek át ilyen határok, meg semmi. És akkor elment haza. És aztán így írt egy ilyen üzenetet, hogy akkor remélj, hogy még találkozunk, vagy más. És akkor jött abban, az időszak volt, amikor az volt a divat, hogy csörgeted a másikat.
2: Tényleg.
1: Tudod, emlékszel? Ő így engem így állandóan csörget. És akkor így tudom, hogy beszéltem egy barátommal, és mondja, hát azért figyelsz, hogy tisztázz level, hogy most akkor itt mi történik.
2: És letisztáztad?
1: És akkor így ráírtam egy üzenetet, hogy hát mondom, nézd, mondom az én intencióim, vagy az én
2: Szándékaim,
1: azok így más, mondom, ezek szerint így mások voltak. És akkor visszaért, hogy ja, hogy a barátom miatt idegeskedj, mondom, ja, az miatt ne idegeskedj.
2: Na, gondoltam.
1: Mondom.
2: Gondoltam, hogy azért mondom, hogy
1: valami... De nekem ez annyira fucked up volt, most bocsánat, hogy így nem tudom, tehát nem ez volt a lényeg, vagy érted, tehát, hogy az egésznek nem ez volt az alap.
2: De most képzeld, de azért mondom,
1: de hogy így... Hogy azt mondja, az miatt így ne ideges. Hát de mondom, akkor most elmélkoznak, hogy ő főzi a kávét.
2: Hát vagy amúgy.
1: Tudod, ezek ilyen...
2: Asztalról a télenben.
1: Nagyon durva egyébként.
2: De képzeld, hogy amúgy látod, hogy ez az új világ most már...
1: Nem a tudom, csaj azóta úgy... egyébként kiment külföldre. Hát valahol egy hotelben dolgozik, vagy takarít. És a barátjával együtt, tehát látom Facebookon. És a mai napig ilyen nagy szerelem, meg tudod.
2: Hát jó, de látod, ez ilyen open hát kapcsolat, jó, de ilyen kicsit nyitott.
1: Nehezen tudtam ezt az open dolgot elképzelni, hogy a csaj volt, nem hát 21 igen, éves, vagy 22. Nem tudom, tehát, hogy valahogy nekem ez annyira...
2: Még csak akkor.
1: Igen. Még csak akkor.
2: Még csak akkor. Ó, ja. Hát most így abszolút nevek nélkül, de most figyeld ezt. Első kézből tudok egy ilyen sztorit.
1: Dénes ír nekünk Gunarasról. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt. Szóval, a következő van, de hát most figyeld ezt a logikát, ha már ilyen kombinációkról beszélgetünk, összejön a fickó a nővel, ugye teljesen oké, mit tudom én erre, arra, hát kiderül, hogy a nőnek amúgy van férje. Ja? Azt mondja, de várjál, neked van férjed?
1: Aha.
2: Hát igen, van, de már nem vagyunk annyira jóba, csak úgy egy házban lakunk, még technikai okok miatt.
1: Jó, hát ilyen is van.
2: Hát jó, oké, jó, tuti, ez biztos, biztos.
1: Aha.
2: Mit csinálsz? Elhiszed talán? Belemész? Tetszik a lány? Nem tudod? Igen. Talán? Kicsit hülye érzés hazavinni, úgyhogy otthon van a férje, de hát akkor most csak nem baj, ugye? Hát látja, hogy te viszed erre-arra.
1: Hát lehet, hogy a fickó is így éli az életét.
2: És hogy tudod, de múlik az idő, és akkor majd megoldom, de hát hogy valahogy úgy múlt az idő, aztán úgy nem oldotta meg valami, és akkor mondta...
1: Sőt, gyereket vállalta.
2: És akkor mondta a fickó, hogy hát jóval lehet, hogy akkor mit tudom én. Akkor egy, nem tudom, elmúlt pár év, hát úgy képzeld el, és akkor mondta, hogy hát jó, akkor talán ezt hagyjuk, akkor hát most nekem ez fura. Tehát, hogy ennyi idő alatt tudod, nem oldódott, mert akkor... És akkor mondta, hogy jó van, igen, és figyelj, jön a csavar.
1: Na?
2: Ezt a fickót, aki úgy mondta, hogy akkor inkább kilép, ez csak csörög a telefon. Haló? Azt mondja, igen, én ez meg ez vagyok, azt mondja, igen. Azt mondja, hogy te ezzel meg ezzel a nővel jártál? Azt mondja, igen.
1: Igen.
2: Akkor azt mondja, üljünk le beszélgetni.
1: Hűha.
2: Jézusom, most érted ilyenkor mit csinálsz? Te elmenni? beszélget, azt se tudod, hogy ki az, csak valaki fölhívott?
1: Hát nyilvános helyen igen.
2: Hát nyilvános helyen. Ja. És akkor elment egy nyilvános helyre, és akkor azt mondta, hogy csak azért, mert akkor dumálnak, hogy baj van, mert hogy akkor ezek szerint kiderült, hogy igen, a férje az játékban van,
1: aha,
2: meg ez a fickó ugye játékban van, és aki hívta, kiderült, ő a harmadik, és ő most jött rá, hogy hányan vannak akkor itt játékban.
1: Ja, így én is jártam. Ja,
2: te is jártál?
1: Persze.
2: Mi a gyerekek, tudod, 6 óra 13, mi történik?
1: Tudod, hogy én hogy jártam egyszer? Hogy? Már panonos voltam, és így szingli, és egy ilyen régi új ismerősömmel, akit már régen is ismertem, azzal így felvettük a kapcsolatot, menjünk el, ígyunk meg valamit, elmentünk meginni valamit, az így tök jó volt, megbeszéljük, hogy elmegyünk még meginni valamit, akkor azért, mondom, 4 nappal később elmentünk megint, akkor pont jöttem ide műsort vezetni.
2: Na.
1: A Zolival. A Sánta Zolival.
2: Erre nagyon kíváncsi
1: vagyok. Mondtam én neki aznap, hogy akkor mit tudom én, nekem 8-ra be kell jönnöm a panomba, mert indul a műsor. Jó, akkor elmentünk.
2: Egy műsor,
1: tök, igen. Akkor tök jó volt a hangulat, beszélgettük, azt hiszem pizzáztunk, akkor hogy megyünk, tudod, végig ilyen volt, hogy nagyon szeretem hallgatni, ami a műsor, meg ez, meg ez, tehát az egésznek volt egy ilyen nagyon, akkor jöttünk el, már jöttünk a panon felé, azt mondja, menjünk már be egy cipőboltba, segíts, mert ő tudja, hogy neki milyen nagyon jobb szép érzéke van, válasszunk egy, ő szeretne venni valami cipőt, hogy mondjam rá, hogy tőlem függ, hogy ő ezt megvegye vagy ne, hogy én mit mondok. Na. Bementünk, megnéztük, hát mondom, nagyon szép, hát akkor ezt megfogja, mert akkor félretetette, akkor, és akkor eljöttünk ide a cégig, itt ezért volt puszi, és akkor én bejöttem, és így elkezdjük a Zolival vezetni a műsort, és így 8 óra 5 perc, akkor csörög a telefonom, igen, ő hív. És pont zene volt, és így fölveszem, mondom, háló, mondom, mi újság, tovább azt mondom, amit elfelejtett. És így azzal kezdi a telefonbeszélgetést, hogy szia, na, én most fejeztem, hol találkozunk.
2: Aha.
1: És mondom, hogy hát mondom, én műsorom vagyok, mondom, hát tudod, hogy 8, és akkor, jaj, azt mondja, ne haragudj, nem téged akartalak hívni. Nem téged. És akkor úgy lett, és akkor ezért, hogy elkezdtem úgy gondolkodni, mondom, várjál, mondom, itt volt egy ilyen időbeosztás, hogy akkor...
2: Igen?
1: És mondom, hát de mondom, nem, mondom, ez mondom, biztos csak, hogy véletlen, mondom, biztos, hogy barátnőjében. De azért volt gyanús, mert mondta, hogy utána most már annyira fáradt, hogy megy haza, mert álmos, érted?
2: Na, igen,
1: ez volt itt, ami elárulta. Igen, most már jönnek vissza a részletek. És aztán lett egy kép, egy ilyen sztárás kép, ami felkerült a subotica.com-ra, hogy miatt ülünk, ülünk ott egy itallal, és így mosolyog, ennyi.
2: De oda jöttek az arcotokba fotózni?
1: Igen, hát a szokásos ilyen esti fotózós.
2: De te nem gondoltál semmit, ugye? Nem gondoltál semmit.
1: Nem. És így rám írt egy vadidegen szivar, hogy miért kávézolt az én barátnőm. Mert volt egy, és így rám írt egy ilyen Facebook üzenetet valaki.
2: De nem ismerted, abszolút.
1: Nem ismerte. Életemben nem láttam soha ezt a csávót, és így rám írt, aha, hogy... És akkor én így írtam ennek a csajnak, hogy mondom, akkor most ezt így magyarázd el, hogy itt mi történik. És akkor, jaj, hát ez semmi, ez egy hülye, nem tudom. És így tudom, hogy annyi red flag volt így egy napon belül, de tényleg ilyen csőstül, és így totál rosszul csinálta, totál rosszul. És akkor utána én így mondtam neki, hogy mondom, fél, mondom, nekem ez nagyon fura ez az egész, és akkor mai napig így nem köszön, meg így leblokkolt, meg itt.
2: Tényleg? Mérges ez miatt?
1: Igen.
2: Milyen jó cuccokba kevereztél időként?
1: Ez régen van, ez még nagyon már
2: csak
1: régen
2: az,
1: volt.
2: Ettől már csak az a jobb, amikor azt még az egyik jó barátunk mesélt, akivel régen vezettünk műsort, hogy most olyan időszak van, hogy még nincs autód. Meg olyan időszak hát van, amikor...
1: Volt sokáig olyan időszak.
2: Meg olyan időszak van, hogy chat van még csak.
1: Igen.
2: Tudod?
1: Igen.
2: És emlékszel, hogy volt egy fantasztikus dolog, csak most ez már így elfelejtik manapság, a vakrandi. Uh-huh. Neked megvan a vakrandi?
1: Nem, én nem jártam ilyenre. Nem vettem részt vakrandin.
2: Mert ott ma már látod a másikat, mert lecsekolod Facebookon.
1: Mindig azt hittem, hogy vakokkal kell randizni.
2: És azt mondja, hogy annyira beindult, mármint olyan szempontból...
1: Nem, mint a bajom lenne a vakokkal, szóval nem, hogy valaki félreértse.
2: Nem, hát itt vagyunk az egyesület mellett.
1: Igen.
2: És a lényeg az, hogy ő akkor elkezdett csetelni egy lányjal, és így tudod, abban az időben voltak ilyen jelek. Hát miről ismered meg a másikat, tudod, és akkor mindig voltak valami jelek, nem tudom, rózsavonal, nem tudom, betűzve ide, még most a hülyeséget mondtam, de szóval valami jel van, ugye? És zentáig ment.
1: Aha.
2: Zentáig. Busza. Ennek egy szépséghibája van.
1: Na mi?
2: Hogy megérkezett a helyszínre, bement a kávézóba,
1: és?
2: Meglátta a lányt, látta, hogy neki nem tetszik ez a lány, hanem ez nagyon...
1: Fenékkel ment ki.
2: Nagyon rossz lesz, nem? Hanem azt mondta, hogy gyorsan így megnézte, hogy amúgy, várja, mikor van neki busz visszafelé? 2 óra múlva.
3: Úristen.
2: Hát akkor már beszélgessük egyet.
3: És elvette a feleségük.
2: Nem, semmi. Van. Semmi, és akkor beszélgetek ott 2 órát, azt mondja, hogy erőtetve, és akkor azt mondja, utána elment haza busszal, és mondta, hogy ő többet ide nem jön. Mármint, hogy nekem ezzel volt, a lányal találkozni.
3: Nekem volt még olyan is, hogy valakivel elmentem randizni, és beszélgetünk, és de vele, tehát én egy béketűrő, egy birkatürelmű, egy végtelenül jóindulatú, szép lelkű ember vagyok, és akkor leültünk, és 1 óra alatt tudott úgy szni fel, igen, hogy így ültem ott, tehát olyanokat mondott, de apám olyanokat mondott.
2: De nem tudod ezt visszahozni, ugye lehetetlen kb.
3: Hát tudod, most hangulatot tudom neked visszahozni.
2: Igen.
3: És akkor átjött, és mondtam neki, hogy ha még egyszer átjössz, akkor pofán verlek ám a lapáta, hát nem is jött többet. Aztán kimentem a csirkéket megetetni ott is, az egyik csirke az úgy belém csípett, belerúgtam, menj az anyádba, minden itt. És ilyet hallgattam, 1 órán keresztül hallgattad ezt. És így, és mondom, én ezt mondom, én megőrülök. És így írtam az egyik barátomnak, mondom, hívjál fel, és mondta, hogy valami baj van, én nekem. És felhívott, oh, és mondom, Jézus Isten, mondom, ne haragudj, mondom, el kell, mert itt valami baj van, mondom, hát majd, majd pótolj, és így leléptem. Itt ez egyetlen egyszer csináltam ilyet, de igaz olyan volt, hogy tudod, én így ültem, és így éreztem, hogy a nyál úgy rám repül, tudod, úgy,
2: ahogy beszélt,
3: és így nézt, és így hallgattam ezt a végtelenül prosztóságot, érted? És mondom, én ezt képtelen vagyok elviselni. És tényleg Isten bocsássa meg, tehát így nagyon régen volt ez, szerintem hát még talán 20 pár éves lehettem, nem tudom, de szentséges jó Isten, a mai napig így bennem van.
2: Na jó, hát ez komoly.
3: Volt egy ilyen is. Olyan is volt, randizni. Még Szegeden, az ilyen chatből indult, és akkor elmentünk meginni valamit. És úgy, de biztosan úgy jött. Az egyébként egy részben tragikomédia volt az egész. Mert így beszélgetünk, és valami politikai kérdése volt. Ja, és akkor én mondtam rá egy választ, és mondta, hogy na jó, hát akkor örülök, hogy együtt gondolkodunk. Én is így gondolkodom.
2: Igen.
3: És akkor hova megyünk majd, nem tudom, fürödni, hova megyünk majd, és ő már ilyen kész tényként kezelt, ami összeülve
2: kellünk-e. Jó.
3: És volt egy kellemetlen pillanat, de ez is ilyen végül is vakranni volt, mert akkor találkoztunk először, és nekem így nem jött be, és csörgött a telefonja, és így felvett, azt mondja, apám a kórházból.
2: Na?
3: Mondom, jó, oké, hát mondom.
2: Biztos orvos.
3: Én valaminek ilyesültött nekem is eszembe, de nem. És akkor, hogy apa, igen, szia, jól vagy? Aztán bevetted a gyógyszereid mindenedben. És akkor, igen, itt vagyok vele.
2: Ja,
3: már megbeszéltük a következőt. Itt vagy. És az egész, és nézek.
2: Hát, az creepy.
3: Hú, mondom.
2: Ez creepy volt. Aztán,
3: igen, majd mesélek, apa, utána. Majd mesélek. Most tegyük le a kagylót, nem? Beszélgetünk itt van. És akkor tudod, ilyen desperate, tudod, ez az ilyen desperation, tudod, ez a kilátás. És akkor tudod, én mondom, Mondom, most ez miért kell? Tehát, hogy ez ilyen, és miért, hogy az apja tudja, vagy érted? Tehát, hogy ez egészen nagyon fura volt. És ugye én ugye koleszos voltam, ő meg helyi lakos, és felajánlott, hogy autóval engem elvisz.
2: Mint hova?
3: Hát haza, vissza a koleszba.
2: Ja, jó, hát oké.
3: Okay. Hát mondom, jó, és akkor így megálltunk a benzinkútnál, akkor bement, akkor kérdezte, hogy te akarod fizetni a benzint, vagy én?
2: Na nem áll.
3: És akkor így ránéztem, mondom, szeretnéd, mondom, hogy beszélj, most mit válaszolsz egy ilyen kérdésre? Tehát ez egész volt egy 2 kilométer, érted? Most mit fizessen? És akkor hát csak vicceltem, és akkor bement, és akkor kihozott nekem, vett egy ilyen, tudod, vannak azok a hippók, azok a csoki, kinder hippó, az a vízilovak. És abból volt egy valami extra nagy, és ő egy olyat így megvett, és így odaadta, és az is olyan creepy volt, hogy most mi veszel egy ilyen vízilovat? Mire vette egy mit, hogy szelet csokit.
2: Ha most semmi.
3: És végül is aranyos volt, meg szerintem nem akart ő rosszat, csak annyira fura volt maga az egész szituáció, meg ő így belekevert az egész egy ilyen nagyon fura helyzetbe, hogy akkor végül én így hagytam a front, nem tudom.
2: Igen, ez érdekes. De ez a vásárlással kapcsolatban, Zoli, hogy neked nincs egy ilyen élményed, hogy nekem volt egy erős trippem, rájöttem, hogy ez kamu, vagyis hogy az én részemről ez egy kamu, tehát egy feleslegesen idegeskedtem ezzel. Nekem olyan volt, hogy mondjuk elmegyünk egy randira valakivel, és nyilván hát ugye kifizetted a cechet, ugye férfi, őnek illik. Aha. Elmész még egy randira, és akkor, vagy akár a harmadikra, és akkor a nő azt mondja, hogy ne, most én fizetek. Akkor nekem automatikusan az volt az élményem, hogy aha, jó, akkor ez nem érdekes. De ez annak a jele,
1: igen,
2: hogy nem vagy érdekelt a játékból, úgyhogy inkább kifizeti ő, és akkor menjetek is te hírével. Na most rájöttem persze, hogy ez nem igaz, mert hogy ez nem, csak egyszerűen vannak olyan lányok, akik úgy érzik, hogy azért nem
1: kell
2: a másik fizetse. De én meg voltam győződve,
1: igen,
2: hogy
1: van ez a fajta.
2: Rontottam el így potenciális lehetőséget. Nem tudom, te mentél bele ilyesmibe? Vagy volt ilyen tripped? Vagy soha?
1: Ilyen fizetés-megosztásos dolog?
2: Nem fizetés-megosztás, hanem úgy, hogy olyan érzése van, hogy hú, ja, ma ő akar fizetni, hát akkor ez a jel, hogy akkor ez.
1: Ja, volt. Igen,
2: de közben
1: igen.
2: Meg nem, csak hát...
1: Igen, ez az ilyen barátkozós, igen, amikor kijelentett, hogy na most jó, így eljövünk, így kávéz, de így én fizet, vagy így megoszt. Érted, amikor így kezdte, és akkor tudtam, hogy jól mondom, akkor ez nem erről szól.
2: Na és de neked ez jogos volt olyankor mindig?
1: Hát nézd, jogo volt, amikor kevésbé éreztem jogosnak, úgy kicsit úgy éreztem, hogy olyan jeleket küldött, amik nem erre engedtek következtetni, de aztán úgy voltam bele, hogy én nem erőltetek ilyen dolgokat. Tehát én nem voltam az a típus, aki így tudod, így rohant után. Nem, hát hogyha nem voltam szimpi, akkor hagytam a francba, szóval ennyi. Tehát, hogy de voltak ilyen jó jelenetek.
2: Így az egyik hallgató azt, hogy nálunk ez miatt majdnem veszekedés van, hogy ki fizet.
1: Ja, igen, hát jó. Hát ha ez okozza a legnagyobb veszekedést, akkor jók vagytok, nem? Akkor ez még jó.
2: Szerintem igen, abszolút. Nem, azt egy idő után rájöttem, különben, hogy ez részemről egy hülye trip volt, de hát nem, tényleg egyszerűen az van, hogy van, aki ezt nagyon élvezi, és tényleg mindig engedi, hogy mindent fizess, meg van, aki azt mondja, hogy nem.
1: Persze, hát itt két fajta van, kettő fajta van.
2: Csak ezt fel kellett fognom, mert ugye alapvetően mindig olyan érdekes, hogy alapvetően...
1: Vannak olyan férfiak is, akiknek mindig fizetni kell, tehát hogy a nők fizetnek mindent.
2: Igen. Van olyan is. Olyan kell, de azt akkor úgy hívják, hogy sugar mamit van, nem?
1: Van. Mamit, hogy igen.
2: Sugar mamit, meg a sugar daddy. Na mindegy, hát ez jó, eldubálgatok, hogy korán reggel az igen.
1: Ja.
2: 6:25 perc van, mindjárt jövünk
1: közérdekkel.
4: STK-ből, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, hát akkor csapjunk is bele, mert van egy pár info, amit el kell mondani. Ugye van a nagy takarítási akció, ez ma Sándorhelyi közösségben van. Fontos azt is tudni,
2: ma Sándor hogy... takarít.
1: Igen, hogy a mai napon 9 és 12 óra között nem lesz víz különben Kis-Boszniában.
2: Záram. Áram és az majd lesz, áram. Elmondjuk, hogy hol nem lesz.
1: Nagyon-nagyon-nagyon, de egyetlen egy helyen nem lesz, de hát a mai napon született az államszolgáltatás a nyugati szőlőskertek egy részén.
2: Szabadkán.
1: A Balzac utca és a Proletár Brigádok utca között, 9 és 12 óra között.
2: Istenem, ezek a nevek. A Balzacot még értem, de a Proletár Brigádok utcát, az egy jó név.
1: Proletár Brigád. Hát jó van ennyi.
2: Igen. Majd beszélgetünk az időjárás appokról, de mindjárt ránézek egy időjárás appra, akkor majd lesz egy
1: ilyen
2: időjárási alkalmazások. Most jelen pillanatban 18 fok van, és hát meleg lesz, 30 fokos csúcs, 31 fokos csúcsra figyelmeztetnek a meteorológusok.
1: Fantasztikus.
2: Változóan felhős, tehát nem lesz azért szikrázó napsütés, de alapvetően napos időben lesz majd részünk a mai napon. Holnap viszont már esőre figyelmeztetnek, és csütörtökön is. Pénteken egész nap szikrázó napsütés lesz majd, hát most ez a hosszú távú előrejelzés, de az biztos, hogy olyan 30 fok körüli maximumok, 31 fok körüli maximumok lesznek ma és holnap. Csütörtökre viszont visszaesik majd a nappali hőmérséklet, tehát akkor legfeljebb 20-21-2 fok lesz, hoppá.
1: Úgyhogy ilyenek vannak, ezzel kell számolni, aztán hát nem lehet más mondani, mint azt, hogy hajrá, emberek, nyomjuk az ipart.
3: Pörög ránk! Panorádió. Neked szól.

0: Pannon reggeli a 91,5 MHz-en. Pannon reggeli.
1: Jaj, emberek, újra Budapesten járt az Orient Express.
2: Tutut!
1: Emberek, ez, szóval hihetetlen ez
3: néztem
1: az egész.
3: Egy mielőtt beszélnénk itt róla. Néztem egy podcastet, ahol felült valaki erre az Orient Expressre, és akkor minden ilyen managerist kipróbált, ugye mindenféle ilyen, hát minden szolgáltatást, amit ott nyújtanak, ott is vannak különféle kategóriák, és akkor ő a lux, az ultra deluxe hát kategóriára abszolút ült fel.
1: Ja, ugye, nyilván, úgy, értem.
3: És akkor ő ott, és mondta, hogy valójában az élmény az olyasmi, hogy a kajában nem volt maradéktalanul elégedett, ott ilyen fine dining van, meg minden, de hogy így ő, mint éttermi. Beszéltem most a Varga Sándorról.
1: Ja, őről van cápa,
3: és akkor felült ő egy ilyenre, és mondta, hogy hát, hogy úgy érzed magad, mint egy Agatha Christie regényben, meg tudod, ez az egésznek megvan a maga hangulata, persze, de hogy mondjuk a kajában nem volt maradéktalanul, de hát nem volt rossz, meg semmi. Arányaiban azt mondja, hogy nagyon drága ahhoz képest, hogy mit kapsz, mert utána, amikor te próbálsz visszavonulni a kis fülkétbe, akkor rájössz, hogy ez ilyen rettenetesen kényelmetlen. Tehát, hogy így utazni annyira nem jó, vagy úgy pihenni nem tudsz ezen, inkább az élményt fizetett ki, hogy te most itt voltál az Orient Expressen, de hogy hagy némi kívánivalót maga után, az, hogy az egyetlen jó élménye, ami olyan kiváló, az, hogy ott az Orient Expressen késő est, ott összegyűlnek az utazók egy ilyen hálókocsi szerűségben, és ott mindenki zenél, élő zene van, meg ilyen buli, meg ilyesmi, és mondta, hogy na, az így nagyon-nagyon hangulatos volt, de nagyjából ennyi, tehát, hogy ő még egy picit hát visszatartana azokat, akik minden pénzüket erre akarják költeni, hogy elmenjenek az Orient Express, hogy ez nem...
1: Aha. Érdekes sztori, mert alapvetően ugye a története...
3: Még ilyen Szabadkát is érintettem, mert mindjárt beszélünk
1: róla. Durva. Durva, meg ugye az, hogy teljesen fel van újítva különben, abszolút fullra.
3: Nagyon
1: 7 fullos, darab lakókocsiból, szerelvényből áll az egész.
3: Szerelvényből áll, igen.
1: 1920-as éveket idézik. Abszolút, csak ugye modern köntösbe, de ugye abszolút megvan ennek az a luxi történelmi hangulata, és ugye nekem mindig az volt az érdekes ebben, én még egyszer ennek régen utána néztem, most is itt vannak előttem az árak, ugye, hogy mennyibe kerül ez, és ez rendkívül drága.
3: Ja.
1: Nyilván, hogy...
3: elég drága.
1: Nyilván ez olyan dolog, hogy nyilván érdemes kipróbálni, hogyha belefér, de hogy az a baj, hogy ez úgy indul, hogy a Budapest-Párizs, illetve a Párizs-Budapest utazás ára az fejenként körülbelül durván 5000 euró.
3: Igen.
1: Hát gondolom.
3: igen.
1: Jó, de ti elmész az asszonnyal, akkor egy 10-es.
3: Ezzel kezdődik,
1: de kapaszkodjatok, mert van olyan, hogy van a hosszabb, ugye több országot érintő Párizs, Budapest, Bukarest, Isztambul, valamint ugye fordítva Isztambul, Bukarest, Budapest, Párizs, kapaszkodjatok, fejenként 21k.
3: Igen, 21 ezer euró. Igen.
1: Hát, hogy az asszonyja elmennél kicsit kirádulgatni, 42-é, azért mit tudom
3: én. És ez a lényeg ennek, hogy ahhoz képest, hogy 21 ezer eurót fizetsz, tényleg csak ezt a romantikát kapod meg, mert állítólag ezek a hálókocsik sem túl kényelmesek, zögykölődés van, pihenni, ott mondja csáva, hogy abszolút nem tudott pihenni az alatt, az út alatt. Aha. Tehát, hogy így vannak azért hátulütői ennek. Hát nyilván egy vonaton utazol, tehát azért nem várhatod el azt, hogy...
1: Hát jó, de lehet az nagyon kényelmes, mert az olyan vonatok vannak, hogy megőrülsz, de hát ugye a világban, de most pont így az Orient Express...
3: Igen. Hát 20... azért valaki, tudod, ennyire rajong az Agatha Christie féle világért, meg ezért a hangulatért, és rengeteg pénze van, akkor
1: érdekes,
3: persze elmegy.
1: Érdekes ez a pénz dolog, mert ugye 21 ezer euró, most én azt mondom, hogy ugye az egy ilyen utazása rengeteg, de ez különben egy érdekes játék, ti is egyszer próbálják.
3: És rengeteg pénze van, akkor
1: érdekes,
3: persze elmegy.
1: Érdekes ez a pénz dolog, mert ugye 21 ezer euró, most én azt mondom, hogy ugye az egy ilyen utazása rengeteg, de ez különben egy érdekes játék, ti is egyszer próbáljátok ki. Én azt néztem, hogy leültünk négyen haverok, és néztük

0: Történeti tekintet, csak egy mondat, hogy ugye 1867-ben alkották meg, ez a világ első alvókocsikkal rendelkező vonata volt, és az volt neki a célja, ugye 1883-ban indult ősszel, és az első Orient Express Párizsból Konstantinápolyba, ez egy 7 napos utazást jelentett, és ez lett a luxus és az elegancia jelképe.
1: Nagyon durva. Nem tudom, amúgy te különben szép vonatban, ilyen valami nagyon fancy vonatban utaztál valaha?
0: Nem utaztam soha nagyon fancy vonatban. A legfancy vonat, ahol utaztam, az egy nem tudom, egy budapesti IC volt, vagy valamilyen moderne budapesti járat, vagy Budapest felé tartó járat. Aztán ott volt még, amin én mindig így álmodoztam, hogy utazom. Vannak ezek és szerintem azok olcsóbbak, mint az Orient Express, ezek a svájci vonatok.
1: Na, mit tudnak amelyek, azok?
0: Hát a YouTube-on van rengeteg videó, és egy időben nagyon nézegettük annak idén a Szilviával, hogy ez milyen jól néz ki, hogy tehát ilyen havas tájakon, gyönyörű szép vidékeken haladsz át, és ott is az élményt megfizeted. Nem ilyen horribilis, tehát nem ilyen 5000 eurós utakról beszélünk, de azért az sem volt olcsó.
1: Igen.
0: De azok is olyan élmények, amik így, mit tudom, egy karácsonykor így tudod, le vannak már foglalva ezek a járatok, és aha, akkor ott a vonaton éled meg a tél, meg amúgy a karácsony az... varázsát. De ezek vannak olyanok, ilyen hogy... élményutazások, ezeket és így
1: ezek,
0: fizetni.
1: Ezek olyan hosszú utazások, hogy itt már vannak ilyen étkező kabinok, meg
0: ilyesmi? Persze, vannak bőven. Ja.
1: Az mondjuk tényleg az jó. Annak azért biztos, hogy van egy hangulata. Azt biztos, hogy kipróbálnám. De
0: én is.
1: Szárkózom el. Aztán van még egy érdekes dolog nekem, ez szintén a sokat emlegetett Matthias barátom mesélt. Én nem voltam tisztában, hogy állítólag Franciaországban nagyon jó hálózat van ezekre a gyors vonatokra.
0: Persze.
1: Csak azt mondja, hogy az a stúlsz a gyors vonatban, vagy az a trükk, hogy az tényleg odaérsz néha gyorsabban vagy jobban, mint a repülővel, nyilván a check-in meg a check-out meg az ilyen dolgok miatt, hogy a repülőutak is ugye nagyon gyorsak, csak ugye még oda jutsz, az szokott hosszas lenni, de hogy azt, hogy árba jó meggondolod, hogy megéri-e, de hát az tényleg, hogyha rohansz, vagy oda kell érni, akkor oké, használod, de hogy amúgy az abszolút nem egy olcsó dolog ez a gyors vonat.
0: Náluk
1: legalábbis abszolút nem. Miközben ugye nekünk a vonat még mindig úgy van meg a fejünkben, hogy hát ez egy ilyen olcsó valami, amivel így eljutsz a pontból B-be.
0: Alapvetően igen.
1: De alapvetően azt is el kell, hogy mondjam, hogy rebesgetik azt, hogy lesz majd olyan, hogy szabadkárói vonattal így elmész is szinte direkt. Nem is kell leszállnod állítólag, ha én jól értettem, hogy lesz egy ilyen például Bécsbe, és én azon gondolkodtam, amúgy azt én lehet, hogy kipróbálnám. Amúgy miért ne? Meg kényelmesebb, mint a busz, egyértelműen.
0: Írt nekünk itt egy, nem tudom, fiatal ember, vagy remélem, hogy 25 ezer euróért hölgyek társasága is a csomag része.
1: Hát nem tudom, de
0: az
1: lehet,
0: hogy Orient Expressen.
1: Ja, hogy az Orient Expressen.
0: King of Orient. Igen, egy érezheted magad rajta.
1: Egy ilyen jó burlesk show maximum.
0: Igen. Hát egy kabaré, egy striptease. Na, szóval Szabadkát is érintette. Utoljára egyébként Szabadkán 1914-ben járt, július 28-án.
1: Hát régen. Nem tegnap volt az Orient Express.
0: 100 éve.
1: De hogy történhet meg az különben, hogy én időnként, még pár éve még láttam ilyen volgát, ami át van alakítva, és így megy a sinen. Te láttál
0: én
1: ilyet?
0: Én nem láttam ilyet.
1: Nem láttál ilyet? Én többször is láttam ilyet, és nem értem, hogy az különben mire szolgál, meg kinek van olyanja, meg az hova megy. Ilyen vonat, érted?
0: A messzeségbe.
1: Nem úgy tudom. Az alja, érted, úgy át van alakítva full, és akkor így megy ezen a sineken. Na mindegy, őrlet. Mi mindjárt jövünk hírekkel. Ilyet nem kérdezek, hogy mentetek-e már az Orient Expressen, mert nyilván szerintem lehet, hogy Szerbiában senki nem ment még az Orient Expressen.
0: Egyébként a legendáját az nyilván az Agatha Christie regény, az 1934-ben megjelent gyilkosság az Orient Expressen erősítette tovább. Tehát amikor hát, ez a regény megjelent, akkor mi hirtelen az egész világ az Orient Expresszel akart utazni. Tehát, hogy
1: akkor,
0: ez,
1: akkor ment fő 21 kára.
0: Igen, akkor ment fő 21 kára. Dörzsölték a tenyeriket az Orient Expressen.
1: Igen, meddig nyomadjuk ezt föl? 18-ig, 21-ig nyomjuk.
0: Egyszer élünk, igen.
1: Akkor jött az első híró, megvették, valaki befizette 21-ig. Feni az évi költségvetést. Így tudjuk elképzelni.
0: De igen, mondjuk nem volt egyre egyszerű, de nagyjából.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 7 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
8: A miniszter csalási kísérletre figyelmeztette a mezőgazdasági termelőket. Ne dőljenek be azoknak a csalóknak, akik telefonon keresik meg őket, és pénzért cserébe a minőségi tenyészállatok után járó támogatások kifizetésének állítólagos felgyorsítását ígérik, figyelmeztette a gazdákat a mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamočić hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása és a támogatások kifizetése kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény, valamint az előírt eljárások szerint történik.
9: A Szecesszió világnapja alkalmából idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka. Szerdán és csütörtökön a város több intézménye, például a múzeum, a kortárs galéria, a zsinagóga, a könyvtár és a Matthias Corvinus kollégium is különféle rendezvényekkel kapcsolódik az ünnephez. A szabadkai programsorozat teljes kínálata a szecessziovilágnap.com oldalon érhető el, ahol az érdeklődők a részletes program mellett a rendezvényekre is regisztrálhatnak, ugyanis a belépés több helyszínen regisztrációhoz kötött.
8: Újabb kishegyesi atlétikai sikerek születtek, erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke azt írta, Bede Borbála Szerbia kupán Krájevóban megnyerte a gerelyhajítást, ráadásul 47,58 méteres egyéni csúccsal. Bácsi Virág rúdugrásban állhatott a dobogó második fokára, szintén egyéni csúccsal, 3,1 méteres eredménnyel.
9: Időjárás. Szabadkán és környékén ma változóan felhős, de azért főként napos időben lesz majd részünk, ami a csúcshőmérsékletet illeti. Ma 31 fok várható.
4: Reklám.
10: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
0: az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: Az autóban
12: vagy bicajon,
11: Pannon Rádió,
12: a legjobb utitárs.

0: Reklám. Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
5: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
6: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
7: A te zenéd.
6: A te rádiód.

0: Michael, most hívott Devon. Elindult a Pannó reggeli. Pannó reggeli. FM 91,5 MHz.
1: Nos, hát érdekes dolog következik most, ugyanis ugye volt az IVIV MSN korszak.
2: IVIV MSN My VIP Poznani című. Múltkor érintettük ezt a témát, néhány sztorit.
1: Most van ugye ezzel kapcsolatban egy kvíz, hogy mennyire tudjuk ezeket a dolgokat. Én félek attól, hogy én nem fogom ezt tudni, nekem ez...
2: Én ezeket azért használtam. My VIP-et nem, IVIV-et azt nagyon.
1: MSN se.
2: MSN se? Én használtam az MSN.
1: Nem, abszolút.
2: Na, lehet, hogy lesz esélyünk. De van egy kvíz, 10 kérdés.
1: Hát meglátjuk, hogy ez menni fog-e, nem tudom.
2: Meglátjuk.
1: Kicsit nosztalgiázunk.
2: Nosztalgiázunk. Ugye voltak ezek a régi közösségi oldalak.
1: Igen, most ugye nálam azt írja...
2: De nehéz kérdés, már az első.
1: Dobáldan így, hogy reggelt boomerek, különben ettől tényleg nem tudott volna szebben élni egy üdvözletet, ami egyben sért is, meg is
2: jó
1: sért.
2: Jó reggelt boomerek!
1: Hát szia, te kis gurbán zabáló. Taxisofőrre.
2: Gúmer.
1: Tényleg gúmer volt. De jó poén. Gúmer.
2: Na, az első kérdés. Mi volt az IVIV mozaik szó eredeti jelentése? Fogalmam sincs. Most azt írja, hogy ismerősök. Ez az egyik. Most az...
1: Who is who?
2: Igen, jó. Meg az I won. Hát annak nincs sok értelme. Szerintem a who is who.
1: Én is azt mondom, who is who?
2: Gyerünk,
1: fogalmam, sincs különben.
2: Next question.
1: Végén kiderül, mire válaszoltunk rosszul.
2: Mi kellett olyan sokáig, hogy regisztrálni lehessen az IVIV-re? Ja, igen, a legenda, na ezt tudom. SMS kód, meghívó vagy személyi igazolvány?
1: Most nehogy azt mondtad, hogy meghívó.
2: Meghívó van, kellett, tehát meghívó nélkül nem lehetett.
1: Már akkor
2: mindig vadásztuk, hogy kinek van IVIV meghívója. Persze.
1: Én rajta voltam, azt tudom, hogy ez mi volt, én már nem emlékszek.
2: Hát ez egy közösségi oldal volt, ilyen kezdetleges. Voltak adatlapok, volt egy ilyen történetfolyam, ahova ki lehetett írogatni dolgokat, de ez egész eléggé kezdetleges volt.
1: Jó.
2: Maga a struktúrája állítólag az volt egyedi, ez egy magyar
1: fejlesztés volt,
2: igen. Tehát egy magyar ők védették le, na ezt most itt szerettem volna valahogy kinyögni, de lényeg az, hogy az IVIV az, tehát maga, tehát ahogy az ismerősök egymáshoz kapcsoltak, tehát az a rendszer volt egy magyar találmány.
1: Aha.
2: A Facebook nem ilyen, meg a többi sem volt állítólag ilyen. Én azt hiszem, hogy a Poznanici vette ezt át, meg a MyVIP, vagy mindegy.
1: Durva. És akkor most jön az a kérdés, hogy mi volt az MSN? Na most, oké, én ezt tudom, mert ugye írják, hogy netes játékplatform, keresőmotor, vagy netes üzenetküldő program. Oké. Ez egy netes üzenetküldő program volt. Oké, ez rendben. De nem tudok róla semmit, Zori. Ez volt a chat szoba?
2: Ez a Microsoft saját fejlesztésű, ez nem a chat szoba volt. Tehát ez a Microsoft saját fejlesztésű üzenetküldő programja volt, ismerősöket ugyanúgy fel tudtál venni, és akkor ismerősöknek tudtál üzeneteket küldeni. Ez egy ilyen egyszerű, itt már megjelentek az emojik, igen, itt már megjelentek a gifek, itt nem tudom, itt már jó, a videókat nem lehetett még küldeni, mert ott nem volt sok értelme.
1: Nem volt
2: linkeket
1: semmi.
2: Tudtál esetleg küldözgetni.
1: Igen.
2: Hát, ha jól emlékszem, voltak linkek.
1: És akkor mi volt itt a trükk? Ennyi igazából, hogy
2: tudtál... Hát beszélgetni, persze.
1: De ez még számítógépen ment.
2: Tehát ez még nem egy telefonos applikáció volt.
1: Nem volt.
2: Okos
1: telefon.
2: Igen. Tehát itt volt ugye az MSN-nél maga az üzenetküldő program, volt még az ICQ, volt még a Mirc, volt még...
1: Komolyan?
2: Nagyjából ezek voltak.
1: De akkor ilyen. Az elsősorban ilyen randi fazon volt, nem?
2: Hát randi, hát beszélgeti a haverokkal. Itt még azt hiszem, hogy egy csoport beszélgetése se volt még lehetőség, de lehet, hogy tévedek. Itt az MSN-nél azt hiszem, hogy nem volt.
1: Jó,
2: érdekes. De javítsatok ki.
1: Valamikor ugye elkezdődtek ezek a dolgok, hát most itt van.
2: Ez a Microsoft sajátja volt, igen.
1: Melyik e-mail szolgáltatás volt különösen népszerű az MSN használói körében? A Citron Mail, a Hotmail vagy a Free Mail?
2: Hát most, ha úgy nézzük, a Hotmail az a Microsofté volt. És az MSN is a Microsofté volt, de viszont szerintem a Freemail az létezett bizony, a Freemail.
1: A Freemail biztos, mert én arra emlékszem nagyon, hogy a Freemailt használtam, amikor a zenekar ment.
2: Létezik még ez a Freemail, ugye
1: beírom. És Freemail. Én annak idején a Freemail-es...
2: Bakker létezik.
1: A Freemail-es maillel regisztráltam a Facebookra. Még az őskorba.
2: Hát létezik Freemail.
1: 2009-ben.
2: De miért létezik? A logójuk az teljesen Facebook logó.
1: Tényleg?
2: Aha.
1: Freemail.
2: Na jó, mindegy. És de viszont a harmadik lehetőség, a Citromail, az volt egy ilyen kultikus e-mail cím.
1: Eléggé. Azt nagyon sokan nyomták. Nem tudom, mi a válasz. Én megnyom a Freemailt, mert tudom,
2: én
1: hogy populáris
2: volt.
1: Jó. Mert mentek ezek. Melyik ország találmánya volt a MyVIP? Németország, Magyarország vagy Wales?
2: Aha.
1: félsz, és meg vagyok őrülve.
2: Wales, így mondják. Wales.
1: Szóval, MyVib. Mi volt a MyVib? Kezdjük azzal.
2: Ez is egy olyan volt, mint az IVIV. Tehát ez is egy ilyen közösségi oldal volt. Na most az, hogy Németország, Magyarország vesz, én egyébként Magyarországot tippelném a MyVib-re. Nem biztos, hogy igazán
1: Magyarország van. Ilyen közösségi oldal, nagyhatalom volt, aztán elveszett? Létezik? Legyen Magyarország. Legyen Magyarország.
2: Lehet, hogy tévedünk, lehet, hogy Wales, fogalmam sincs.
1: Ez egy érdekes dolog, az, hogy melyik böngésző volt különösen elterjedt a 2000-es évek elején, az Edge, a Brave vagy az Internet Explorer. Na most ez...
2: Az Edge az később jött,
1: de az Edge,
2: a Microsoft sajátja.
1: De Zoli, az Edge az nem egy internet fajta. Volt ilyen?
2: Volt ilyen, de volt utána a browser is, persze.
1: De nem rohadtul az Internet Explorer volt elterjedve mindenhol.
2: Persze, Internet Explorer, ugye? Aztán utána jött többi, de...
1: Az Internet Explorer az a gyári volt,
2: az
1: ugye?
2: A gyári, igen.
1: Csak ez nagyon érdekes azért, mert ez annyira elcsúszott aztán, hogy ugye voltak ezek a viccek, hogy mire jó az Internet Explorer.
2: Igen.
1: Arra, hogy letölts egy normális keresőt.
2: Így van, és akkor, így van.
1: Ugye aztán át teljesen mi Firefox meg Chrome, ennyi.
2: Firefox, Chrome. Ezért az Opera volt még akkor nagyon népszerű.
1: Opera,
2: volt előtt az Internet Explorer mellett, akkor létezett a Netscape, Navigátor. Aztán utána egy össze-vissza perelte a Bill Gates, azt mondta, hogy kihúzta alóluk a széket rendesen.
1: Aha.
2: De a Firefox volt utána egy ilyen nagyon népszerű, és utána jött a Chrome. És a Chrome az valahogy ezzel az egész Google integrációval átvette a hatalmat már.
1: Dobáldán írja, hogy Fox.
2: Fox.
1: Mi, te azt szereted? Firefox? Azt nyomod? Ez nem a legmodernebb azért dobár, azért elmondom. Te mindig trendeket követő fiatalember. Aztán melyik eszközön interneteztek a legtöbben ebben az időszakban?
2: Hát
1: mobil, asztali PC vagy tablet? Hát tablet nem is volt.
2: Tablet nem igazán volt, mobil az se volt, csak okostelefonok nem voltak.
1: Hát de ugyan már asztali PC lesz
2: PC,
1: ez, de
2: yeah.
1: Az az érdekes ebben az egészben, hogy én emlékszem arra, szabad életemben voltunk a Kátai tanyán, és volt egy nagyobb szoba, ahol nem tudom, voltunk 12-en. És akkor már olyan menők voltunk, hogy volt mobiltelefonunk, meg volt rajta VAP.
2: Aha.
1: És akkor kérlek szépen, tudtunk kérlek szépen a WAP-on keresztül üzenetezgetni egymásnak, és akkor szerintem, ha jól emlékszem, akkor Sali barátommal csináltuk azt, hogy én voltam az emeletes ágyon fönt, ő meg lent, és akkor WAP-on beszélgettünk, mert hogy akkor lehetett már ilyet csinálni, WAP-on beszélgettünk.
2: WAP.
1: Ez nagyon megmaradt. Na mindegy, következő kérdés.
2: Mondom? Mi a következő kérdés? Mondom a következő kérdés, várj, bocsáss meg. Azt mondja, itt van, melyik videó megosztó oldal indult el 2005-ben, és alapjában változtatta meg az internetet.
1: Hát jó,
2: az egyik
1: sejtem.
2: A TikTok, az nem az volt, az jóval később volt a Videa, ami egy magyar oldal, és a YouTube, szerintem a YouTube volt itt a tuti. És a YouTube abban az időben, emlékszem, hogy írtak róla sokan, hogy amikor ez megjelent,
1: hogy
2: ennek nem igazán van értelme, mert hogy nem lesz akkora sávszélesség soha, hogy így nagy felbontású videókat lehessen ezen nézni.
1: Jó, de voltak ezzel gondok. Tudod miért? Azért, mert én ezt egyszer régen felhoztam, azért, mert ez nekem ilyen meghatározó volt nagyon. Egy másik médiaházban dolgoztam, szóval ez azt jelenti, hogy 20 éves sztori.
2: Aha.
1: És a lényeg az volt, hogy kijött a Transformers először. Uh-huh. És nem tudom, hogy emlékszel, amikor ezt meséltem, hogy a...
2: Mesélted, igen.
1: És akkor tudod, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy örömmel mutattam volna, hát az olyan látványban olyan volt az első új Transformers, hogy megőrülsz, és próbáltuk nézni a YouTube videót, és olyan volt, hogy Transformers... Tudod, ilyen. És akkor megint egy picit néztek, akkor megint... Deceptic... nem volt jó, de hát nem volt az jó.
2: Az élmény nem volt az igazi.
1: Nem volt az igazi, de hát ugye azért nem... De jó, aztán pedig ugye hát lehet... Nagyon-nagyon-nagyon fura. Átmentem az MTTK-ba, mikor csináltam az egyik ilyen diplomaanyagomat, akkor mondták, hogy nyugodtan menjek be, használjam a könyvtárukat. Nem is tudtam, fantasztikus könyvtáruk van. Tényleg tiszta Amerika különben, nagyon durva. És megengedték, hogy bemenjek, használják anyagokat, és ott készségesek voltak, adtak egy csomó könyvet, és én ott az egyikbe olvastam, és én ezt nekem a mai napig nem hiszem el, hogy de most ez azért volt, tehát 2005-ben arról beszélgettek, hogy sose nem lesz eléggé megfelelő széles sávú internet, ugye?
2: Aha.
1: Találtam olyan leírásról, hogy 2006-ban még azt találták, hogy az internet az vajon a jövőben mindenki számára elérhető lesz-e.
2: És?
1: Érted?
2: Értem.
1: Hát nem, ez hihetetlen, hogy 2006-ban még azon gondolkoztak, hogy lehet, hogy az internet az át fog menni egy olyanba, hogy csak ugye a kiváltságosoknak lesz.
2: Tehát, hát gondolkodtak itt sok forgatókönyvben.
1: Annyira nem tudták az utat még, hogy mi lesz 2006-ban. Hát ez nem tudom, nagyon régen.
2: Hát nem, hát nyilván nem olyan régen. De hát az az igazság, hogy akkor még sok mindent el tudtak képzelni, és ez lehet, hogy úgy tekintették, hogy majd lesznek olyan, tehát hogy annyira meg lesz ez az internet fizettetve, meg annyira lesz korlátozva, hogy tényleg csak mondjuk pénzért, vagy ami ma is így van, mert hát tényleg pénzért férsz az internethez, csak éppen nem kell hozzá milliómosnak lenned.
1: Hát igen, ja.
2: De hogy abban az időben meg valószínűleg úgy gondolkodtak, hogy néhány cég majd ezt az egész rendszert felvásárolja, és akkor majd csak a kiváltságosoknak lesz rá lehetősége. Aha. Tehát én ezt így tudom elképzelni, hogy lehettek ilyen elképzeléseik. Az első YouTube videó volt még érdekes, ugye ezt a Javed Karim készítette.
1: Komolyan.
2: A San Diego-i állatkertben áll az elefántok előtt, és így beszél az ormányukról. Ez egy 18 másodperces videó. Ez az első YouTube videó.
1: És...
2: Hát nem egy erős tartalom, de...
1: Ja, de hát nézd, akkor...
2: Miért a zoo? Én
1: és az igazság, hogy 8 kérdés volt, 7-et jól válaszoltunk meg, valószínűleg te is.
2: Igen.
1: Te most nézel az első videót?
2: Én az első videót.
1: Azon menj a megtekintés.
2: Nem tudom.
1: Látszik.
2: Várjál, YouTube, most be kell írnom a YouTube-ot.
1: Én közben elmondom addig, hogy különben egyet rontottunk el. Aha. Ez pedig az, hogy melyik e-mail szolgáltatás volt különösen népszerű az MSN használó körében. Ugye te a Citromailt nyomtad, én a Freemailt azért tettünk így, mert a helyes válasz az, hogy Hotmail. És ugye a Hotmail pedig mondta, hogy az is a Microsofthoz tartozott.
2: Persze, a Microsofthoz tartozott.
1: Hát akkor igen.
2: Ugye mondom mennyi? 394 millió.
1: Ja, millió?
2: Aha.
1: Hát jó, akkor ez nem olyan rossz.
2: Nem olyan rossz, 394 millió van rajta. Ez a Javed egyébként egy 6 milliós felhasználó bázissal rendelkező fiatalember. Nézzük, hogy hány videója van. Ez az egy.
1: Ha, komolyan?
2: Igen.
1: Ó, basszus. Ez a monetizing biztos még nem volt bekapcsolva, mert hogy nem is lehetett, vagy nem tudom.
2: Nem, ez végre a haj, de szerintem ő volt az egyetlen, aki megszívta ezt a YouTube őrületet, szegény.
1: Na mindegy, hát jó van. Majdnem sikerült.
2: Voltak, igen, voltak mindenféle jó kis kombinációk. Igen, elrontottuk. A citromért én azért gondoltam, mert az nagyon népszerű volt abban az időben. Nekem itt tök sok ismerősen mondta, hogy mi a cím, és citroméles vagyok. Aha, citroméles.
1: Igen.
2: Szóval, akkor citromél az úgy nagyon ment, egy kultikus státusza volt a citromélnek. Mindeközben meg, hogyha én azt hiszem, hogyha rendelkeztél MSN fiókkal, akkor eleve volt egy Hotmail címed is.
1: Aha.
2: Nem vagyok benne biztos, de hát ez így integrálva volt ez az egész.
1: Figyelj,
2: lényegtelen.
1: Logikus.
2: De logikus lenne. Mai agyunkkal már így értelmeznénk ezt.
1: Abszolút nem emelték be ebbe az egész történetbe. Ugye egy meghatározó dolog volt még nálunk ebből az időszakból, ez pedig a Poznanici.
2: Igen.
1: Ez mindig úgy ment a találgatás, hogy ez valami szerbiai valami, ugye? Vagy magyar, vagy úgy nem tudtuk, aha, és akkor ki lehet mögötte. De hogy azért ezt élveztük, mert hogy alapvetően Iviv volt, meg volt Poznanici. Az Iviv nyilván ugye, mint kiderült, meg ugye alá is van támaszva, most már az ugye magyar volt, és én emlékszem, hogy a Sziget Fesztiválon volt egy rohadt nagy stage, egy nagy színpad, ami az Iviv színpad volt. Szóval akkor, amikor ez ment, akkor az nagyon ment.
2: Aha.
1: És érdekes nekem ez a technológia, hogy ugye amikor így az egész social media hajnalán így megindult ez a sokféle alternatíva, hogy ezek így teljesen elvesztek, és ugye én emlékszem arra nekem, amikor a Facebookot mutatták, és én nekem ez nagyon béna volt, és mondtam, hogy nekem ez nem tetszik, hát ott az Iviv meg a Poznanici, minek fölmenni erre Facebookra. Gyanús, hogy nekem az unokanővérem, a Gabriella, ő mutatta ezt nekem. Nekem ilyen simán vannak ilyen emlékeim. És akkor mondtam, hogy ha jó van, így mondtam, hogy állj, de mondom, akkor fölmegyek én, és aztán pedig...
2: Én a játékok miatt mentem fel.
1: Játékok?
2: Itt voltam a civil katona az MTTK-n, és akkor mondták, hogy a tök jó játékok vannak ezen a Facebookon, csak a menő gyerekek mennek fel a Facebookon. És akkor felvettük a Facebookra, az egész Facebookozásunk a Mafia Wars-ból állt, meg azt nagyon nyomtuk a Mafia Wars, meg aztán én annyira nem farmilleztem, inkább a lányok, de
1: tényleg,
2: így voltak fiúk is, akik nagyon durván farmilleztek, de meg mentek ezek az ilyen, tudod, akkor most küldök valakinek sört, most küldök valakinek ezt, most küldök valakinek azt, tudod, ezek az ilyen, és közben megjelentek az a üzenőfalán, hogy akkor most én küldtem neki egy sört.
1: Na, jó.
2: És ezekből állt ilyen...
1: Meg ilyen egysoros gondolatok a posztoltunk.
2: Igen, aztán jöttek az ilyen egysoros gondolatok, meg tudod, ilyeneket írtak ki például az én ismerőseim, hogy késő este, hogy valaki fent van, vagy tudod, és akkor tudod, én itt vagyok, én is, akkor még nem volt like se, akkor lehetett válaszolni a posztokra, lehetett az üzenetekre válaszolni. De azt hiszem, hogy még az üzenetezés funkció az már beindult, igen, az beindultán bizony, az volt benne, de hát jóval kezdetlegesebb volt a mostanihoz képest.
1: Nem, jó van. Na szóval hát ilyen, hát ez jó sok víz lefolyt a
2: Dunán. Amit ott nem sejtettük, amikor használtuk a Facebookot, így egy nagyon korai stádiumában, amikor még tényleg csak a játékokról szól.
1: Igen.
2: Azt nem sejtettük, hogy, hogy nem tudom én, pár évre rá, és nem 20 évre rá, igen, vagy nem 10 évre rá, hanem viszonylag rövid időn belül a nagymamánk, meg még a nagymamánk szomszédja is fent lesz a Facebookon.
1: Erre nem számítottam.
2: Erre nem számítottam. Tehát ez egész annyira egy ilyen világfalu lett. Írja valaki, hogy külön volt az üzenet és a chat. Igen? Volt ilyen? Külön volt?
1: Lehetséges. Tudom, mi a durva, hogy követek különben nyilván a világon nagyon sikeres embereket, akik a social médiára gyártanak tartalmat, és képzeld el, hogy tudod, hogy van egy meglepő dolog az utóbbi időben.
2: Na?
1: Hogy tudod, az van, hogy amikor így a széles közönség elérése, és különben a kifizetések, és hogy hol tudunk legtöbbet értékesíteni, és a többi, hogy különben rohadtul följött megint a Facebook, pedig én egy pillanatban már temettem.
2: Ja, hogy így feljött a Facebook, hát ezek szerint feljött.
1: Pedig én egy pillanatban olyan érzésem volt, hogy így temetnünk kell, mert ugye az volt, hogy így csak az idősek, és most különben jönnek ki a statisztikák az utóbbi időben, és kiderült, hogy nem. Szóval valahogy ügyesen visszafolytották. Én is azt tapasztalom különben, hogy például amikor eladásról van szó, akkor Facebook még mindig rohadt erős.
2: Hát persze.
1: Úgyhogy ez őrület.
2: Eladás a pillanatok alatt sícsút jelasz mindent. Vannak ezek a célcsoportok, meg ezek az ilyen különféle olyan helyek, ahol te árulhatod, amit szeretnél, a portékádat, de...
1: Uh-huh. Jó, olyan szempontból is igen, de például én már jártam úgy különben, most legalább 2 hiszen hoztam, röviden csak, de hát, hogy az, amikor például valamit konkrétan árulsz, nem tudom, használt valamit, és, vagy például járművet, felrakod arra az oldalra, ahol járművekkel foglalkoznak, de hát, hogy van 1-2 ilyen oldal Szerbiában, tudod, ahol autók, meg motorok, meg hajók, meg minden van, és akkor ugye mindenki felrakja, és gondolod, hogy akkor majd onnan fognak jelentkezni, meg ott ki tudod emelni, meg ott is tudsz fizetni, jó árban vannak ezek a dolgok, mármint olyan kemény, tehát én 1000 dinárért kiemelik 3 napra, tudod, ilyen szuper, oké, tudod, ilyenek vannak, és nem onnan hívnak, hanem onnan hívnak, hogy a Facebookra kirakod. Ezekben a csoportokban.
2: Jézusom.
1: Kirakod a Facebook csoportokra, onnan hívnak. Amit kiemeled, nem tudom mennyi pénzé, nem hívnak. Aha. Szóval érdekes dolog.
2: Igen.
1: Ez az egyik, a másik pedig ugye ez a Meta Ads, ez ahol pedig bebírod állítani, nem fog ez udalmaskodni senkinek, csak az nagyon durva vállalkozók számára, hogy ugye Meta Ads-en keresztül kontrollálod az Instagramot, meg a Facebookot, és apám megy a buli. De hát, hogy hihetetlen.
2: Működik,
1: hát ez van, 2026, működik a sztori. Oké, javára van itt egy nagy üzenet, na nézzük, csak azt mondja, ez miről szól. Miről szól, azt mondja. Sziasztok, én arra emlékszem, hogy vettük a megákat, hogy tudjuk netezni.
2: Vettük ám.
1: És a tesómnak mondtam, hogy hagyjon nekem annyit, hogy tudjak írni üzenetet Poznanicin a barátomnak, de véletlenül lehasználta az összeset,
2: igen.
1: Nem maradt, úgyhogy van ez ilyen.
2: Megákba gondolkodtunk.
1: Tényleg így volt.
2: Ma meg már terákba gondolkodunk.
1: Bár csak mega, de volt az is, hogy időt vettünk, nem?
2: Olyan is volt. De az még a modemos korszakban szerintem. Utána már voltak ilyen adatfelhasználása.
1: Hát ez őrület. Na mindez elégyeket, aztán mindjárt folytatjuk a műsort.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Programajánló.
1: Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
2: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Tánc Együttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
1: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
3: Médiatámogató a Pannon RTV.
4: Welcome to Central.

0: Bej.
1: Van reggeli, jogában áll hallgatni.
2: 91.
3: Megjelent nemrég egy hatalmas cikk azzal kapcsolatban, hogy hogyan állunk mi az időjárás appokkal.
4: Igen, előfizettek az időjárás appokra, nem én ismerek olyan embert, aki előfizetne.
3: Nem.
4: Én egyszer 2 euróért havonta beütöttem, hogy levegyék a reklámokat, aztán lejárt, és utána kikapcsoltam, mert rájöttem, hogy nem zavarnak annyira ezek a reklámok.
3: De azt mondják, hogy sokkal jobb a baj, mint gondolnánk. Hát mondom, olvasok-e, mi a logika. Állítólag, hogy az emberek nagy része statisztikailag be van bizonyítva, hogy rá van kattanva az időjárás appokra.
4: Hát ez mondjuk fura, ez mondjuk nekem fura.
3: És nekem is abszolút fura, amiket itt írnak. Az is fura nagyon, hogy az emberek állítólag, az emberek nagy része annyira rá van kattanva az appokra. Először is van egy kedvenc appja. Mindenki kiválaszza azt, hogy melyiknek hisz, és onnantól kezdve mániákusan hisz. Tehát annak alapján dönti el, hogy egy kirándulást
4: megszerveznek,
3: vagy nem. Ennek függvényében van az, hogy hogyan öltöz fel vagy. Ne, mondjuk ebbe azért van valami, mert az én is meg szoktam nézni, különben, hogy milyen idő lesz aznap, különben reggel. Igen, magamon is észrevettem, hogy sokszor van, hogy nincs kedvem kinézni, hanem megnézem az abba, hogy mi van kint. Ez tény. Tehát ilyeneket tényleg csinálom. Tehát én emlékszem, a leglegendásabb pillanat az volt, amikor Anették voltak Perutyacon, nekem az nagyon megtetszett, elmentem a társasággal. Nyilván le van fixálva az időpont előre. Hónapokkal előre, és a lényeg az volt, hogy közeledik a dátum, és katasztrofális időt mutat arra a pár napra. Katasztrofális időt. És tudod annyira, hogy most már tudod úgy van, hogy hát nézd, mondjuk hétfőn kell indulni, és pénteken még mindig azt, hogy rossz az idő. Úgyhogy megbeszéltük, hogy szombaton eldöntjük délig, hogy megyünk vagy nem. De mindenki annyira meg volt indulva, hogy mondtuk, hogy elmegyünk, hát tök mindegy, lesz, ami lesz. Tudod, mi történt?
4: Na.
3: Annak ellenére azt mondtad, hogy végesik. A leggyönyörűbb időnk volt,
4: ha?
3: És egyszer igen, volt, igen. 5 perces zápor. Szóval, hogy akkor éppen nyertünk.
4: Igen. Akkor éppen az alkalmazás
3: igen.
4: Becsődölt.
3: De el kell, hogy mondjam különben, hogy van egy ilyen csalódásom is, mert nem tudom, hogy mi a franc történt, de amúgy különben a gyári iOS időjárás app jó volt. És egyik pillanatban így elromlott.
4: Igen, igen. Ezt sokan mondják, hogy a gyári iOS appra hagyatkoztak éveken keresztül, és aztán hirtelen valami megváltozott. Már olyan szinten megváltozott, hogy amikor például a többi alkalmazás azt mutatta, hogy 20 fok van, akkor ez az alkalmazás azt mutatta, hogy mit tudom, 23 vagy 18. És így nem értettük, hogy miért. Tehát, hogy minden más, tehát mindenhol más, ő valahogy ragaszkodott egy másikot.
3: De igen, de miért? Ha felhős, akkor napos. Ha esik, akkor ott havazik.
4: Így hidd el, ahogy van, ahogy mondom.
3: Igen.
4: Amikor mondjuk voltunk Bécsben, akkor Bécset hozzáadtam az iOS apphoz, hogy akkor Bécs, tudod. Akkor egyszer voltunk Horgoson, hozzáadtam Horgost.
3: Jó.
4: És a mai napig itt, kitöröltem ezeket már 25-ször,

0: dolgot, amit én abszolút nem értek, én bevallom, én ezt nem értem, hogy hogy nézik. Ilyen radarokat néznek, valami felhő radarokat, és elég jó meghatározzák, hogy nem tudom, most ez a felhő merre megy.
1: Hát ilyesmiket, nem? Tehát ugye itt látod előre, hogy
0: én nem tudom, hogy ez mi, amit te utaz nekem.
1: Hát ez egy radar, tehát itt látod, a felhőképeket nézi.
0: Hát most éppen nincs felhő, ugye, csak azért nem látom.
1: Itt valami halvány itt megy, de ez
0: szóval, hogy az a baj, és akkor múltkor is tudod, van a haverom, a Dávid, ő ennek az expertje, és akkor ülünk nála, és látom, hogy jönnek olyan fura felhők, és mondja, hogy nem erre jön.
1: Igen, hát ezt itt látja.
0: És akkor látja.
1: Most én órákra előre látom, hogy nagyjából hogy mennek a felhők. Látod, ez lesz, aha, a mai nap.
0: De én nem tudom, hogy ez hogy kell ilyet megnyitni.
1: Hát az alkalmazásodban kéne, hogy legyen egy radar. Hát én az időjárás end radar appomba ezt abba szeretem használni.
0: Nyilván abban van radar, ugye?
1: Igen.
0: Hát én nem tudom.
1: Időjárás end radar. Már a neve is mondja. És, de viszont például az én van ismerősöm, aki minden reggel tényleg így kell fel, csak ő nem a telefonján nézi meg az időjárást, hanem leül. Megnyitja az időképet.
0: De komolyan?
1: És ő minden eshetőséget számba vesz, megnézi a radart, számol, oszt, szoroz, kivon, összead, tehát ilyeneket csinál, és a végén megállapítja, hogy milyen idő lesz. Egyébként, aha, nem foglalkozik sem mezőgazdasággal, sem kinti munkákat nem végez, csak egyszerűen ez a hobbia.
0: Őrlet. Na most közben találtam valamit.
1: Kovács Géza, a meteorológusokat, ő is ezt csinálja, hát ő is.
0: Nekünk ilyeneket szoktak mutogatni, aha, ilyen valami hő...
1: Ez mi valami?
0: Nem tudom, valami.
1: Kopár sziklás egység?
0: Nem, mutatom? Ez valami, fogalmam sincs. És akkor itt vannak valami színes valamik, és akkor azok mutatják, hogy merre megy. Ez
1: a rakétabecsapódások irányban.
0: Hát körülbelül olyan kérdete van, szóval nem tudjuk nézni. Aztán mondják, hogy az emberek nagyon rá vannak kattva. Én arra jöttem rá különben, hogy az utóbbi időben az időjárás olyan, hogy úgyse fog esni. Hál' Istennek, mármint nekem.
1: Igen, az utóbbi időben tényleg ez van, hogy mindig így, ja, eső, esik, egész nap esni fog, jaj, így esik, úgy, aztán semmi nem történik.
0: Ez valószínű, hogy aki olyan dologgal foglalkozik, hogy ugye neki kell az eső, neki valószínűleg ez rossz, de mi, aki szeretünk hétvégén kirándulni, meg nem tudom, motorozni, meg biciklizni, meg bármit csinálni kint, vagy ülni csak kint a parton, ugye nekünk ez így amúgy tök jó.
1: Persze.
0: Általában ez. Én most néztem, én most lenyomom a műsort, meg erre arra is indulok egy többnapos túrára, és most is úgy néztem, hogy esik, tudod, és akkor ma meg azt mondja, hogy nem fog esni. Tehát szóval ez is olyan, hogy tudod, most akkor mit? Most én is akkor mondjam le az egészet, mert majd esik, igen, vagy kinek higgyek már.
1: Érdekes ez, hogy az alkalmazások nyomják ezt a 10-20%-os csapadékesét, és akkor ez sok esetben egyes embereknél érdekes ennek a pszichológiája, mert ők úgy értelmezik, hogy matematikailag ez azt jelenti, hogy jó eséllyel egyáltalán nem is fog esni.
0: Aha.
1: Viszont nagyon sok olyan ember van, aki meg úgy értelmezi, hogy biztos esni fog. Tehát ez a 20%, ez biztos, hogy eső. Úgyhogy lemondják a kirándulást, kihagyják a futást, stb. És otthon töltik a hétvégét, azért, mert ott írja 20%-ot, hogy ne adj Isten még többet, picit, és az még mindig nagyon kevés.
0: Igen.
1: Úgyhogy... És mindig elképzeljük, hogy mi lesz, és az utóbbi időben egy ismerőseim, amikor találkozunk, akkor így, hát már egész nap esőt mondott. És állandóan ez a téma. Tehát olyanok lettünk, mint az angolok, érted? Tehát, hogy csak az időjárásról beszélgettünk. Ez egy ilyen beszélgetés indító sztori.
0: Na, hát ő lett. Na minden, szóval ez van. Ezt kell szeretni. Nem tudom, hogy álltok ezzel az egésszel, ezzel az időjárás sztorival. Na, tudom, hát láttam, hogy félsz, hogy Ati valamit írt, azt mondja.
1: Na, mit írt Ati?
0: Hát naponta szoktam
1: elnézni. Nyilván az van, mint Brasnyónak. Hát kb. Az van, amit mutat, de olyan is volt, hogy késett és egy napot. Persze, igen.
0: Aha. Hát igen, úgyhogy ezek ilyen dolgok.
1: Ő is szeret kirándulni, de azt is, amikor esik az eső. Én is szeretem az esőt egyébként.
0: Amúgy jó, ha éppen nem úton vagyok,
1: akkor
0: nem
1: most
0: jó.
1: Az más, hogyha te úton vagy, meg motoron vagy, az megint más kategória, de...
0: Igen,
1: de,
0: bár én tudom, hogy életemben először belekeveredtem egy ilyen viharba. Tudod, vannak azok az olyanok, az, én nem értem különben, hogy ez hogy tört. Igen, úgy, amikor tudod, az a tipikus, amikor látod, autóval már többször járt egy motorral, csak egyszer, amikor látod, hogy úristen, ott valami nem stimmel elő, és mint a függöny. Tudom, van az olyan, hogy az út egyik felé esik, a másik felé nem.
1: Igen.
0: Na mondjad, mi
1: volt? Itt láttam egy videót, egy foci meccs, hogy a meccs egyik tér felén esett, a másik felé meg szárazott.
0: Ilyen van. Igen. Szürreális dolgok ezek, és tudod, így mentem így a semmiből, a normális időből, bementem egy ilyen valamibe, ahol hirtelen leszakadt az ég, ahol fújt a szél, ahol és életemben először...
1: Viharzóna!
0: Nem tudtam, hogy mit reagáljak. Nem tudtam azt, hogy nem értettem, hogy így valahogy így ott bementél, tartottam egy, a...
1: Visszamentél 1962-ben.
0: Hát valahogy az úton tartottam a motorot, de nem tudtam, hogy most lassítani kell ilyenkor, gyorsítani kell, vagy csak menni, vagy csak túlélni, vagy most meg kéne állnom valahol.
1: Félreállsz. Ez mint a Final Countdown című film, az arra emléksz? A Final Countdown. Ez egy régi film, nem tudom, már ki játszott benne, na mindegy. És ott megy az, hogy a repülőgép anyahajó bemegy a vihar.

0: a tengeren, és megjelennek a Pearl Harbor előtt, a második világháborúban.
1: Jézusom.
0: Megjelennek, és akkor tudod, ez a dilemma, hogy beavatkozzunk-e, hogy a sugárhajtású gépeinkkel lelőjük-e a japán repülőket, vagy ne, megváltoztassuk-e a menetét. Hát egy kicsit beleavatkoztak, de nem teljesen. Igen, és akkor ilyen, ez volt a film lényeg. A fajnak az utó, végső visszaszámlálás, így szó szerint le lehet fordítani.
1: De láttam különben, most nem rossz modell, láttam, Zoli, nem érzed át, de ez szörnyű élmény volt nekem.
0: Hát elhiszem,
1: bekaksiztam.
0: Hát elhiszem. Nem tudtam. Időzavarba kerültél.
1: Amúgy nem voltál sosem, mert az a legdobb elvetsz, hogy biciklin elkapott a jéges. Jézus. Volt már ilyen neked?
0: Nem, megúsztam.
1: Tudod, ez hogy fáj?
0: Persze, fáj.
1: De ott bementem, tudod, mindig meg tudsz menekülni a buszállomásoknál.
0: Kopogtatják a fejedet a jegek.
1: De rossz az. De különben tényleg. És akkor jó, bemenekültem egy buszállomás alá. Hát nem, de picike az is rossz. Dió nagyságú. Akkor így meghalsz.
0: Tarkóncsal az így leesel a bicikre.
1: Ezen gondolkozok, különben tényleg vannak azok a videók, ezekről a nagy jéges. Ott mi történik szegény emberre?
0: Ismerősöm.
1: Azért az nagy baj.
0: Nagyon durva. Egyébként ismerősöm vett egy vadonatúj autót. Nem is tudom, hány évvel ez. És akkor az olasz autópályán mentek, és jött egy ilyen dió nagyságú jéges. Szíts ezt az egész autót. Úgy nézett ki a felülete, mint a
1: hullámos,
0: és a biztosító egy... fizetett, de nem ja, volt rá. Persze, de nem volt egyszerű.
1: Van egy zenész ismerősöm, és halálnyugodt, és vettek egy nagy jippet. Elmentek kirándulni, és ilyen leszakadt az ég, tudod, ilyen jéges, hogy minden. Felesége kimegy, rohan vissza. Azt, hogy Jézus Isten, azt, hogy láttad, mi történt? Azt, hogy behorpadt az autónk, hát ilyen jégeső volt, behorpadt az autónk. Nem, ez megszólal. Most legalább ilyen jippesebb.
0: Jó,
1: ez volt a válasz, mert hogy a jeep az, nem, ugye a jeep az így, nem tudom, biztos, mi volt a logikája, hogy a jeep az terepen megy, az meg is megkarcolódik, meg nem tudom, fogalmam sincs, ez volt a válasz, egy olyan jeepesebb, úgyhogy az életed csak lazán, 7:53 perc van.
2: Műsorajánló. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
4: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
9: A miniszter csalási kísérletre figyelmeztette a mezőgazdasági termelőket. Ne dőljenek be azoknak a csalóknak, akik telefonon keresik meg őket, és pénzért cserébe a minőségi tenyészállatok után járó támogatások kifizetésének állítólagos felgyorsítását ígérik, figyelmeztette a gazdákat a mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamočić hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása és a támogatások kifizetése kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény, valamint az előírt eljárások szerint történik.
10: A Szecesszió világnapja alkalmából idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka. Szerdán és csütörtökön a város több intézménye, például a múzeum, a kortárs galéria, a zsinagóga, a könyvtár és a Matthias Corvinus kollégium is különféle rendezvényekkel kapcsolódik az ünnephez. A szabadkai programsorozat teljes kínálata a szecessziovilágnap.com oldalon érhető el, ahol az érdeklődők a részletes program mellett a rendezvényekre is regisztrálhatnak, ugyanis a belépés több helyszínen regisztrációhoz kötött.
9: Újabb kishegyesi atlétikai sikerek születtek, erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke azt írta, Bede Borbála Szerbia kupán Krájevóban megnyerte a gerelyhajítást, ráadásul 47,58 méteres egyéni csúccsal. Bácsi Virág rúdugrásban állhatott a dobogó második fokára, szintén egyéni csúccsal, 3,1 méteres eredménnyel.
10: Időjárás. Szabadkán és környékén ma változóan felhős, de azért főként napos időben lesz majd részünk, ami a csúcshőmérsékletet illeti. Ma 31 fok várható.
5: Reklám.
11: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis.
0: míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
12: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
13: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
14: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.
8: Panorádió, a te hangod.
9: Éjjel, nappal, 91,5.
10: A zene, pannon tegnap.

0: 95.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannon reggeli.
0: Eskü a leghülyébb téma következik az elmúlt egy hónapból. Én vagyok a hibás, én raktam be. Én vagyok a hibás. De most kezdjétek, az van, hogy a városi madarakat kezdték el figyelni, méghozzá azt. Én nem hiszem el, hogy... Tudjátok, hogy hányan csinálnak ilyen tesztet? Beszállt Franciaország, Németország, Lengyelország, Spanyolország és Csehország. És ezek országok tudósai, de most hihetetlen, összefogtak, hogy megvizsgálják azt, hogy a madarak kitől félnek jobban a városban, a férfiaktól vagy a nőktől. És ezt elkezdték tesztelni. Sokat. Sokat tesztelték. Tudjátok, ez az a tipikus szituáció, amikor van egy adott madár lent a földön, a lábán áll, és hogy mennyire tud közel menni hozzá, mikor repül el. Oké, hogy történt a teszt? Ezt figyeljétek. Szedtek ugyanolyan magasságú férfiakat, meg nőket. Ha nőknek hosszú volt a hajuk, akkor azt befogták, ugye, hátra. Tehát úgy csinálták, hogy minél jobban ugyanúgy nézzenek ki. A férfiak és a nők is. Ne legyen ilyen, tudod, ilyen extrém különbség köztük. A ruha is hasonló volt. És mégis bármit elkövettek, mindig az volt, hogy a férfiak legalább egy méterrel közelebb mehettek a madarakhoz, mint a nők. Ez azt jelenti, hogy a nőktől jobban tartanak a madarak. És azt mondják, hogy ez még egyelőre nincs konklúzió, hogy mi az igazság, és ez miért történhet, de gyanítják, hogy valami kémiai dolgokat éreznek a madarak.
2: Hát biztos, hát most valami hosszú hajtól félnek.
0: Igen, szóval kémiai dolgoktól tartanak a madarak, és tartanak a nőktől. Nem tudom, hogy a nők mit csinálnak velük, fogalmam sincs. Ez majdnem ugyanolyan kérdés, azt még nem tesztelte senki, hogy a galambok, vagy a gerlicék még az utolsó pillanatban szállnak el előled? Mármint amikor autóval mész, ilyen motorral, vagy biciklivel, vagy tök mindegy mivel. Miért várják meg az utolsó pillanatot? Hát, ha mégsem megyek arra? Vagy miért? Ez nem tűnt fel neked?
2: Nem tudom, nekem ez nem tűnt fel. Nekem egyetlen egy dolog tűnt fel ebből, amikor olvastam ezt a cikket, hogy ugye beugrott a Daphne du Maurier kisregénye, a Madarak, amiből aztán készült a Hitchcock film. És én azt a regényt, azt a kisregényt, ez igazából egy kisregény, ezt imádtam, nagyon-nagyon szeretem. Gyerekkoromban olvastam sokszor, és akkor a filmet is, és akkor abban tényleg az volt, hogy a madarak emberekre támadtak.
0: Hát ott igen, ott az volt a
2: lényeg. Nem volt magyarázat.
0: Nem volt, de azt megnéztem, az, amit
2: már a rádióadások is megszűntek, meg mindent, tehát egy ilyen apokaliptikus film, és a kisregény is zseniális, úgyhogy ott a madarak azok izgalmasak. De itt most nyilván a kutatások szerint átlagosan egy méterrel közelebb engedik a férfiakat a madarak. Érdekes.
0: És vették a fáradtságot, és 37 faj esetében csináltak tesztet.
2: A nők ott voltak.
0: Ennyi. Én nem tudok tényleg ez mit hozzáfűzni, ez annyira beteg ez az elképzelés. Azt tudom hozzáfűzni, hogy múltkor szörnyű élményem volt, ugyanis egész életében megszoktam, megyek az autóval, állnak a galambok például az úton, és az van, hogy megyek, mindig lelassítok, mindig elrepül. Akkor jött a következő szint, nem lassítottam le, mert úgyis elrepül. És évekig mentem, nem lassítok le, mert úgyis elrepül. Múltkor nem repült el, és megütöttem a galambot. Esküszöm, olyan rosszul éreztem magam, hogy megálltam, hogy így rendben van a galamb. És hál' Istennek rendben volt. Kicsit egy fehér galamb volt. Egy picit úgy nyilván repült a tolla.
2: Gyagyás volt.
0: Repült a tolla neki, de fölkelt, és akkor ment tovább. Na jó, hála, jó Istennek, nem akarok egy galambot nyírni, érted, az autóval. Kinek hiányzik ez? Úgyhogy hihetetlen. De érted, mindig van nekünk ott egy utca ott mellettünk, és mindig ott történik az ilyen hülyeség, valami mindig az a hülye utca, nem tudom, van-e nektek életetekben ilyen hülye utca, mindig valami történik. Ugye emlékszem, hogy ott egyszer el is akadtam télen, az is persze, melyik abba az utcába volt, mert nagyon elakadtam, mert nagy volt a hó, és akkor hát ez nyilván nem tegnap volt, mert az utóbbi időben nincs nagy hó, mondjuk most éppen volt, de amúgy nincs. És emlékszem, hogy akkor, most nem akarom váltani meg terelni a témát, csak annyi volt, hogy...
2: Pedig azt csinálod!
0: Megálltam, és nem volt más ötletem, és eszembe jutott az a rally megoldás, hogy kiveszem a szőnyeget, a patosznicát, és berakom a kerekek alá. Kicsupált az autó, mint a sickörömmel.
2: A patosznicát! Jaj, holnap én is szedem a patosznicát, megyek regisztrálni autót.
0: Igen. Még kell különben szétszedni az autódat, amikor elmész regisztrálásra.
2: Most volt egy nagy autómosásunk, mert tehát ugye azért minden zajlik abban az autóban, tehát...
0: Szép magyarul Dubinszka prány?
2: Hát az volt, igen. De minden történik ebben az autóban, tehát a gyermekek azért magukénak érzik, tehát egy ládányi, tehát mi kipakoltuk be, most kérdezik, kipakoltuk be az összes játékot, ilyen apró kis játékdarabot, amit találtunk, és a mester, aki ezt megmosta ezt az autót, még egy fél vödörnyi játékot kiszedett. Igen, de tudod, olyan helyekről, ahová nekünk nem, tehát nem is gondoltuk, hogy beesett valami, de hát ő olyan Dubinsko módon mosta meg ezt
0: alaposan
2: ezt az autót, hogy talált még különféle Lego fejeket, meg Kinder darabokat, mármint ilyen játékdarabokat.
0: Az komoly.
2: És amikor ez mind kész lett, akkor én ott kiszedegettem a gyereküléseket, amivel annyi volt a baj, hogy ez egy izofixes történet, tehát ennek nagyon egyszerűen kell kapcsolódni, csak a mi autónk esetében sajnos az a ugye az
0: Isofix mélyen van biztos.
2: Hát az a textil, ami borítja a hátsó üléseket, ott az ugye eléggé, tehát nagyon meg kellett feszíteni ahhoz, hogy én az Isofixet be tudjam egyáltalán nyomni, és ez egy végtelen szenvedés volt sokáig. És akkor úgy mentem mindig autót regisztrálni, megkérdeztem, hogy ugye nem kell kivenni a gyerekről, és mondták, hogy már ne etrem azt. És akkor mindig így, hála jó Istennek, tehát én olyan helyre járok, ahol nem kell. Ahol nem kell kivenni, de egyébként ki kell venni. Úgyhogy most már bejárattuk annyira a textit, most már kikapom, tehát most már nem téma.
0: Most
2: de
0: már ügyes vagy benne?
2: Most már az anyag egy kicsit megereszkedett, úgyhogy most már be lehet nyomni rendesen az Isofixet, becsattintani.
0: De mindig ez van, érted? És akkor ott van nekem is az autó, most már jobban kezdem megoldani így az évek alatt, de hogy így, tehát hihetetlen, hogy tehát elviszed az autót, azt mondják, oké, szedd le a küszöböt. Jó, szuper. Akkor vittem a szervizbe leszedni a küszöböket az autóról. Jó, szuper, oké. Azokat a fellépőket, vagy minek nevezzük. Jó. Utána van nekem gyári tetősén, meg gyári keresztrút. Írja rajta az autónak a márkáját. Ezt le kell venni. A keresztrudakat le kell venni? Le. De soha nem kapok választ, hogy mié. És akkor konkrétan is szétszed az autót, na mindegy, különben elviszem a motort most nemrég. Elviszem azt, hogy a dobozokat le lehet venni? Hát gondolom, le lehet venni. Mondom a dobozokat, mondom az apátok fülét. Na mindegy, szóval ezek ilyen dolgok, valamilyen szét kell szedni. Visszatérve különben erre, Mihály azt írja, hogy férfiak is óvakodnak a nőktől, de hát jogos a madarak viselkedése. Látod? Őrült dolgok vannak. Na mindegy különben, de tényleg viccet félretéve, egy hülyeség. Azért gondoltunk erről beszélni pár szót, és körülbelül ennyit is beszélünk róla, mert őrületét több ország összefog, hogy nőket és férfiakat tesztelt a madarak közelében 37 féle madárfaj, szóval én nem tudom tényleg, szóval én benne vagyok abban, hogy tényleg legyen büdzsé arra, hogy az emberek kutassanak dolgokat, de azért vannak azért határok, nem? Nem úgy érzitek? Hogy azért ez így tiszta fölösnek? Hogy ez így, tényleg ez így nem kell senkinek az információ szerintem. Úgyhogy ilyenkor szoktam mondani, hogy ettől többet ért volna különben, hogy ez egész pénzt így fogta volna valaki, fölviszi a városháza tornyába, és kidobja a városháza tornyából, és akkor legalább egy csomó boldog ember lenne lent, akinek szebb élete éve a napja. Mert ettől nem lesz szebb senkinek a napja. Ennyit akartunk röviden. 8:23 perc van. Zene!

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

Légy rádióaktív. Írj nekünk a 063 621 605-re. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online. www.pannonrtv.com.
1: Na, beszélgetem a Sean Pennről is, de Boros Allen hallgat bennünket a sólyom fedélzetéről, mondja, hogy annyira új minden, hogy mindennek ilyen új illata van.
2: Új szaga van.
1: Vadi új szerelvény, új szagú az ülésekben. Egyébként az ülések az teljesen nem, mint hogy egy ilyen drága gamer szék lenne egyébként. Jó, mondjuk két picit túlzásra. De nagyon-nagyon szép minden.
2: Vannak jó asztalok, ki bírod itt a laptopot.
1: Elnyomott cigicsikkek, nem írja sehol, hogy...
2: Nem lehet többet cigizni ezekben, nem?
1: Cse, nem írja, hogy...
2: Grobári, azt szeretik.
1: Grobári,
2: nem tudom, az minden van fölé.
1: Hát a rajongói csoporta.
2: Komolyan?
1: Azt hiszem, hogy szerintem ez víz, de vagy...
2: Partizán,
1: bocsánat. Ja.
2: Ezt is megfejtettük. Mi az, hogy Grobári?
1: Azt hiszem, így van, de nem vagyok benne biztos.
2: Én aztán nem tudom tényleg.
1: Na jó, szóval nincsenek jó, ilyen feliratok.
2: Oké.
1: Ez a lényeg.
2: Hát jó. Ja.
1: Jó, tehát érdekes dolog ez, és jó utazást kívánunk itt Alennek a sólyom fedélzetén.
2: Hova megy?
1: Hát a Belgrádban, aztán mondta. Megírja.
2: Jó.
1: Sean Penn egy nagyon vicces dolgot mondott. Hát részben vicces, részben súlyos, majd mindjárt mindenki eldönti magának.
2: Igen.
1: Tehát ő annyira utál szelfizni, ez az ember.
2: Uh-huh.
1: Amit én valahol megértek. Tehát most egy Sean Penn tényleg az a kategória, aki nem tud úgy végigmenni az utcán, hogy valaki ne menjen oda. És ő egyébként egy olyan figura, aki amikor Oscart kapott, akkor átment, és nem is nagyon mondott beszédet, csak így mondta, hogy thank you, és levonult. Aha. Tehát, hogy ő tényleg egy ilyen rossz fiú is egyébként, ilyen rossz fiú színésznek, elege van már, minden kicsit úgy is néz ki, mint aki mindenbe belefáradt. És többször kapott meg egyébként Oscar jelölést is, ugye díjat is. Hát volt ugye a Milk című film, ami egy homoszexuális képviselőről szólt, akit megöltek.
2: Igen.
1: És ő kapott egy Oscar-díjat ezért a szerepért. Hiszen ez egy olyan meleg aktivistát formált, akinek ugye nyíltan homoszexuális emberek is vállalhassanak politikai pozíciót az USA-ban, tehát ez egy komoly szerep volt. És hát nyíltan állást foglalt politikában is, emiatt is kérdezték, volt több interjú vele, járt Ukrajnában, az ukránokat támogatja, Zelenszkijt, stb. És kihagyta, amikor ő éppen az Oscar díjátadóra lett volna hivatalos, akkor pont kihagyta, mert ott volt Ukrajnába. Ez ugye az egyik csata, a másik után című film lett volna, itt meg is kapta az Oscar díjat ezért. És a Variety kérdezte arról, hogy miért nem szeret szelfizni.
2: Aha.
1: És ő olyasmit mondott, hogy zavarják ezeket, tehát rengeteg embert nagyon-nagyon zavarja ez a selfie történet, és senkinek soha nem szabadna selfie-ket lőnie senkivel. Ő ezt mondja.
2: Igen.
1: Rossz hatással van mindenkire, rossz hatással van rá, lélekgyilkos az egész, és akkor most mondta nagyon durvát, hogyha oda jönne hozzá egy holokausz nagyi, a 6 éves tolószékes urakájával, hard no. Arra is egyértelműen nem a válasz.
2: Hát jó van, de... Jó, ezt meg kell értenünk azért, hogy egy kicsikét azért most már ki van, mert írja azt is, hogy különben nem is, azt mondja, hogy úgy adott, hogy nem megy különben eseményekre, hogy 8 embernél több van, egyszerűen nem megy el, elege van az egészből.
1: 9-en vagytok, hát akkorban.
2: Igen. Hát jó, most ezt nyilván mondott valamit, de alapvetően most figyelj, hogyha nem tudom, állandóan úgy kéne élned, hogy állandóan ilyen valami eseményekre mész, az biztos, hogy egy ideig különben rohadt érdekes. Csak hogy aztán az egyre durvább, és azt mondja, hogy utálja azt a pillanatot, meg azt az egészet, hogy nyilván ugye, amikor ilyen rendezvények vannak, akkor rengeteg ember van ott, rengeteg színész van ott, ugye mind ismert, és akkor mindegyik kap 15 percet. 15 perc alatt ilyeket ilyen valami fantasztikusan kell nyilatkozni meg minden, mert utána az fog szétmenni mindenfelé a sajtóba. Aztán, hogy és akkor azt mondja, hogy ez ilyen stressz, ilyen fölösleges stressz, amit így nem akar már, de közben tudom azt, hogy amikor pedig viszont elindulnak ezen az úton, akkor nagyon sok mindenki ezt meg éli, hát annyira szereti. Hát ne hülyeskedj már, red carpeten az a fotózás, Jézus Isten, tudod, hát mennek a különböző ruhákba, és akkor ott mennek, és pózolgatnak. Hát el tudom képzelni, ezek az emberek tanulnak pózolgatni a tükör előtt, a muszáj, hát nem lehet másképp.
1: Persze.
2: Melyik a szebb oldalad, melyik mindig megvan nézni, melyik profilod a szebb, meg stb. Akkor tudod, fotózgatás, erre, arra, minden, megjelenik minden. Nézd, egy ilyen világ, de hát rajta csámcsok mindenki igazából. Ezt valaki nagyon jó viseli, valaki nagyon nem. Ez pedig, hogy elzárva élsz, ennek is van egy hangulata, gondolom én.
1: Így, hogy van egy pár milliód
2: hát
1: otthon.
2: Igen. Szóval így el vagy, pontosan tudod,
1: hogy... Ingatlanokban, befektetésekben, stb. Mehettem, hogy a Sean Penn.
2: Tudod pontosan, hogy van egy ingatlanod, ami jó el van zárva, oda úgyse fognak bejönni, hát lesz egy fotós, hogy néha így próbálkozhatnak erre-arra.
1: Ja.
2: Jó, néha kicsit túlzásba viszi, de most már érdekes, ezek a drónok is ugye azért tudni repkedhetnek, de most már ezeket is lehet tiltani, meg van egy csomó megoldás. Meg én nem tudom különben, ez a paparazzi cucc, ez megy még annyira, mint régen?
1: Szerintem nem.
2: Ugye, hogy nem? Nekem is úgy tűnik, nem.
1: Szerintem már annyira nem. Biztos, hogy vannak még paparazzik, de azért nem olyan, mint a 90-es években lett volna. Tehát a 90-es években ez a 90-es években egy óriási láz volt. Rengeteg pénzt fizettek a magazinok, különösen a Murdoch-féle média birodalom magazinjai ezekért a fotókért.
2: Aha.
1: Nézted a Murdoch sorozatot
2: nem
1: Netflixen?
2: Nem vágom.
1: Ez egy dokumentum sorozat, aminek az a lényege, hogy ugye a Murdoch, a Rupert Murdochról szól. Tudod, jó, ki a Rupert Murdoch?
2: Nem én, mesélje mindent.
1: A Rupert Murdoch az egy média mágnás volt. Miért mondom, hogy hány évesen halt meg? Nagyon-nagyon idős volt. Tehát ilyen 95... Ez még él? Jézusom!
2: Nem
1: ijeszkedtél, 95 éves a Rupert Murdoch.
2: Aha.
1: Miért gondoltam, hogy meghalt a Rupert Murdoch? Na mindegy.
2: Hát nem tudom.
1: A következő csinál. Tehát az övé volt a News of the World című magazin. Arra emlékszem, News of the World.
2: Ez
1: a
2: világ egyik... tudom, nekem abszolút kibaradt
1: nálunk
2: minden.
1: Nem árusították nyilván. Ez a világ egyik leghíresebb pletykalapja volt. Tehát igen, semmitől sem riadtak vissza. Hogyha megvannak neked a tények címei, ugye ez a túlélték, mégis meghaltak stílusú címek, aha, tehát ők ezeket nyomatták. Rengeteg sztárt mutattak be hát rossz fényben. És egy óriási médiabirodalom épült körül. Ez övé volt a Fox News.
2: Uh-huh. Na, az megvan.
1: Rengeteg érdekeltsége volt Hongkongban, mindenfelé, Los Angelesben, stb. Aha. Na most figyeld meg a csábó, mit csinál. Tehát az a sorozat megvan, az a Succession, az utódlás.
2: Nem is tudom, hogy ez mi, nem.
1: Na ő, ez a sorozat, egyébként nagyon jó sorozat, ez a Rupert Murdoch élete ihlette ezt a sztorit. Mit csinált a Rupert Murdoch? Fölépített egy óriási birodalmat, elvette egy nőt, utána gyorsan el is vált tőle, lett tőle egy lánya. Utána elvette egy másik nőt, akivel 40 évig élt.
2: Jó.
1: Szült neki 3 gyereket a nő. 2 fiút és egy lányt. A 2 fiú és egy lánya, hogy felnőttek, hát ugye Rupert Murdoch is ott öregedett, már 86 évesen. Úgy volt, hogy hát vagy nyugdíjba megy, vagy meghal, tehát hogy valami a kettő között, de egy óriási vagyona is, egy óriási média birodalma volt, amit valakinek örökölni kell. És a gyerekek, ugye a 2 fiú és a lány, azok elkezdtek vetélkedni egymással. Mentek háttéralkuk. Az egyik, vagyis a lány összefogott a fiatalabb testvére, hogy megpróbálják valahogy kirúgni, vagy eltávolítani, jó, az idősebb testvér. De a Rupert szerette volna, hogyha az idősebb testvér veszi át a dolgokat. És ment egy ilyen hatalmi harc a testvérek között. És mit csinált a Rupert Murdoch?
2: Na, mit csinált?
1: Ahelyett, hogy visszavonult volna, elutazott Los Angelesbe, összejött egy nála legalább 35-40 évvel fiatalabb nővel, elvette feleségül, elvált az előző feleségétől, az is szült neki 2 gyereket.
2: De már most 86
1: évesen? 86 évesen. Az is szült neki 2 gyereket. Wow. Tehát bekerült még a dobozba még 2 utód, tudod, még 2 unoka.
2: Jó.
1: És
2: ebből mi lett?
1: És aztán nyilván attól a nőtől is elvált, mert kiderült, hogy csak a pénzért volt vele, hát micsoda meglepetés. Tudod? Én meg csalta, meg minden. És így a Rupert Murdoch végül így nem tudta senkinek nem tudta úgy átadni a hatalmát, hogy ő ezt szerette volna. Most azt hiszem egyébként, hogy az idősebb fiánál van. De,
2: igen.
1: De óriási hatalmi harc ment a háttérben.
2: Ha jó van, hogy ne.
1: És akkor tudod, csinál egy ilyen svéd csavart. Nem tudta úgy átadni a hatalmát, hogy ő ezt

0: years old.
1: De azért tényleg annak az emberek milyen hangja van azért.
0: Zseniális. Azért most is 100 évesen is jó hangja.
1: Igen, tehát le a kalappa. Tehát van egy pár olyan színész, aki, vagy mondjuk, hogy nem színész, hanem ilyen természetfilmes.
0: Mutatták ki, hogy néztem valami hollywoodi ilyen backstage videót, amikor sétálgatnak ott a színészek között, és ilyen lakókocsik voltak, és az egyik lakókocsi előtt egy ilyen idős bácsi, egy ilyen nagyon-nagyon öreg, alig mozgó idős bácsi térdel, és eteti a galambokat.
1: Igen.
0: És akkor mondta ott a hölgyek, őt vezette körbe a stábot, hogy Mr. Eastwood, és az így fölkezdett, hogy az ők Clint Eastwood kint a galambokat tette, igen, és bevezette őket a kis házikójába. Éppen valamit forgattak, azt hiszem ő volt a rendezője, ott valami, azt hiszem a The Mule című filmet, én azt a filmet sose felejtem, a New York-i repülőn néztem meg, a Csempész című filmet, megnéztem 3 filmet a visszaúton, és ez volt az egyik. És akkor is azon gondolkodtam, hogy bakker hány éves a Clint Eastwood, és aha, ezt a filmet megcsinálta. 2018-as, hát akkor se volt már mai gyerek.
1: Basszus, a Gran Torino volt az utolsó, amit néztem tőle.
0: Volt még utána, volt még neki egy ilyen gyengébb filmje is.
1: Aha.
0: Volt egy gyengébb filmje is.
1: Eszméletlen.
0: De az biztos, hogy ő, hát zseniális. Úgyhogy így idős, persze. De mint a Murdoch.
1: Hát hogyne. Apám ilyen sztorik. Hát igen, érdekes a Murdoch, ez. De 86 évesen csinált 2 gyereket.
0: Igen,
1: hát
0: igen. És a csaj, és az a fiatal nő, az így megfiatalította szó szerint. Futott, vitaminokat szedett, megváltoztatta az életét. Teljesen megfiatalodott a Rupert Murdoch.
1: Hát amúgy az jó.
0: Megnézel róla ilyen képeket, akkor teljesen elkezdett ilyen modern, fiatalosan öltözködni, meg ilyenek.
1: Nem volt
0: gáz módon.
1: Nem
0: ilyen gáz módon. De hogy ez a fiatal, ez egy ázsiai nő volt egyébként, egyből így megfiatalította. Egyből tudod, adott rá ilyen villogós jackiket, ilyen bőrkabátokat, 80. Hát jó, hát próbált a nő is kihozni a maximumot.
1: Én nem tudom elképzelni, nem hiszem, hogy én 86 éves korig
0: a gyerekek, a gyerekek, mit gondoltak, amikor kiderült, hogy a fater válik, 86 éves.
1: Ja, hát mondták, biztos, hogy azt mondták, hogy meghűlt.
0: Hát
1: de nem.
0: Igen.
1: Hát nézd, le a kalappa.
0: Le a kalappa.
1: Le a kalappa. Jó van, 8:50 perc van, lesokkolt, ez milyen sztori volt, megőrülök.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek röviden.
9: A miniszter csalási kísérletre figyelmeztette a mezőgazdasági termelőket. Ne dőljenek be azoknak a csalóknak, akik telefonon keresik meg őket, és pénzért cserébe a minőségi tenyészállatok után járó támogatások kifizetésének állítólagos felgyorsítását ígérik, figyelmeztette a gazdákat a mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamočić hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása és a támogatások kifizetése kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény, valamint az előírt eljárások szerint történik.
10: A Szecesszió világnapja alkalmából idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka. Szerdán és csütörtökön a város több intézménye, például a múzeum, a Kortárs Galéria, a zsinagóga, a könyvtár és a Matthias Corvinus kollégium is különféle rendezvényekkel kapcsolódik az ünnephez. A szabadkai programsorozat teljes kínálata a secessiovilagnap.com oldalon érhető el, ahol az érdeklődők a részletes program mellett a rendezvényekre is regisztrálhatnak, ugyanis a belépés több helyszínen regisztrációhoz kötött.
9: Újabb kishegyesi atlétikai sikerek születtek, erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke azt írta, Bede Borbála Szerbia kupán Krájevóban megnyerte a gerelyhajítást, ráadásul 47,58 méteres egyéni csúccsal. Bácsi Virág rúdugrásban állhatott a dobogó második fokára, szintén egyéni csúccsal, 3,1 méteres eredménnyel.
11: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén ma változóan felhős, de azért főként napos időben lesz majd részünk, ami a csúcshőmérsékletet illeti. Ma 31 fok várható.
4: Társadalmi célú felhívás.
12: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
0: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13 a Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Hegyezd a füled,
7: mert nincs itt semmi látnivaló.
6: Hanno Rádió.
8: A te hangod.
6: A te hangod. A te hangod.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, 9-re 16 perc van, nézem, hogy áll a határ, és azt kell mondjam, hogy teljesen rendben van.
2: Utána Istennek.
1: Rendőrök, azok azért eléggé aktívak, mert azt mondják, Palicsi úton kint vannak, van egy ilyen Dominó nevű hely. Hát most az új kedvenc helyük, mert ott Tamán fölgyorsult,
2: Dominó,
1: és akkor
2: elkapnak. Ez kocsma, úgy, vagy mi ez?
1: Nem, ez egy ilyen valami, nem is tudom, mi van, ilyen van, mindenféle van.
2: Mi vegyesbolt?
1: Nem, convenience store. Ilyen, mik van, szaunák vannak ott, meg fürdőszobacuccok, meg mit tudom én.
2: Ja, értem.
1: Cserepek, meg valami ilyenek, ilyesmi. Valami, alternatív reklám, Szolinak biztos odaadjuk, nyújtottuk egy kis eurót, így kérdezik, hogy mit árulnak a Dominóba, ott a rendőrök vannak.
2: Akkor ide hagy a Dominó!
1: Gyerünk a Dominó!
2: Na, de jó, hát én nem hallottam még ezzel erre.
1: Akkor utána van egy fehér puntó, ami állítólag Kishegyesnél van, Topolya felé áll, és azt mondják, hogy hát ilyet nem hiszem el.
2: A Dominánál, a Palicsi úton.
1: Kod vulkanizera búle na mestajusse. Milyen nevek vannak? Búle vulkanizáló?
2: Búle tapaznás?
1: Búle vulkanizáló.
2: Hát van, úgy látszik.
1: Hát jó.
2: Nem tudom, melyik a búle vulkanizáló, hál' Istennek még nem kellett mennem a legközelebbi vulkanizálóba. Búle vulkanizáló. Ha arra gondol, amire én gondolok.
1: Búle.
2: Milyen az nem? A Palicsi úton van?
1: Micsoda, a búle vulkanizáló? Onnan nem írja, ennyit ír.
2: Hát van ott egy vulkanizáló, hogy most búle vagy nem búle, nem tudom. Oda...
1: Hát de nem tudjuk, hogy a Palicsi úton van-e.
2: Annó nekem még apáma is volt pár szó alkalmam elmenni oda, mert így kidurrant a júgónk kereke.
1: Igen. Búle.
2: Igen. Ha most, hogy az a búle volt-e, vagy más, nem tudom.
1: Ja, jó van, oké. Okay.
2: De ilyenek előfordul. Itt van-e? Ózska piac után van a búle. Jó van. Hát Dobárdán az,
1: Dobárdán az utak réme. Tud.
2: Ismeri az utakat.
1: Lehet, hogy nekünk időnként különben azt mondja...
2: A tenyerét.
1: Nekünk lehet, hogy időnként különben a Dobárt kéne kapcsolni ilyen út.
2: Egyébként igen.
1: Helyzet.
2: Szokta ő nekünk írni, múltkor írt, hogy a Gumárnál rendőrök vannak.
1: Dobár, akarod azt mondja, hogy Mozsel, hát felhívunk, Dobár, mi újság az utakon? Hallod, lehet, hogy szeptembertől bedobjuk.
2: Legyél a tudósítónk.
1: Ez ilyen volt.
2: Ez azért hülyéskedünk ezzel, mert annak idején volt itt nálunk valaki, aki így adott nekünk tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan vezessük a műsort, és akkor mondta, hogy mondjátok azt a kifejezést, hogy legyetek tudósítóink, mert hogyha ezt mondjátok, akkor az emberek...
1: Hát, ha elkapja hány inger az emberek.
2: Jóval immerzívebben élik meg a rádiózást, és akkor ti is, vagyis ők is a részei lehetnek a műsornak, és ez egy ilyen pszichológiai.
1: Hát jó, ez ma már nem megy át, jó, hát de mikor volt ez 10 éve, jó, akkor még lehet.
2: 10 éve, már volt 10 éve?
1: Biztos.
2: Szentséges Isten, de öreg vagyok.
1: Igen.
2: Emlékszem, amikor valamelyik nap beszéltük azt, hogy álltunk ott a határon, ott a migránsválság, és én mondom, hát mondom, hány éve volt, 5, és mondom, 2015, mondom, Jézus.
1: Tényleg?
2: Hát 2015-ben volt a Röszkei csata.
1: Röszkei csata.
2: Aha.
1: Például külföldről jöttem haza valahonnan, és így...
2: Ősszel.
1: Á, mindegy. Na, mindegy.
2: Én nem dolgoztam, és így nem volt kolléga, aki kimenjen, és akkor kimentünk, és akkor Zalem meg én voltunk kint.
1: Hát lehet, én tudom, hogy jöttem valahonnan haza, és ilyen képeket látok, hogy ég minden a határa. Mondom, hogy á, zsír, jövünk haza, mondom, ez is szép lesz, mondom, ez jó lesz, szép lesz, jó lesz.
2: Standard látvány, hogyha haza. Megírt az Attila is, hogy Grobári egyelőbb Partizán. Jó, most akkor ezért megkövettem. Én először rosszul mondtam. De aztán mondtam én is jól. Jól mondtam én is.
1: Oké, azt mondja, mi van itt még, amit mondjunk? Jó, elmondom. Na, a nagy déli, takarítás déli. Különben.
2: Déli.
1: Mi van a délibe?
2: Mészni nárezák, én mindig úgy mondom ott, és akkor kiröhögnek.
1: Igen. Én sokáig úgy mondtam, hogy mondtam az étteremben, hogy mondjam, mindig kávézóban, hogy molim csájszám medom. Nem, szóval médom, így mondta, szóval médom. És akkor mondták, hogy ez így nem jó, de mondom, miért? Azt mondják, mert medvébe kéred a te.
2: Én emlékszem, amikor veled kávéztunk, és te mindig úgy mondtad, hogy Jatyú, Nescafo bez pene. Ezt így mondtad.
1: Én mindent rosszul mondok. Persze, azt se értették. Meg azt is mondtam, hogy Morimovo kiszaró vodusza mehuricsima. Sta?
2: Hát mondom, hogy egyszer, vettél cigit egy kávézóba, és odajött hozzád a pincet, sos fogom elfelejteni.
1: Na, mit mondtam?
2: a pincet, és mondtad neki, hogy Dali, így kérdezted,
1: igen.
2: Dali slučajno imate cigare? És ő meg mondta, hogy da. És mondta, és így nézel rá, azt mondta, Dali eventuálno imate Marlboro? És akkor mondta, hogy da, odlično! hogy az egész beszélgetésük annyira
1: kifinomult
2: rejtői volt, ilyen zseniális, hogy a... eventuálno, slucsájno,
1: hát igen.
2: Volt, minden volt, mindent megkaptál.
1: Minden meg volt.
2: Minden volt.
1: Haláli. Na figyeljétek, Sándorhelyi közösségben van a kuka, ezt is elmondjuk. Igen. Ott a
2: az
1: kuka.
2: Egyik törpe.
1: Igen, a kuka. És június 9-én ma, 9 és 12 óra között nincs víz Kis-Boszniában. Ennyi.
2: Ennyi. Megnéztem a Birodalom című sorozat első részét. Hát ez a Koviról szól. A Koviról.
1: Nem a Star Wars.
2: A 90-es évek.
1: Komolyan? Koviról? Ez hol van?
2: Hát ezt az RTL Premium adja, én nem fizetek elő rá, elég ennyi hozzá.
1: Jó, mindent értek.
2: Nekem egy kicsit sok. A 90-es évekről szól is a felnőtt filmes iparról, hogy a Kovi, a Kovács hogy István.
1: Indult?
2: Igen, hát az ő élettörténet ez.
1: És hogy indul?
2: Hát, hogy ő egy hentes csávó volt, így szállította a húst, és imádott fotózni.
1: Jó.
2: És már úgy is indul a sorozat, hogy valami szép nőt így lefotóz kisgyerekként,
1: aha.
2: És kérdezte az anyja tőle utána, amikor hazaért, és eszi a húslevest, hogy mit fotóztál, Pistikém?
1: Aha.
2: És mondja, hogy tudod, anya, én mindenben megtalálom a szépet. És akkor tudod, előreugrunk 30 évet, és akkor a Kovi így indítja a karrierjét. Hát semmi, azt csinált, ő ugye neki elege lett abból, hogy ilyen filmeket csak külföldi színészek gyártanak, és azt, hogy miért lehetne ilyeneket Magyarországon
1: csinálni. Hát de hol talált nőket? Én ezt nem értem.
2: Volt egy kör, és akkor ők ott nem tudom, mondták, hogy hát a Tóth Zsanett az jöhet, és akkor hát ki a Tóth Zsanett, és akkor elmegy valóban a Bunugya pusztára, egyébként a sztoriban egy Zastava 128-ast hajt a Kovi, és egy érdekes, és elmegy valami tanyára, ahol ott éppen kecskéket fej egy nő. Ilyen, tudod, így felöltözve, kendőbe, meg ilyen. És akkor kérdezi azt, hogy én a Zsanettet keresem. Azt mondja, megtaláltad. És akkor mondta, hogy maga a Zsanett, maga a Zsanett. Azt mondja, bemegyek, összeszedem magam, és utána már kijön ilyen prezentabilis formába. Na mindegy, szóval erről szó 90-es évekről, hogy alakult a,
1: wow.
2: ez az ipar. De mondom, nekem egy kicsit sok. Tehát én nem vagyok prűt, távol álljon tőlem. A prűtség, de ez egy picit, én úgy érzem, hogy a jó ízlés határait feszegeti. Nem néztem meg a többi részt, de valahogy nem tudom. Annyira nem is vonz a történet, hogy megnézzem. Pedig érdekel, nem maga ez a világ, hanem ez a 90-es évek. Jók ezek a sorozatok. A Király is nagyon jó volt szerintem, a Jimmy-ről, amit készítettek.
1: Tehát bármikor ilyet hallok, mindig eszembe jut az a régi sztori, amikor mondod ezt, hogy nem vagyok prűd. Valóban vannak emberek, hogy nem...
2: Én ezt egy picit soknak ki.
1: Van tényleg ember, aki nem prűd, és sose felejtem el azt, amikor megjelent az a nagyon durva ingatlan hirdetés, ami bejárta a világot. Amikor volt egy nagyon szép ház, aminek volt egy ilyen fun factje, vagy egy ilyen hidden feature-e.
2: Hát igen, mint
1: az. Hogy volt, az vágod?
2: Volt benne szoba valami. Aha.
1: 150 négyzetméteres szexbarlang volt.
2: Igen,
1: arról.
2: Igen.
1: Tudod, és így, áj, de végül is így is lehet élni, nem?
2: Hát,
1: akár.
2: Lehet. Nézd, valakinek akár. Vannak ilyen passziói, hát akkor most éri.
1: Mint a kettő embernek Magyarországon, ennek meg a Grey-nek volt ilyen barlang.
2: Jó, hát a gondolod te, szerintem a Grey nem? Film az elindított az emberekbe ezt az őrületet. Elég biztos.
1: Nekem nincs elég négyzetméterem ehhez amúgy különben.
2: Itt ugye ez a Birodalom, ez így érdekes, mert ugye bemutatja azt, hogy jelentkez, mert ő, tehát ugye ők babát szeretnének a feleségével, a Kovi, és nem jön össze, és soha nem is lett saját gyerekük.
1: Igen.
2: És akkor volt egy ilyen mesterséges megtermékenyítés, és utána nagyon beleérték magukat, hogy majd jön a baba, és akkor megvásárolta, mindenfélét megvett a feleség.
1: Aha.
2: Tehát ilyen játékokat, bölcsőt, mindent, és akkor úgy hazahozta, és akkor a Kovi az ott pakol, és meglát egy gyerekkönyvet. És azt írja rajta, hogy Hófehérke és a Hét törpe.
1: Jó.
2: És így elgondolkodott. És most ez lett az első magyar film, a Hófehérke és a Hét törpe.
1: És tényleg törpék voltak benne?
2: Nem voltak törpék benne, mert utána ez a Zsanett mondta, hogy ő törpékkel nem szeretne. És akkor mondta, hogy hát de most akkor mi legyen? Azt mondja, hát azt mondja, valamit csinálj, mert a szén törpet, ez az egy, ami ki van zárva. És akkor mondta, hogy jó, oké, akkor a sztori elején mondjuk el, hogy és valami megoldást talál gyorsan. Hogy a törpék azok igazából csak a mesében léteznek, úgyhogy most itt ne legyenek törpék, vagy valamilyen hülyeséget oda írt a
1: film. Úgyhogy vedd
2: le a gatyát! Ez a része, ez baromi vicces, tehát ez nagyon vicces, de utána hát szerintem átmennek bizonyos határokat, ami miatt nagyon-nagyon heavy 18 pluszos tartalom.
1: De azért nem mutatnak dolgokat, de vagy
2: persze,
1: a szöveg?
2: Persze, mutatnak.
1: Ja, nem a szöveg miatt, hanem a
2: képvilág. A szöveg se egyet, nem az Iliász, vagy az Odüsszei.
1: Most már felkeltetted az érdeklődésemet.
2: Vagy egy... Lady Shatterley szeretője. Ez
1: olyan, olyan vagyok, mint a gyerekek, tudod, mert sosem nőttem ki ezt, hogy azt mondják valamire, hogy nem szabad, ne nézd meg, akkor ennél jobban érdekel.
2: Nézd meg, csak mondom, picit öncélúnak érzem, azért mondom, picit öncélúnak éreztem, de ettől függetlenül nézd. Akit érdekel ez a világ, meg főleg ez a 90-es évek Magyarországa, hát azoknak aranybánya, tehát hogy tényleg az úgy olyan szempontból izgalmas.
1: Ja, durva tudsz.
2: Úgyhogy, na hát, birodalom.
1: Ilyenek is vannak. 9-25 perc van.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: programajánló.
1: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
2: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai zsidó hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Műsorajánló.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
5: Erős csajsz.
4: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: You will be up to baby now.
1: And you're listening to my station.
3: A Panna Rádióban.
0: A

0: 91,5 MHz. Pannon reggeli. 91,5 MHz.
1: Következő téma az azért kerül be ebbe a műsorba, mert a Brasnyó Zoli azt hitte, hogy ma hétfő van, és kuplungra van.
2: Ezért berakott, hogy beszéljünk a kedilekekről.
3: Jó, hát jó,
2: mondom, mennyire lehetnék kétségbe esni, hogy mit tegyél be a kuplungba?
3: Én végig úgy gondolkodtam, hogy na, a kuplungra van. De tudod, miért
2: a
3: volt
2: kuplung.
3: Ez? Ez azért volt, mert én tegnap...
1: Ez az. Kicsit kuplungrovat van.
2: Hülyeskedik.
1: Kicsit kuplungrovat
2: van. Berakta kuplungrovatot.
1: Azért, mert tegnap délutános voltam itt a cégben, és a délelőttem annyi minden történt, hogy úgy éreztem, hogy szabadnapos vagyok. Ebből az következik, hogy vasárnap, és akkor ma van hét.
2: Igen. Ja, ez abszolút jó.
1: Logikus,
2: úgy,
1: nem?
2: És az, úgy gondolta Zoli, hogy valami könnyed téma kéne, ami ja, ez igazán értünk.
1: Igen.
2: Beszélgessünk a Cadillac történelméről. Semmit nem tudunk róla.
1: Olvasgatom, van egy ilyen könyvem, az amerikai reklámokról, most az utóbbi időben mindig kávéolvasás közben mindig így haladok benne.
2: Igen.
1: És most értem végére az autós szekciónak, és az autós szekcióban ugye azt kell, na, egyszer meséltem én neked erről, a Cadillac reklámok azok zseniálisak voltak, tehát a Cadillac reklámok az 50-es években is úgy néztek ki, hogy van az összes többi autó, és van a Cadillac. Tehát aha, ez így felette áll. Tehát, mint hogy itt is hajlamosak Európában azt mondani, hogy a Mercedes az egyetlen jó autó, az összes többi nulla. Tehát, hogy tudod, vannak ezek az ilyen, van ez a hozzáállás, ezt akarom mondani, most mindegy, hogy jó vagy rossz, nem ez a kérdés. És ugyanígy volt a Caddy is. A Caddy, ugye így beszélsz.
2: Igen.
1: Mert a Cadillac az tényleg a luxus megtestesítője volt Amerikában. Van a Don Draper, ugye a Mad Men-ben, az én egyik kedvenc sorozatomban, és ő, amikor elmegy egy Cadillac szalomban, hogy egy Coupe de Ville-t vásároljon magának, mert kapott akkor a bónusz.
2: Igen.
1: Akkor azt mondja neki az eladó, hogy ez az autó, ez... Megkérdezi először, hogy milyen autót hajt, és mondja, hogy egy Buikot. És mondja, hogy jó, azt mondja, az az autó arra jó, hogy valahova eljusson.
2: Aha.
1: Ez az autó viszont, ez a Coupe de Ville, ez arra jó, hogy amikor odaérsz valahova, akkor tudják, hogy megérkeztél. Tehát, hogy ez már azoknak való, akik megérkeztek. És akkor ez a filozófia, ez így benne van a Cadillacben azóta is, hogy ez egy luxus kategóriája autógyártó. Nem tudom, hogy most kihez tartozik ez a cég. Biztos, hogy valamelyik nagyobb konglomerát. Lehet, hogy a GM-hez, nem tudom. De ez ugye az Oldsmobile után, az volt a legöregebb automárka, a Cadillac a második. És a Cadillac ugye nyilván tényleg mindig a luxust jelentette. Az összes New Yorki gangsternek csak Cadillac-je volt, más
2: hát
1: nem
2: régen
1: is
2: így volt, aztán
1: hajtani.
2: Igen, aztán ugye azt csinált a Cadillac, most ugrok egy
1: picit, politikusok, meg mindenki igen, ilyen abszolút nagy hatalmú emberek.
2: Ezek meg sokáig ugye Cadillac volt különben az elnök autója, meg vagy nem tudom, hogy lehet, hogy most is az, nem tudom, szóval így állandóan van az Obamának biztos, hogy Cadillac-je volt, de külön építik neki, meg aha, szóval ez
1: jó,
2: ilyen
1: presztízs. Jó, az persze, az golyóálló, meg egyébként.
2: Presztízs az volt a... Hogy is volt? Hú, valami jó neve is volt, mert a repülőgép az Air Force One, ez is valami, ennek is valami ilyen cool neve volt az Obama Cadillac-ének. Na, azt akarom mondani, hogy különben, ugye nyilván ezek ilyen
1: azt
2: túl...
1: Azt hiszem, hogy tudom.
2: Uh-huh. Nézd meg nyugodtan. Ugye mindenféle jármű van, ugye valamikor...
1: The Beast.
2: The Beast, igen.
1: A szörny.
2: A szörny. Na, és akkor valamikor, ugye ez úgy volt, hogy voltak...
1: Cadillac van egyébként.
2: Cadillac van? Uh-huh. Szóval, na, volt valamikor, ugye azt, hogy hatalmas, nagy, hosszú kabrióik voltak, meg ilyen hosszú autóik, és ez nagyon menő volt, de aztán ugornék, mert ugye megjelentek nekik a nagy SUV-jeik, és főleg az Escalade, a Cadillac Escalade. És atya ez úgy, egy hatalmas nagy autó, különben van Szabadkán és Chevrolet Suburban, igen, amit én néha
1: felhozom,
2: valamelyik nap láttam különben, de hatalmas, na most ilyen hatalmas, hogy még nagyobb az Escalade, ennek van hosszabbított változata, és kapaszkodj, most azt csinálták, hogy 2025-ben kijött egy modell, ami szerintem elmebeteg. Uh-huh. Hogy érezzétek, úgy kell elképzelni, hogy mondjuk mit tudom én az én autóm. Ilyeneket vezetek az emberek szerintem, nem? Mondjuk az én az egy ilyen kis Qashqai, egy ötös, motor van benne, 110 lóerő, mit tudom én, 230 Nm, ennyi, erre-arra. Jött az Escalade, azt mondta, tudjátok mit? Beteszünk egy Supercharged V8-as motor. Supercharged V8-as motorot.
1: Jó.
2: Jó.
1: Jó.
2: 6200 köb az indokolt. Az kell. Ez egy új autó. Ez egy Jeep. Családi autó. Oké. Okay. Megyünk tovább. 682 lóerő.
1: csörög a telefon.
2: És tudom, mert folyamatosan hív valaki, sajnos ez nem fog összejönni, hogy fölvegye a műsor alatt, még most se, ennyi utol se.
1: Ennyi szóval, év után se.
2: Horsepower, azaz lóerő 682, a nyomaték...
1: Megnyomod azt a gombot a baloldalán, és leveszi a vibrációt.
2: Ezt?
1: Igen.
2: Így?
1: Aha.
2: Tényleg nem is tudta. Na, és utána pedig
1: tips
2: a...
1: Tips and tricks by BZ.
2: De a nyomaték, Zoli.
1: Na mennyi volt a nyomaték?
2: 885. Ez annyira megy, hogy ezt nem tudtok elképzelni, és ez olyan, mint egy brutális sportautó, csak éppen van 6 méter pluszos nagy dög, amit
1: igen,
2: így.
1: Igen.
2: Őrület.
1: Én mindig azon csodálkozom, hogy régi autóknál, ezeknél az ilyen cápa uszonyos, óriási króm szörnyeknél, mindig azon csodálkozom, hogy ezek hogy tudtak befordulni a sarkon. Vagy ez egész így annyira jó van, igaz, hogy ilyen hatalmas nagy utakon is hajtották ezeket, tehát széles utakon. De meg más világ volt, ez nyilván. Tehát a körülöttük lévő világra gondolok, most nem a társadalmi helyzetre. De ez biztos, ezek a kedik, ezek nagyon mentek, és tényleg azok tudták ezeket megvásárolni, akiknek aztán tényleg volt pénzük, tehát ezt nem tudta bárki megvásárolni, tehát Amerika lehetőségek országa volt mindig, de a kedilek az... Plusz 59-es kedilek az egy nagyon legendának számított. Az nagyon jó volt. Most mit csinálnál? Te most, hogy kapnál egy ilyen kedileket, akkor mit csinálnál vele? Eladnád?
2: Nem, hát egy ilyen brutális kedileket? Egy ilyen, miért? Eszköleidet?
1: Például.
2: Hát én ezt nem tudnám kalban tartani, legyünk
1: reálisan. Hát nyilván ezt nem. Tehát erre nincs pénz.
2: Ez lehetetlen, nem bírok. De most nézd, eleve ez egy... Én nem is tudom, hogy mennyibe kell ez akkor, csak 200 000 euró, vagy nem tudom mennyi. És kérdez, Szerbiában mennyibe kerülne egy ilyen 700 lóerős 6,2 ezeres autót leregisztrálni? Biztos nem tudom, 200 000 dinár. Igen, őszintén megmondom, hát én ezért elég sokáig bevállalnék autókat, de erre azt mondom, hogy hát ez nincs az Isten, hogy én ezt kalban tartsam. Nem, szerintem úgy valahogy jön neki. És akkor nincs esély. Szóval, hogy el lehetne adni? Hát akkor nyilván eladnám, mert azért jó komoly összege van. És akkor inkább vennék belőle.
1: Hát meg mondjuk gyűlés, meg mondjuk lehetne egy ilyen...
2: Megoldanám a komplet életemet belőle kb.
1: Lehetne, hát ez az.
2: Hát de nem,
1: gyűjtőknek mondjuk találnánk valamit.
2: De ezért kérdeztem most, hogy Escalade-ről beszélgetünk, vagy egy régi kedilekről?
1: Akár egy régi, akár egy Escalade, minden.
2: Mert a régit azt nyilván egy... megtartanám, mert az oké, azt néha, mert az teljesen más világ, meg azt Magyarországon le lehet regisztrálni. Oldtimer, akkor az kedvező, meg mit, és akkor azt néha kihajtod. Abba benne vagyok. De hát az úgy oké. Meg az elpepecselsz, az nem a fő autó. De most egy Escalade-et hozzám vágsz, egy újat, hát azzal mit csinálja? Tehát ez tényleg az
1: eleve
2: az
1: két parkolóhelyet foglal. Meg.
2: Hát eleve különben. Már mondjuk ez is jó lenne, lehet, hogy kéne, biztos, hogy kéne építeni egy külön garást. Uh-huh. De hát, hogyha ingyen kapod, akkor... De te mit csinálnál te ott a lakásban? Le sem bírod hajtani.
1: Hát ez az.
2: Hát ugye, az konkrétan az akkora, hogy ezt nem bírod lehajtani.
1: Nem igazán.
2: Mekkora a legjobb kocsi nálatok lent, ha szabad ilyet kérdezni?
1: Van egy elég nagy passzát, egy elég hosszú passzát.
2: De ilyen valami, nem tudom, egy ilyen Range Rover, vagy valami ilyen...
1: Range Rover nincs, van egy nagy Mazda X, egy Mazda 6-os van.
2: Ja, szóval csak limuzinok vannak.
1: Nem, ez vagy mi a Mazdának a...
2: Hát van CX-5-ös, vagy CX-6-os.
1: CX-6-os, azt hiszem.
2: CX-60, olyan van.
1: Akkor 60.
2: Na mondjuk az elég nagy. És az simán lemegy?
1: Lemegy. De például múltkor hát az egyik kollégám az árti a BMW-vel simán le tudott menni, meg fel tudott jönni.
2: Hát akkor nézd.
1: Meg lehet oldani, nem gond, csak hát picit elővigyázatosnak kell lenni, de le tudsz hajtani. Aha. Tehát az én C-maxomban simán lehajtok, de hát ez kis autó ehhez képest.
2: Jó, hát akkor lehet, hogy elfér a kedilek, fasz tudja.
1: Hát nem hiszem, hogy kellett a kedileket, ezt nem ott tartanám szerintem, nem.
2: Lenne neki külön?
1: Igen, építenék neki külön valami bérelni.
2: Hát jaj.
1: Amúgy tudod, hogy ha az 50-es, 60-es években voltak az ilyen jó autók, nem tudom, beszéltünk mi már a Ford Edsel-ről. Ford Edsel.
2: Nem.
1: Minden idők legnagyobb autós bukása volt. Edsel. Igen, Ford Edsel.
2: Jó,
1: igen.
2: És mi volt a sztoria?
1: Hát az, hogy egy ilyen, tehát az eleje volt nagyon fura.
2: Ja, tényleg látom.
1: Az orra volt fő.
2: Nem kívánatos design.
1: És ugye a gazdasági válságban dobták ki, ami a marketing, az óriási marketing hype-hoz képest még nem hozta a számokat, és a design is nagyon polarizáló volt. Tehát válságban dobták ki, ami

0: Pontosan, ugye? És akkor nagyon ugye sok modellt ismerünk, és akkor ugye vannak a Jeepek, és akkor van például a Kuga, amit mindenki tud.
1: Ja,
0: és
1: nézzük, hogy szeretem a Kugát.
0: Mi a franc?
1: Bekugáznék magam
0: van
1: is.
0: Van egy olyan, hogy Ford Edge.
1: Hoppá.
0: Edge.
1: Aha.
0: Ha mondom, ez micsoda? És valamint nap láttam élőben, és rájöttem, hogy amúgy én ezt adnám. Ez a Ford Edge azért az oda csesz. Úgy néz ki, mint azok az amerikai rendőr Ford Jeepek. Nagyon szép. Nagyon szép.
1: Uh-huh.
0: Lehet, hogy tennék is az oldalra olyan levonult, hogy sheriff! Nem tennék. De amúgy, ha még hülyébb lennék egy picit, akkor amúgy tennék. Meg miért ne? Nem? Sheriff. Na mindegy, a lényeg az, hogy lejárt a műsoridő, én rohanok tovább. Most már, aki itt volt eredetek, az nem más, mint Brasnyó Zoltán, a Cadillac szakértő.
1: És nagy hegyesi Dávid.
0: Nagy hegyesi Dávid, úgyhogy sziasztok.
1: Ez volt a keddi kuplung robot itt fő helyett.
0: Csau.
2: Panorádió. A te rádiód. A te hangod. Sometimes.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Tíz óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A választási veresége óta először utazik Brüsszelbe Orbán Viktor. A volt miniszterelnök június 17-én részt vesz a Patrióták Európáért vezetőinek találkozóján, amelyet a június 18-19-i Európai Tanács csúcs találkozója előtt rendeznek meg Brüsszelben. A tanácskozáson többek között Andrej Babis csehország miniszterelnöke is részt vesz. A találkozót követően Orbán sajtótájékoztatót tart. Magyarországot az Európai Tanács csúcs találkozóján Magyar Péter képviseli. Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket, jelentette be Tar Zoltán. Hozzátéve, hogy a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési auditot követően nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter a Facebook oldalán hétfő este azt írta, a demokrácia és az európai értékekhez való visszatérés kiemelkedően fontos lépése a médiaszabadság biztosítása az elmúlt majd két évtized folyamatosan bővülő központosítás után. Grósz Judit több mint 25 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén. Nehéz helyzetbe került a keresztény értelmiségi kör. A vajdasági szintű civil szervezet működését a támogatások elmaradása veszélyezteti. Borbély Béla, a KÉK elnöke elmondta, 2026-ban egyetlen jelentősebb támogatást sem kaptak, ezért a programok megvalósítása és a szervezet működtetése is bizonytalanná vált. A jelenlegi helyzet miatt a Szabadkai Központi Iroda várhatóan július 1-től kényszerszünetre vonul, ugyanakkor a helyi csoportok továbbra is folytatják tevékenységüket vajdaság szerte. A szervezet vezetősége szerint a fennmaradás érdekében most elsősorban adományokra van szükség. Akik támogatni szeretnék a keresztény értelmiségi kör munkáját, a 024 552 539-es telefonszámon, illetve a kék@kék.org.rs e-mail címen kérhetnek további tájékoztatást az adományozás lehetőségeiről. Félrenyelt az iskolai szünetben és életét vesztette egy alsó tagozatos diák egy horvátországi általános iskolában. A tragédia a Zágráb közelében található Velika Gorica település egyik iskolájában történt. Sajtóinformációk szerint a gyerek uzsonnázás közben kezdett fulladozni, miután egy fánk darab elzárta a légutait. Az iskola dolgozói azonnal megkezdték az első segélynyújtást, majd a helyszínre érkező mentők is hosszasan próbálták újraéleszteni a gyereket, de az életét már nem tudták megmenteni. A történtek után válságkezelő csoport érkezett az intézménybe, hogy pszichológiai segítséget nyújtson a diákoknak, a pedagógusoknak és a hozzátartozóknak. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. Több mint 1000 tonna kábítószerrel átitatott fát foglaltak le a chilei hatóságok Európába tartó szállítmányokban. Ezekben több mint 100 tonna drog volt. A faanyag főként kokainnal és ketaminnal volt átitatva. A lefoglalt áru becsült értéke az európai piacon több mint 8,3 milliárd dollár. Ha a kábítószer eljutott volna a rendeltetési helyére, akkor a fából speciális laboratóriumban fejlett kémiai eljárásokkal kellett volna kivonni a drogot, közölte a vámhatóság.
4: Időjárás.
6: Szabadkán jelenleg 29 fok van, ma sok napsütésre számíthatunk a változó felhőzet ellenére, a csúcshőmérséklet 30-31 fok körül alakul.
4: Reklám.
0: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Sei in terapia.
1: 10 óra 16 perc van, szép délelőttöt mindenkinek. A Pannon Pressót halljátok ma is, jól megszokottan, 10 és 14 óra között. Továbbra sem unt ránk Nagyhegyesi Dávid, az adásvezető technikus. Nem lett elege a reggelisekből, és a mai nap is úgy döntött, hogy folytatja velünk a műsort. Hálás köszönet neki. De olyan sas szemmel néz rám, hogy szó szerint libabőrös vagyok, hogy most kidobál az ablakon, de ne, most már megjelent a mosoly az arcán, úgyhogy kedves lesz a Dávid. Dávid mindig kedves, zárójelben megjegyezném. És én is itt leszek ma is veletek, mégpedig Rúzsa Edina személyében. És hogy milyen témákkal is foglalkozunk ezen a csodálatos keddi, igazán tikkasztó mai meleg napon is, mert hogy igazán kellemes lesz a hőmérséklet, de majd erről is hallhattok. Először azonban a témák. Ha már ugye szép idő és nyár, hamarosan itt van az igazi nyár, és jönnek a szabadságok, aki olyan szerencsés helyzetben van, hogy el tud menni szabadságra, nyaralás, hosszabb kirándulás, rövidebb kirándulás, külföldi kirándulás, belföldi kirándulás, és még sorolhatnám, utasbiztosítás. Mit kell mindezekről tudni, mire érvényes a biztosítás, mikor kössük meg, mennyibe kerül, milyen folyamatok zajlanak, vagy kellenek, hogy lebonyolódjanak, amikor megtörténik a baleset. Mindenről is fogom kérdezni a biztosítási tanácsadót, mégpedig perceken belül, úgyhogy füleket hegyezzétek a, hát nem is a képernyőre, de a rádió környékére, mert hogy nagyon fontos infók fognak elhangozni, főleg, hogyha tényleg egy ilyen utazás előtt álltok, és még nem kötöttétek meg a biztosítást, akkor érdemes minket követni és hallgatni. Emellett Magyarkan és a községbe is elkalauzollak titeket. Gondolok itt arra, hogy nyári táborok, nyári programok a gyermekeknek. Összeszedtük egy kis csokorba a fontosabb tudnivalókat, hogy mi mindennel készülnek a községben így a nyár folyamán, ezt is majd hallhatjátok. Illetve május utolsó napján volt a dohányzásmentes világnap, és egy picit megemlékezünk erről is, egy általános orvost kérdezünk majd arról, hogy ha teszem azt, elhagynánk a dohányzást, akkor milyen előnyökkel jár ez egészségügyi szempontból? Készültünk egy kicsit hát rémisztő statisztikai adatokkal is, mert azért szerintem nem feltétlen jók ezek a számok, de majd ti is meg fogjátok mindezt hallani. Ugye előjöttek vár, vagy hát trendivé vált szerintem a fiatalok körében ez a kis e-cigaretta, és a többi, és a többi. Erről is fog majd a szakorvos beszélni. Úgyhogy ez egészen biztosan hallható lesz itt a Pannon Presszóban egészen 14 óráig. Természetesen igyekszem majd a minél frissebb közlekedési, aktuális közérdekű híreket is elmondani nektek, és bármilyen fennakadást, rendőröket láttok az utakon, akkor meg tudjátok nekünk ezt írni a 063-621-605-ös SMS számunkra, illetve a Pannon Presszó Facebook oldalán is üzenetben el tudtok minket érni. És lesz egy állandó vendégem is itt a stúdióban, hogy ki ő, és hogy miért is követi ezt szemmel, hogy hogyan zajlik egy ilyen műsorvezetés, az is ki fog derülni a mai műsorból, és felfedjük ezt a kis titkot is. Tartsatok velünk, vágjunk bele a műsorba!
2: 91.5. A jó választás!

0: támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Programajánló.
2: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélie Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
9: Média támogató a Pannon RTV.
10: Programajánló.
11: 13. Palicsi magyar sokadalom.
12: Június 13-án és 14-én a Palicsi nyári szabadtéri színpadon. Szombaton a Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garaguja Gólyalábas kompánia előadása. Este pedig táncház a Zagyva bandával és a Duhaj zenekarral.
11: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: Itt a nyaralások ideje, a nyár, a jó idő, és aki olyan szerencsés, hogy el tud menni nyaralni, az többé-kevésbé, de biztosítást köt, és szó szerint utasbiztosítás, vagy legalábbis arra gondolok, hogy milyen buktatói vannak, miért érdemes megkötni, mennyibe kerül, mire vonatkozik pontosan az utasbiztosítás, erről kérdezem Nagy Varjas Árpádot, aki biztosítási tanácsadó. Szia!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szia Edina!
0: Kezdjük azzal talán, hogy mikor érdemes megkötni, gondolok arra, hogy hány nappal, vagy héttel, vagy akár hónappal a nyaralás előtt, először a nyaralásról beszélgessünk, vagy igazából azt is elmondhatod, hogyha egy kisebb kirándulásról, teszem azt egy 3-4 napos kirándulásról, vagy 2 napos kirándulásról, ha beszélünk, akkor is érdemes megkötni ezt a biztosítást?
1: Hát ez már egy nagyon jó döntés, hogyha utazunk, ugye, mert utazással gyönyörű élményeket kaphatunk, és viszont ami a rálátásod nagyon-nagyon jó, tehát is a kérdések nagyon helyén valóak, mert ugye az van, hogyha mi elutazunk külföldre, ugye ott bármi történhet az egészségünkkel. Most akkor előre bocsájtom, végül is, hát utas biztosítást nem vagyunk kötelesek kötni. Mert ugye, hogyha ha úgy alakul a dolog, hát bevállaljuk ezt a rizikót. De mi történik abban az esetben, hogyha ugye orvoshoz kell, hogy forduljunk, ezt az összeget valaki ki fogja fizetni. Tehát, hogy vagy én, vagy pedig ezt a kifizetési kötelezettséget ráhárítjuk a biztosító házra azzal, hogy kötöttünk egy utasbiztosítást. Tehát röviden, velősen, tehát ez az utasbiztosítás fedi a külföldön tartózkodás, külföldi tartózkodásunk idején bekövetkezett hirtelen egészségügyi változások költségét. Tehát amit nekem saját zsebből ki kellene, hogy fizessek ott az adott intézménynek.
0: És hány nappal vagy héttel előbb kellene, vagy ajánlott ezt megkötni?
1: Ez teljesen mindegy, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy még mielőtt kimentünk az országból, tehát még mielőtt országhatárt léptünk, ezt a biztosítást meg kell kötni. Tehát, hogyha az jött egy hirtelen ötlet, hogy most akkor átszaladunk Mórahalomra, oké, rendben, indulunk, beugrunk az első biztosítóházba, avagy érdekes tudni azt is, hogy már online is meg tudjuk kötni ezt a biztosítást, és már indulhatunk is. Nagyon fontos, hogy az országhatár átlépése előtt történjen meg ez.
0: Azt is szoktuk hallani, és nem feltétlen csak az utas biztosítás alkalmával, hogy a biztosító ezt, meg ezt, meg ezt nem fedezte. Tehát itt tudunk választani külön csomagok közül, úgymond, hogy akkor mi az, amit fedez a biztosító, és mi az, amit nem. Tehát vannak ilyen kisbetűs részek a szerződés, vagy lehetnek?
1: Tehát vannak csomagok, így igaz, de a maga az egészségügyi részét, azt mindet fedeznie kell, kivéve ugye, hogyha bebizonyosodik valami szándékosság, ugye, itt azért ugye nyaralásokról beszélünk, az aktuális, tehát ne aludjunk el a napon. Például, hogy ne legyünk erős alkoholos.
0: Mert az
1: alkoholos.
0: A mi hibánk tulajdonképpen.
1: Így igaz. Tehát itt
0: nem ez... egy baleset teszem azt, amit nem is mi okoztunk.
1: Igen, tehát itt azért, hogyha belemegyünk mélyen a törvénykezésbe, tehát ugye, hogyha ne adjunk is egy baleset, ahol mink voltunk a hibásak, ám de nem voltunk alkoholos befolyásoltságot, vagy más tiltott szerek befolyása alatt, akkor ugye persze fizet a biztosító. De ugye ezek azok a leggyakrabb esetek, amikor a biztosító megtagadhatja a kártérítést. Viszont, ahogy ugye kérdezted, tehát minden más esetben a biztosító fizet, azt is elő kell bocsánatni, még abban az esetben is, hogyha már van egy valamilyen megromlott egészségügyi állapotunk. Azt is felvállalja, ugye, mivel én ezt kifizetem, a kötvény megkötésekor ugye egészségügyi kartont nem kér.
0: És teszem azt, történik ott egy allergiás roham, vagy valami, elmegyünk az orvoshoz, például gyanán tegyük azt, hogy Görögországban nyaralunk, megcsíp egy darázs, vagy egy méh, és nincs nálunk orvosság, mert annyira idegesek voltunk, első nyaralás, első repülős, otthon maradt. És akkor elkap minket egy ilyen roham, szaladunk az orvoshoz, hívni kell rögtön a biztosítót, először az orvossal kell egyeztetni, kivizsgálás, kérni számlát, tehát mi ez, mi a folyamat, mi a menet? Hogyan kell ezt elképzelni?
1: Igen, természetesen ugye az élet az első. Tehát ha ilyen a helyzet, tehát csípés után rövid időn belül fulladás és más reakciók, első orvoshoz megyünk, és utána, tehát ez jó, hogyha valaki tudja azt, hogy ilyenünk van, hogy akkor ő tudja értesíteni a mi nevünkben. Tehát, hogyha van egy útvezető, irányítani fognak, címmel, és ott kell jelentkeznem.
0: És egyébként a biztosító úgymond 0-24-ben hívható? Vagy van azért egy 8 órás, nevezzük így, munkaidő?
1: 0-24-ben természetes, hogy hát a baleset sajnos bármikor megtörténhet, igen, hogy ezt tudnánk, hogy akkor a biztosításra nagyon kellene. Nem, bármikor tudjuk hívni a biztosítót, és akkor ugye megkapjuk az utasításokat. Ugye jelzem itten, ugye nem csak balesetről van szó, hanem bármi másról, ahogy mondtad, allergia, ne adj Isten, ételmérgezés, bármilyen egészségügyi állapotváltozás.
0: Ami igazából elég gyakori lehet egy ilyen külföldi nyaralás alkalmával, főleg, hogyha valamilyen különleges incsiklandó helyi ételt szeretnénk kipróbálni. Hát mindig vannak ilyen kis ördögök, úgyhogy elsülhet nyilván rosszul is a történet és a dolog. És akkor milyen árban vannak igazából ezek a csomagok? Ugye itt több csomagot is említettünk, de ha teszem azt az alapcsomagról beszélünk, akkor milyen kezdő ár vagy limit?
1: Hát igen, az utasbiztosítás több mindent magába foglalhat. Ugye, akárha online is kötjük meg, ott mindjárt kínálja, hogy készítenénk egy alapcsomagot, de egészen addig is el tudunk menni, hogy a podgyászunkat le tudjuk biztosítani hogyha a önhibánkon kívül lemondódik az utazás, vagy ugye balesetben lemondódik az utazás, akkor is magát az összeget, amikor a biztosítóház visszatérítse. Viszont ugye, tehát ez valamennyire feláras. Természetesen attól is függ, főleg attól függ, hogy milyen hosszú ideig tartózkodunk, de ugye itt azért csomagok, tehát minél hosszabb ideig tartozunk, annál ugye olcsóbb a biztosítás, tehát most ezt úgy kell, de ez arányában, tehát hogyha azt mondjuk, hogy egy nap olyan 160-180 dinár, ugye akkor, hogyha egy kéthetes turnusban már ez kicsit rövidebb, olcsóbb. Uh-huh. Természetesen oda kell figyelni, hogyha családdal utazunk, szintén vannak kedvezmények, és a csoportos utasbiztosításra is biztosítóházak előlátnak kedvezményt. Bele tudjuk venni például, ugye sajnos nem régen volt ugye a COVID, tehát a COVID fedettséget, de már erre nem vagyunk kötelesek, szeretnénk lehet, ha nem szeretnénk, nem fontos.
0: És mondjuk korhoz kötött? Tehát gondolok itt arra, hogy a nyugdíjasok, az idősebbek is még lehetőség van neki kedvezményre, vagy nekik már pont amiatt, hogy idősebbek drágább lehet egy utasbiztosítás?
1: Pontosan, tehát ugye az van, hogy 18 éves korig, 18-tól 65-70 éves korig, és akkor vannak biztosítóházak, akik még ezt tehát az idősebb kort még fokozzák, mert hát sajnos tény is való, hogy a rizikó magasabb.
0: Egyébként mennyire nyitottak az emberek nyaraláskor utasbiztosítást kötni? Mennyire akarnak, mennyire gondolják azt, hogy velem úgysem történik semmi, jó az úgy, úgyis csak egy hétre megyek, úgyis vigyázok magamra?
1: Hát szerencsére fejlődünket érem, tehát egyre többen kötnek utasbiztosítást, de ez még mindig

0: ki, mindig kevés. Tehát igen, tehát ha megnézzük, tehát sokkal többször, sőt, hála Istennek, sokan meg se tapasztalják azt, hogy milyen ugye bajba kerülni külföldön, de amikor bajba kerülünk, akkor ez tényleg nagyon sokat tud nekünk segíteni. És hát aki egyszer ugye megsütötte magát, ugye ott pár persze, tehát ott nem kérdés, de hála Istennek fejlődő, előre haladó tendenciát mutat.
1: És nyilván az ilyen párnapos kikapcsolódás alkalmával nem feltétlen kötnek azért biztosítást, nem?
0: Nem.
1: Vagy attól függ, hogy hova mennek, viszont, repülnek-e, teszem azt, vagy?
0: Hát, viszont ez ugye, ha már a senki földjén, attól függ, kinek a mentője jön ki. Igen. És itt már, hogyha ha mondjuk csak egy mórahalmi fürdőzésről beszélünk, ugye éppen, hogy átléptük hat, vagy a mórahalmon leszünk rosszul, például sokan azt válasszák, hogy abban az állapotban, hát autóba ülve hazajönnek, hogy ott ne legyen magas a, hogy ne kelljen kifizetni ezt a magas költséget. Például, de volt olyan is, hogy azt láttam, hogy síelésen történt lábtörés, és akkor inkább választották a hazahozatalt, a speciális hazahozatalt, ilyenzem a biztosítás ezt is fedné, tehát hogyha egy speciális szállításra van szó, de megérte kifizetni azt a pár ezer eurót, mint hogy ott kórházba kerülni, mert ilyen magasak az árak. Szóval lényeg az, hogy bármikor kilépjünk ugye az országból, ezt a rizikót vállaljuk, hogy a külföldi számlát kell fizetni.
1: Milyen jó tanácsod lenne, vagy mire hívnád fel a hallgatók figyelmét az utas biztosítás kötésével akár kapcsolatban?
0: Tehát, ha csak tehetik, utazzanak, de mindig kössenek utas biztosítást, online, otthon meg tudják tenni. Már úgy is kéne gondolkodni az utazásnak, hogy van egy költsége, és ez az utasbiztosítás alapból benne van, ugye, mert általában azt tudtuk számolni, hogy ugye benne van a reggeli, benne van az ebéd, van félpanzió, panzió, út, erre, és akkor a biztosításon pedig ennyi.
1: És egyébként, hogyha már teszem, azt online kötjük meg, tehát nem megyünk el magához a biztosítóhoz, akkor mindig fontos, hogy azzal az irattal kössük meg, amivel utazni is fogunk. Tehát gondolok arra, hogy határátlépés, repülőre teszem azt szerb vagy magyar papírokkal, ha megyünk át, tehát azzal kell megkötni a biztosítást is?
0: Így igaz, tehát eléggé nehéz, ez nagyon jó kérdés, de hát a válasz, ez még mindig nem teljesen tiszta, viszont nekem az a tanácsom, hogy amivel kilépünk az országból, arra kössük. Gyakran hallottunk olyat is, ugye, hogy szerb útlevéllel kilépünk, magyarral belépünk, szerb útlevélben lesz egy kilépő pecsét, avval mindig tudjuk bizonyítani azt, hogy mi abban az időben ténylegesen elhagytuk az országot.
1: És akkor nem kell összezavarni a rendszert sem, meg magunkat, se, utána akkor most melyikkel jöttem, melyikkel megyek, és a többi. Igen. Legyen egy megszokott talán, vagy legalábbis egy utazás alkalmával, akkor próbáljuk meg azt használni. Én nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat, a fontos információkat a hallgatók nevében is.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és kellemes nyarat kívánok mindenkinek.

0: Rita, a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv
4: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95 Medic poliklinika, Szabadka.
1: Műsorajánló.
2: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
5: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
6: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
7: 91.5 A jó választás!

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Nyugdíjasoknak szánt intézkedéscsomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja választási közgyűlésének ünnepi ülésén. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a szerb haladó párt június 27-ei és 28-ai Belgrádban megrendezendő nagygyűlésén mutatja be. Ne dőljenek be azoknak a csalóknak, akik telefonon azt ígérik, felgyorsítják a minőségi tenyészállatok után járó támogatások kifizetését, természetesen pénzért cserébe, figyelmeztette a gazdákat a mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamočić hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása és a támogatások kifizetése kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény, valamint az előírt eljárások szerint történik. A támogatási kérelmek feldolgozása automatizált rendszerben zajlik, és ebbe az ügyintézők nem tudnak beavatkozni. A Magyar Nemzeti Tanács közzétette a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program pályázati felhívását a következő tanévre. A sikeres pályázók számára havi nettó 100 ezer forint dinár ellenértéke biztosított. Akik a jogászképzés első évfolyamára jelentkeznek, tanulmányaikat magyar nyelven végezték, és diploma után a Szerb Köztársaság területén terveznek elhelyezkedni. Az online jelentkezési űrlap és a részletes pályázati felhívás elérhető a breki.mnt.org.rs oldalon. A pályázati időszak július 3-án 14 óráig tart. Idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka a Szecesszió világnapja alkalmából. Június 10-től 12-ig a Városháza, a Városi Múzeum, a Kortárs Galéria, a Zsinagóga, a Városi Könyvtár és a Matthäus Corvinus Kollégium különféle tárlatokkal, előadásokkal és vezetett programokkal várja az érdeklődőket. A részletes program a szecesszióvilágnap.com oldalon tekinthető meg. Várhatóan ma lesz a kérészek fűrajzása a Tisza magyar-kanizsai szakaszán. A Tisza virágzást a korábbi esős és felhős időjárás némileg visszafogta, de mostanra megfelelő körülmények alakultak ki a kérészek násztáncára. Tudtuk meg Sanyai Csaba hajós kapitánytól, aki évek óta követi a természeti jelenséget Magyar-Kanizsánál.
3: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén már 30 fokot mérünk. A változó felhőzet ellenére sok napsütésre számíthatunk, és a csúcshőmérséklet meghaladja a 30 fokot.
3: Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
10: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
11: A te zenéid.
10: A te rádiód.
12: I took the long road across the ocean.

0: 13 óra 14 perc van, az elkövetkező percekben pedig annak járunk utána, hogy milyen nyári programok, pontosabban táborok vannak gyerekeknek Magyar-Kanizsa községben. Két kolléganőm járt ennek pontosabban utána, mégpedig Korom Sarolta és Fejős Ornella, úgyhogy ha Magyar-Kanizsa községben éltek, akkor érdemes lesz most nagyon figyelni.
1: Tartalmas és élményekben gazdag nyár várja a Magyar-Kanizsai község gyermekeit, hiszen meg annyi nyári tábor közül választhatunk. Horgoson idén is megrendezik a Juvenior Polgárok Egyesületének népszerű napközis táborát. A program elsősorban az óvodás és kisiskolás korosztály számára kínál változatos foglalkozásokat.
2: Ahogy a horgosiak már megszokhatták, a gyermekekre nyári hónapokban is igazán gondolunk, hiszen a Juvenior Polgárok Egyesülete minden évben megszervezi a napközis játéktábort, ami a napközis jellegű, így a délelőtti órákban kínál gazdag programot a gyermekeknek. Általában az óvodás és az alsós korosztályt szólítjuk meg, ez idén sem lesz másként. Az idejében is az elsődleges célunk az lesz, hogy hasznosan töltsük ezeket a napokat. Nyilván lesz benne játék, sportolási tevékenység, hiszen egyes szervezetek, egyesületek szintén nálunk fognak lenni és bemutatják tevékenységeket, hát a kedvet kapnak hozzá a gyermekek is, valamint a kézműves tevékenység és a régi mesterség is helyet kapnak ebben a táborban. Úgy gondolom, hogy egy igazán hasznos napok azok, amelyet előttünk állnak, és valamelyest mindig igyekszünk egy kicsit a süssünk-süssünk foglalkozásokat is megeleveníteni a nyári hónapokban. Erre idén is gondolunk és tervezünk hasonló főzős kis programot is egy-egy napon a gyermekeknek.
3: Mikorra várhatóak ezek a táborok? A tavalyi évben ugye külön voltak véve a gyermekek korosztályilag, ez az idén is így lesz-e?
2: Igen, az idejében is két tábort tervezünk, aztán meglátjuk, hogy mekkora érdeklődés lesz majd mindenre. Július 20-ai héten kerül mindez megszervezésre, valamint a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület népművészei számára is lesz tábor, amely július első hétvégén kerül megrendezésre.
1: A sport iránt érdeklődő fiatalokat a község több sportegyesülete is várja nyári programok. A Potiszi labdarúgó klub hagyományos táborát idén is megrendezik. Az ottalvos tábor során a résztvevők nem csak edzéseken vesznek részt, hanem számos szabadidős és csapatépítő programon is.
4: Idén harmadjára szervezzük meg a Magyar-Kanizsai focitábort. Július 24-én pénteken reggel kezdődik, és 27-én hétfőn esti órákban fog véget érni. A Vajdasági Birkozó Akadémia ad helyet a magának a tábornak, tehát a fiúk ott pihenhetik ki a napi fáradalmakat, illetve az edzéseket. A Birkozó Akadémia közvetlen közelében van a focipályánk, úgyhogy az edzések pedig ott zajlanak túlnyomó részt. A tábort kizárólag a Magyar-Kanizsai FK Potiszi labdarúgó csapat tagjainak, illetve utánpótlásának növendékeinek szervezzük meg. A napi két edzésen kívül, tehát lesznek még különböző programok, mivel adott a Magyar-Kanizsai Tiszapart, így a reggeli edzéseket általában a Tiszaparton végezzük el, itt homokfoci, futás, a természet közelében a gyerekeknek is jobban esik az edzés. Majd ezt szokta követni általában, meglátogatjuk a kanizsai bazent is, lángosozás, stb. Séta. Tavalyi évben kilátogattunk a Barátok kútjára, akkor még a Tiszaparton esetleg hajókázás, tehát ezek azok a relaxációs, úgymond élmények, amiknek a gyerekeknek még részük van. Ezt a tábornak az ötlete bennem és az edző kollégámban, Szökmenyákov Daliborban fogant meg egy 3-4 évvel ezelőtt. Aztán, amikor ő átvette a klub irányítását, akkor végül sikerült is megvalósítanunk. Hozzá kell tenni, hogy ezt a nyilván az önkormányzat, a Vajdasági Birkozó Akadémia segítsége, illetve a rengeteg futballszerető és segítő kanizsai polgár, privát hozzájárulásai nélkül nem tudnánk létrehozni.
1: Az Adorjáni Szőke Tisza Művelődési Egyesület szervezésében a népmesék világa elevenedik meg június végén. A népmese táborban a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a magyar népi hagyományokkal, mesékkel is a közös főzés sem marad el.
5: Népmese tábor a hagyományos programokkal, tehát az előző évek és jó pár éve ezelőtt kialakult programokkal készülünk. Az első nap az mindig a parasztjátékok apróknak, a második napot már kézműves foglalkozás van, a harmadik napon itt szoktak lenni az ősök hangja, a negyedik nap ott van a kincskereső játék, az ötödik nap pedig a családi vetélkedő, és akkor, hogyha az időjárás engedi, akkor a szabadtéri mozi itt szervezzük meg kint, és a nagy vetítő vászonra hasonló módon, mint az autós mozik, hogy a gyerekek hoznak pokrócokat, és akkor onnan a fűben fekve nézzük a mozit.
6: Mekkora népszerűségnek szokott törvendeni ez a tábor?
5: Hát szerencsére most már egyre népszerűbb. Nagyon, most már 54 jelentkező van eddig, de még valószínű, hogy fognak is jelentkezni, meg várjuk még a jelentkezést. A környékbeli településekről, főként Oromhegyes, Tótfalu, Orom, Kanizsa, Velebitről is jönnek, meg a többség ugye Adorján, és akkor ez most már így be, akik már voltak egyszer, azok visszatérő vendégeink, résztvevőink ennek a tábornak.
1: A különböző kreatív táborok is nagyon népszerűek az utóbbi időben. Magyar Kanizsa Község ifjúsági irodájának önkéntesei idén egy élményműhely elnevezésű nyári táborral várják az alsó osztályosokat, ahol minden a közösségépítésről, kreativitásról és barátkozásról fog szólni.
7: A legegyszerűbben úgy tudnám összefoglalni, hogy ez egy kalandtábor. Kalandtábor minden egyes részében, kalandtábor abban, hogy milyen programok vannak, kalandtábor abban, hogy hogy fognak ott lakni, kalandtábor abban, hogy mi is hogy állunk hozzá az egészhez. Tehát szeretjük azt a szellemiséget átadni a táborlakóknak, hogy tulajdonképpen itt egy gyönyörű helyen vagyunk, közel a természethez, és nagyon érdekes programokat tudunk megvalósítani. Csak mondok egy példát, ugye tavaly kezdtük el ezt az egészet, és a legelső napon, a gyönyörű időben épp a fagyit hoztam a srácoknak, gyerkőcöknek, és teljesen leszakadt az ég. Úgyhogy az összes gyereket sikítva be kellett terelnünk egy helyre, ahol ugye nem áznak el, és az volt a legelső nap, ez alapozta meg aztán a hangulatot, és nagyon élvezték egyébként. Rögtön, ahogy beértek az esőből, úgy mindenkinek a kezébe nyomtunk egy-egy fagyit, és mindenki nagyon boldog lett. Tehát, hogy ilyen tekintetben kalandtábor az, amit szervezünk.
6: Milyen programokkal készültek az idei évben a tábor ideje alatt?
7: Nagyon sokrétű dolgok lesznek. Lesz nyilván a cserkészkedéssel kapcsolatos dolog, lesz más természettel kapcsolatos érdeklődéseket tágító téma, de egyébként lesz valamilyen kultúra, ezt még majd meglátjuk, vagy tánc, vagy zene, vagy valamilyen hasonló. Lesznek ilyen kisebb önismereti foglalkozások is, lesz hajókázás, és remélhetőleg valamilyen jellegű fürdés is, nyilván nem a Tiszában, hanem itt a Vazen területén.
1: A nyári táborok megvalósítását évről évre támogatja a Magyar Kanizsai Önkormányzat. A cél, hogy minél több gyermek számára váljanak elérhetővé a minőségi szabadidős programok. A támogatottak között szerepel a Községi Sportszövetség által szervezett nyári sportiskola is, ahol a fiatalok több sportágat próbálhatnak ki játékos formában.
8: Önkormányzatunk területén, tehát az egész község területén nagyon sok tábort szerveznek, a különböző civil szervezetek, de a sportegyesületek is. Ezeket a táborokat általában az önkormányzatunk pályázatok útján tudja támogatni, és az összegek is különbözőek, tehát a néhány tízezer dinártól a több százezer dinárig terjednek.
6: Ami pedig a Községi Sportszövetséget illeti, minden évben már hosszú ideje óta megszervezi a nyári sportiskolát, ami nagyon népszerű a helyi gyerekek körében, illetve ez már kiterjedt községi szintre is. Az idei évben mi várható ezzel kapcsolatban?
8: Igen, most már 9. alkalommal szervezzük meg a nyári sportiskolát Magyar Kanizsán. A Sport Mindenkinek Egyesület és a Községi Sportszövetségnek a szervezésében. Az idén körülbelül 70 gyermekre számítunk, mivel a Sport és Szabadidő Központnak a befogadó képessége korlátozott. Ők a 6 és 10 év közötti korosztályból kerülnek ki. Három csoportban foglalkozunk velük, most már tapasztalt csoportvezetőink vannak, és hozzájuk csatlakoznak immár egykori sportiskolásaink segítőként. Ez számunkra külön örömet jelent, mert hogy azt érezzük, hogy ez mutatja a programunknak a közösségépítő szerepét is.
1: A választék tehát idén is bőséges, így a nyári szünet a községben nem az unalomról, hanem az élményekről szól majd. A táborok szervezői már csak a gyerekeket várják, hogy kezdetét vehesse a vakáció legizgalmasabb időszaka.
9: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól!

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Műsorajánló.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
10: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 11 óra 32 perc van, és egy érdekességgel jöttem, ugyanis kétszer nyert lottón egymás után egy walesi férfi. És kétszer is 1 000 000 fontot nyert a lottón egy fodrász. Először 2018-ban, majd 25 novemberében lett milliómos, ráadásul ugyan azokkal a számokkal játszott, amelyeket ugye a gyermekei születési adatai adják meg, és ez alapján választotta ki. És azt mondta, hogy biztos volt benne, hogy egyszer nagy nyeremény üti a markát, hát ez most jócskán bejött neki. És hogy mi a történet, mert ennek van egy ilyen kis háttérsztoria. Davisnek hívják egyébként a fodrászt, és éppen egy vendéghaját festette a kis szalonjában, amikor ugye rákente a hajfestéket, és akkor úgy gondolta, hogy ameddig hat a festék, addig ő átszalad a boltba, és leellenőrizteti ezt a kis szelvényét. Be is szkennelte a pénztáros ezt a kis lottószelvényt, majd közölte, hogy vissza kell adnia azt, mert nem tudja kifizetni a nyereményt. És tehát ugye a pultnál 50 000 fontig tudnak, vagy tudtak volna fizetni, de jelezték, hogy ennél nagyobb összegről van szó, és visszament a fodrász a kis szalonjába, online megnézte az eredményt, és hát akkor látta meg, hogy 1 000 000 fontot nyert. Fel is hívta az ügyfélszolgálatot, ahol megerősítették a hírt, és közben a hajfesték határidője lejárt, így a férfinak vissza kellett mennie dolgozni. És azt mondta később, hogy ez segített neki két lábbal a földön maradni, tehát nem szállt el a levegőbe, mert hogy vannak olyan esetek biztos a környezetetekben is, akinek, hogyha nagyobb pénz üti a markát, vagy hírnévre tesz, akkor szokták mondani, hogy elszállt magától, és akkor térjen vissza a földre. Hát ő vele nem ez történt, és a 2018-as nyereményéből jutott a 4 gyermeküknek, majd megvették az addig bérelt házukat, és autót is vásároltak, sőt, Davis és párja össze is házasodtak, később Dubajban, illetve a Maldív-szigeteken is nyaraltak, pihentek egyet. Közben természetesen a férfi tovább dolgozott fodrászként, és nem hagyta abba a lottózást sem, és már inkább applikáción keresztül játszott. Nem akarta, hogy mások kérdezgessék, hogy miért próbálkozik mindig és többször. Ez ugye a 18-as sztori volt. Majd jött a 25 novembere, amikor az alkalmazás jelezte a fickónak, hogy ismét nyert 1 000 000 fontot. Visszaemlékezése szerint reggel 6:30 volt, még fél álomban látta meg ezt az üzenetet, felébresztette a feleségét, és megkérte, hogy hát csipje meg, hogy biztos legyen benne, hogy nem-e álmodik, és a második nyereményéből először ismét a gyermekeinek adott, majd megvették az álmaik házát, és hát ugye a kétszeri lottó nyertes esélyét több mint 1 000 000 000-hoz becsülik a szakemberek, a kutatók, akik nem brit kutatók ebben az esetben. Davis ennek ellenére tovább játszik a mai napig, szerinte sosem lehet tudni, hogy mi történik legközelebb. Hát nem tudom, hogy ti voltatok-e már ennyire szerencsések, idézőjelben mondom rövid időn belül, mert azért nyilván itt is eltelt egy pár év, mire megemésztette, hogy nyert egy csomó forintot, fontot, akkor addigra jött a következő. Hát igen, így lehet élni, így talán lehet, hogy könnyebb is lenne élni. Persze most nem arra akarok mindenkit ösztönözni, hogy menjen el is lottózzon, abszolút nem akarok senkit erre rá beszélni és vezetni erre az útra. Érdekességként hoztam ezt el, hogy van ilyen is a nagyvilágban, történt ilyen is, és talán egy picit pozitivitásra ad az is okot, hogy az illető nem szállt el, és a kis fodrász kis szakmáját, és a hajfestést, és nyírást, és a többit, ami ezzel jár, azt folytatta, megtartotta, és nem hagyta ott a kis álommunkáját.
1: Akkor és most. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
4: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, a családok szolgálatában.

0: Légy rádióaktív. Írj nekünk a 063-621-605-re. Pannon Rádió. A te hangod.
1: És a híradó előtt nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. A határhelyzetet illetően 19 percről számoltak be a Horgos Röszke autópályán. Magyarország irányába ennyit kellett várni, ami pedig a visszautat illeti, nem látok fennakadást. Egyik kis és nagy átkelőn sem, úgyhogy véletlenül ezek valóban időt álló információk. Amennyiben nem, és ti többet vártok már is, akkor írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös SMS számunkra, vagy Viberen ugye értelemszerűen, illetve a Presszó Facebook oldalán is. Ami a rendőröket illeti, több helyen is ott vannak, mégpedig a jól megszokottan Palics felé, a Lukoil benzinkúton töltőállomásnál, és a Palics felől érkezőket mérik, illetve az autópályán Belgrád-Szabadka vonalat relációt érintően Újvidéknél, ott, ha jól látom, akkor ugye ott van egy ilyen bevásárlóközpont, mégpedig a Rodics bevásárlóközpont, és a Belgrád felől érkezőket mérik, úgyhogy ha arra jártok, akkor érdemes ezt szem előtt tartani, illetve még Kishegyesen is látták őket, ez egy picit korábbi információ, 11 tájékán, de lehet, hogy még ott vannak, és a Topolya felől érkezőket mérik, ott ugye Kishegyes bejáratánál általában ott a buszmegállóban voltak ott, vagy egy picit még vissza a maga település bejáratánál, úgyhogy ezeket érdemes szem előtt tartani. A többi info, ami volt, az már jóval korábbi, úgyhogy azokat nem is nagyon mondanám el, de ha ti találkoztok rendőrökkel, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: híradó.
1: Nyugdíjasoknak szánt intézkedéscsomaggal készül a szerb állam. Kezdődik az árpa betakarítása a Magyar Kanizsa határában. Biztató a gyümölcstermés Északbácskában. Megjelent a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program pályázati felhívása. Nem sokára megkezdődnek az előkészítő munkálatok a Szabadkai Majsai híd lábánál, ahol majd körforgalom épül. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Nyugdíjasoknak szánt intézkedéscsomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja választási közgyűlésének ünnepi ülésén. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a szerb haladó párt június 27-i és 28-ai Belgrádban megrendezendő nagygyűlésén mutatja be. Vučić hozzátette, hogy az állam további gazdasági kedvezményeken gondolkodik a polgárok számára, mivel az államfő szerint a Nemzeti Valuta Alap és a Világbank is magas gazdasági növekedési ütemet jelez előre Szerbiában. Az intézkedések magukba foglalják a jelentős nyugdíjas csomagot, valamint a szív- és érrendszeri betegek, a cukorbetegek és más beteg csoportok számára szükséges gyógyszerek árának csökkentését, tette hozzá Vučić.
2: Megpróbálták lerombolni az államunkat, megpróbálták szétzilálni a családjainkat, megpróbáltak szakadékot létrehozni generációk között. Megpróbálták azt mondani nekünk, hogy az önök élete már nem ér semmit. Pedig minden ember élet egyformán értékes. Az, hogy ma fiatalok vagytok, hála Istennek, azt jelenti, hogy holnap idősek lesztek. Az pedig, hogy mi valamivel idősebbek vagyunk, nem azt jelenti, hogy jobban szeretjük önmagunkat. Éppen ellenkezőleg. Még inkább arra törekszünk, hogy befektessünk a fiatalokba, hogy ők is megérhessék az időskort, hogy békében érhessenek, építhessenek, dolgozhassanak, és nálunk is sikeresebbek lehessenek.
1: Ne dőljenek be azoknak a csalóknak, akik telefonon azt ígérik, felgyorsítják a minőségi tenyészállatok után járó támogatások kifizetését, természetesen pénzért cserébe. Figyelmeztette a gazdákat a mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamučić hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása és a támogatások kifizetése kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény, valamint az előírt eljárások szerint történik. A támogatási kérelmek feldolgozása automatizált rendszerben zajlik, és ebbe az ügyintézők nem tudnak beavatkozni. Elindultak a kombájnok Magyar Kanizsa határában, kezdetét vette ugyanis az árpa betakarítása. Az első adatok szerint holdanként 30 mázsa hozammal számolhatnak a gazdák. A felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Vajda Bernárd, oromi felvásárló elmondta, elsőként azokon a területeken takarítják be az árpát, amelyek gyengébbek, így várhatóan a 30 mázsa terméshozam növekedni fog. A tavaszi időjárás okozta aggodalmak ellenére biztatóan alakul az idei gyümölcstermés Északbácskában. A termesztők szerint több gyümölcsfajta esetében a hozamok a vártnál is kedvezőbbek. A tavaszi fagy végül nem tette teljesen tönkre az ültetvényeket, és egyelőre a szárazságot is sikerült átvészelniük a gyümölcsösöknek, Mecserik Anita riportja.
3: A tornyosi Kalmár Béla elégedetten mutatta barackfái egészséges leveleit. Szerinte évek óta nem volt ilyen jó állapotban az ültetvény. Bár a tavaszi fagyok és az azt követő aszályos időjárás idén is komoly kihívások elé állította a termelőket. A gyümölcsösök jól vették az akadályokat, és biztató termés várató, különösen ott, ahol füstöltek a fagyok ideje alatt.
4: Ahol volt elég hőnk, ott ugye megmaradtak. Az ültetvény északi felén, ahol nem hordtunk elég tűzevolót, ott megritkította, de ott is maradt, de ott lefelezte egy 20-30 méter hosszan lefelezte a termést. Tehát ott a fagy az takarított, de erre, ahol elég hő volt, ugye elég meleg volt a levegő, 4 fokkal sikerült megemelnünk a levegőhőmérsékletet, mértem, tehát a barackoson kívül -3 volt, egy 2 orosszáig tartott hajnalba, a barackosban bent +1 fokot tudtam mérni, és megmaradt a gyümölcs.
3: Királyhalom térsége a vegyes talajával minden évben feladja a leckét a gyümölcs termelőknek. Ennek ellenére idén ott is elégedettek a termesztők. A fagy néhol megritkította a gyümölcsösöket, de nagy részét sikerült megőrizni. A jelenlegi kihívás a szárazság, amit a termelők kizárólag öntözéssel tudnak megoldani. Mint mondják, a talajból legalább 1 évnyi csapadék hiányzik. Berényi László, királyhalmi gyümölcstermesztő.
0: Többé-kevésbé elégedettek vagyunk, főleg az előző évekhez képest, hát most nem csinált olyan nagy kárt a fagy, kicsit megritkította a gyümölcsöt, de azért hagyott is. Az asszály viszont az probléma lesz, meg a meleg. Mi öntözünk minden, de azért ez nem olyan, mint hogyha talajból, vagy tehát hogyha esőt kapna, vagy mondjuk rá talajból hiányzik tulajdonképpen egy évig, vagy még több csapadék. És nagyon lement a talajvíz szintje, úgyhogy a gyümölcsfák is ezt öntözés nélkül nehezen tudják elviselni.
3: A gazdák szerint a jó terméshez nem csak az öntözés, hanem a betegségek elleni védekezés is kulcsfontosságú. Mint mondják, ott alakult kedvezően a terméshozam, ahol időben védekeztek a gyümölcs monília ellen. A megy már szüretelhető, a kajszi barack betakarítására azonban még várni kell. Ha elegendő csapadék érkezik, persze jég nélkül, a szüret akár július elején megkezdődhet. A felvásárlási ár egyelőre bizonytalan, de a gazdák szerint a költségek fedezéséhez legalább 1 eurót kellene kapni kilogrammonként a kajszi barackért.
1: A Magyar Nemzeti Tanács közzétette a Vajdasági Jogász Ösztöndíj Program pályázati felhívását a 2026-27-es tanévre. A sikeres pályázók számára havi nettó 100 000 forint dinár ellenértéke biztosított. Akik a jogászképzés első évfolyamára jelentkeznek, tanulmányaikat magyar nyelven végezték, és diploma után a Szerb Köztársaság területén terveznek elhelyezkedni. Az online jelentkezési űrlap és a részletes pályázati felhívás elérhető a breki.mnt.org.rs oldalon. A pályázati időszak július 3-án 14 óráig tart. Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a Szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérői, 6,5 méter szélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, amelyet a szerb állam finanszíroz a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére. Lajkó Anett riportja.
5: Szabadkán a Majsai híd lábánál csúcsidőben mindennaposak a hosszú várakozások, és sajnos a koccanások és a súlyosabb balesetek sem ritkák. A sofőröknek azonban nem kell sokáig tesztelniük a türelmüket, hamarosan ugyanis megépül a várva várt körforgalom. Ennek pedig nem csak az autósok, hanem azok a helyiek is örülnek, akik nap mint nap gyalogosan vagy kerékpárral közlekednek a hídon. Borics Mirko. A Majsai híd katasztrófa, szóval jó lenne, ha lenne itt körforgalom, egyezek ezzel. Le a kalappal a szakemberek előtt, akik ezt így csinálták meg, mert ide feltétlenül kell csinálni körforgalmat. Egyébként katasztrófa, amit ezzel a híddal műveltek, nagyon keskeny. Radmila Trifunovic. Szükséges, igen, csak az a rész nagyon rosszul van megcsinálva, nem is tudom, ki tervezte. Itt nincs helyük a kamionoknak, az autóbuszoknak, hogy beforduljanak, és a körforgalomra szükség van. Lozanis de Sancic. Most nehéz, de ha meg lesz a körforgalom, akkor biztos, hogy jobb lesz. Jobb körforgalommal, mint így. Bojana Jovic. Jobb lenne, ha lenne. Miért? Akkor nagyobb lenne a forgalom, és nem ütköznének össze olyan gyakran, meg ilyesmi. A tervdokumentáció elkészült, és az építkezési engedély is megvan, emelte ki Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere elmondta, a költségeket a szerb állam vállalta magára, amely meghaladja a 135 millió dinárt. A beruházás kivitelezője a Vojput közvállalat lesz. Az előkészítő munkálatok napokon belül elkezdődnek.
6: A Telekom az, aki itt napokon belül elkezdi a munkálatokat, tehát ők már valószínűleg be is jelentették hivatalosan azokat, és napokon belül megérkeznek, hogy kihelyezzék a saját installációjukat. A szabadkai gázművek az építkezés folyamán fogja a saját vezetékeit még pluszban levédeni, hogy ne tudjon károsulni a gázvezeték a csomópont, illetve a körforgalom alatt. Úgyhogy várhatóan már ebben a hónapban megindulnak itt a munkálatok a körforgalom kapcsán.
5: Góli Csilla kiemelte, hosszú évtizedek óta tervben van a körforgalom kiépítése a Majsai híd lábánál, a jelenlegi projekt ötlet pedig a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére jött létre. De lássuk, pontosan hogyan is fog kinézni az érintett szakasz.
6: Maga az útsáv az 6,5 méteres lesz, a körforgalomnak az átmérője pedig 45 méter, rendszer. Eredetileg nem a tervező, a projekt feladat során nem kapott olyan megbízást, hogy a járdát, illetve a gyalogosokra és a kerékpárosokra is odafigyeljen, de a város kérésére végül a tervbe belekerült az út melletti rész is, tehát a járda része is, illetve hogy kialakítsanak olyan átkelőket a körforgalom előtt, ahol a kerékpárosok és a gyalogosok biztonságosan át tudnak majd kelni.
5: A körforgalom kiépítése egy szakaszban zajlik majd, így néhány hónapig teljes útlezárás várható az érintett környéken.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
7: Időjárás.
8: 31 fokot mutat már is a hőmérő higanyszál a Szabadkán, a nap hátra levő részében is szép napos, kissé felhős időben lesz részünk, csapadékra még ma sem kell számítani, és 32 fok körül alakul a maximum érték.
7: Reklám.
9: Önnek is van takargatni valója?
10: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
9: Bármilyen van, befedjük.
10: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
9: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
11: Bővebb információ
10: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
10: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
15: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
16: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon Rádió.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.

0: a Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 12 óra 31 perc van, és amikor én megérkeztem ide a műsorba, vagy legalábbis a kezdetek után, a mai napra vonatkozóan persze, akkor én említettem nektek egy olyat, hogy lesz egy új hang, lesz egy új személy, aki végig fogja követni a mai napot, és hát okkal követi végig ezt a mai napot. Lesz új műsorvezetőnk, új személlyel bővül a Pannon Presszó csapata, és ezt a bizonyos személyt, akit hamarosan felfedek értelemszerűen, felfedünk, mert hogy meg fog szólalni, csak egy kicsit így húzom az időt, hogy kicsit így borzoljam a kedélyeket, mondjam így. Már csütörtökön, illetve pénteken ő lesz majd hallható itt a Pannon Presszóban 10 és 14 óra között. És hogy ki ez a személy? Ő már volt nálunk a vendég, ő már egy jó ideje a Pannon Televízió és Rádiónak a munkatársa, többször hallhattátok őt a híradókban, a különböző összefoglalók kapcsán, és hát ugye, ahogy említettem, volt már a Presszó vendége is. Szabó Regináról van szó, szia!
2: Most én már ez így... egy szép beköszöntő volt.
1: Szép kis monológot elmondtam róla. Kimaradt az, hogy szép vagy, kedves vagy, aranyos
2: persze,
1: vagy.
2: Persze, minden szép.
1: Azt majd a hallgatók megtudják, hogyha majd elkezdett vezetni a műsort.
2: Nagyon remélem.
1: Mert hogy ugye te leszel már itt csütörtökön, bedobnak a mély vízbe. Pontosan így. És ugye te már itt, ahogy én így sasoltam, elkezdett szervezni a műsort péntekre is és csütörtökre is. Nem kell mindent felfedni, csak úgy előjáróban, hogy mik azok a témák, amikkel szeretnél foglalkozni.
2: Én csütörtökön és pénteken, igen, már nagyban készültem a műsorra, már jóval előtte így elkezdtem gondolkodni, hogy vajon mik azok a témák, amik engem is, és a hallgatókat is, titeket is érdekel, és ezért arra gondoltam, hogy ugye közeledik a nyár, ezért sok nyári témával kezdünk majd, vagy kezdek én majd a műsorban, úgyhogy lesz szó táplálkozásról, nyári diétákról, illetve a dinnye szezonról, vajon miket érdemes majd, vajon miket érdemes majd fogyasztani, vagy jól fogyasztani, hogy az nehéz lajon bennünket, és akár kellemesen, de le tudjunk fogyni, illetve úgymond karban tartani magunkat.
1: Igen, mert jó azért így megtartani,
2: nyáron, szerintem nagyon
1: hölgyek,
2: fontos.
1: Sőként nem szeretik ugye elengedni magukat.
2: Igen.
1: És azért a jó tanácsok mindig jól jönnek.
2: És hát ugye előtte persze mindenki azért azt hiszem, hogy edz nyár előtt, vagy megpróbál itt fölkészülni az úgynevezett bikini szezonra, de hát azért nyáron is kell erre figyelnünk, és az utazások során, vagy a nyaralások során azért nagyon szeretünk enni, én is,
1: igen.
2: Imádom.
1: Igen.
2: Ezért ott fontos az is, hogy azért kicsit ügyeljünk a táplálkozásunkra, úgyhogy lesz ilyenről szó, ami nyár, és hát a kütyüjeink használatáról is beszélünk majd itt a Presszóban, hogy mennyit használjuk vajon nyáron a kütyüjeinket, a kamaszok mennyit, az idősebbek, felnőttek mennyit használják, és hogy mit lehet, milyen lépések, pici apró lépések vannak, amiket majd így szem előtt kell tartani, hogy ne legyen olyan nagyon a nyár arról, ne arról szóljon, hogy csak a mobiltelefonjaink, vagy csak a virtuális világ, hanem kicsit offline is létezzünk. Úgyhogy jövök ilyen témákkal is, de lesz szó például táborokról, amit most nem mondok el, de egyik táborról, majd érkezik
1: hál'
2: egy...
1: Hál' Istennek lesz egy csomó nyáron, és
2: igen,
1: tudunk,
2: sok.
1: Miből válogatni, ez biztos.
2: És hát természetesen azért biciklivel túrázni is nagyon jó nyáron, úgyhogy majd jön hozzánk egy nagyon ismert vajdaság, egy nagyon ismert bicikliző, túrázó, aki épp egy nagy útra készül, úgyhogy ez is szerintem nagyon izgalmas lesz, és hát egyébként majd ilyen közérdekűk, és igyekszem majd mindenféle érdekességet én is mondani.
1: Ugye téged a színház világából is nyilván ismerhetünk, mert ugye voltál már itt a Presszóban nálam is, többek között vendégként, akkor egy bizonyos darabról beszélgettünk, de azért ti a pároddal énekeltek is.
2: És hát inkább ugye... ő. Engem inkább ne halljanak énekelni. Én szeretek beszélni.
1: Na hát, igen.
2: De igen.
1: Lehet, hogy otthon akkor énekelgetek. Ez a tipikus főzés közbeni kis eldúdolás. Hát,
2: vagy a fürdőben is, ennyi.
1: Na, igen. Tehát ilyen sokoldalú vagy, és most ugye megpróbálkozol ezen a terepen is. Milyen téma az, amit teszem, azt majd úgy gondolt legalábbis most, hogy kihívást jelenthet a számodra, és mi az, amiben egy picit otthonosabban mozogsz?
2: akkor kezdem is a másodikkal, mert az biztosan tudom, hogy miben mozgok otthonosan, az természetesen a kultúra, úgyhogy én majd igyekszem kicsit a kultúrát népszerűsíteni, és persze jó keretek között, tehát nem fogok senkire semmit ráerőszakolni, de a kultúra úgy gondolom, hogy az én területem, vagy az, amiben jó vagyok, és irodalom, és minden, ami ide tartozik, de emellett engem például nagyon érdekel a pszichológia, a táplálkozás, tehát egészség, sportok is. Úgyhogy ami nagy kihívást jelent, az szerintem minden, ami nem ez. Amit most felsoroltam. Ja, és a konyhát is nagyon szeretem, úgyhogy majd ilyen érdekességekkel is tervezek jönni. De ezen kívül a többi az kicsit távolabb áll tőlem, de persze, hát azért itt is nagyon sok mindent a Pannonban kipróbálhattam, ha akartam, ha nem, de kellett foglalkozni akár sporttal, akár focival, vagy bármi, amihez nem nagyon értek, de hát ez is egy nézőpont.
1: Így igaz, a sport és különösen a foci, az nálam is mindig egy nagy kihívás volt, mert hát én is egy sportos, egy focis családba születtem bele. A mai napig ezt mondhatom, hogy mindenki is körülöttem focista a családban szinte, vagy nagyon-nagyon ért hozzá, és akkor én vagyok a fekete bárány, aki így egy kicsit kilóg a sorból, mert nem nagyon szereti a focit. Mindig szoktam viccelődni és hülyéskedni, hogy miért fut annyi ember egy labda után? És akkor utána elmagyarázzák.
2: De azért
1: hogy
2: nézed?
1: Rá vagyok készülve, hogy nézd.
2: Kötelező
1: tehát
2: program.
1: Nincs választásod, hogy nézed, vagy nem. Jó, persze, nyilván ki lehet menni abból a szobából, de na, úgy, nyilván mindenkinek megvan az, hogy mi az, amivel foglalkozni
2: persze,
1: szeret.
2: Így van.
1: De azért nyilván én sem zárkózom el, maximum utánolvasok, és utána járok a csapatoknak, a gyerekeknek, ha éppen olyanok voltak itt ugye vendégként. Igen. Ez kihívás, tehát, hogy ez, és ez kell is, hogy ne legyen az a sablonos, unalmas sem az élet nyilván, meg amúgy se, de hogy a műsor se, tehát, hogy nyilván sok embert persze kell megszólítani, és változatos témákkal.
2: Úgyhogy meg hát ez nem is szabad az, hogy most akkor csak a kultúráról beszélünk, vagy csak erről, csak arról, mert hát azért annak is van vége,
1: igen,
2: és
1: igen,
2: kell, hogy
1: igen,
2: legyen.
1: Igen, igen, igen. És hogy döntöttél amellett, hogy akkor csatlakozol hozzánk, vagy hogy vonz, érdekel téged ez a rádiózás?
2: Őrülten. Én nagyon, nekem amikor ide jelentkeztem, akkor kicsit máshogy gondoltam a dolgokat, nem tudtam, hogy itt hogy működnek a szerepkörök, úgymond, vagy hogy hogyan kell a bizonyos létrán mászni. És akkor én rögtön azt mondtam, hogy hát én rádiózni szeretnék, engem az érdekel, nagyon szeretek kérdezni, beszélgetni emberekkel, érdekel mindenféle téma, akkor is, hogyha nem értek hozzá, de hogy szeretek megtudni dolgokat, és szeretek érdekességekkel foglalkozni, és kevésbé mondjuk politikával, és hát ez a Pannon Presszó, ez nekem mondjuk egy tökéletes ilyen szempontból, mert itt azért lehet szabadabban kicsit válogatni és beszélgetni is. Úgyhogy engem mindig az vonzott, hogy hogyan lehet jól megszólítani a hallgatókat, vagy mi az, ami a közös érdekünk, és mi az, ami közösen érdekel bennünket, és hogyan lehet ezt így alakítgatni. És szeretek beszélni, azt gondolom, hallatszódik.
1: Igen, ez egy fontos pont itt azért.
2: Mindig azt szokták mondani, hogy nekem való is a rádiózás, vagy ezt mondták régen, hogy miért nem rádiózok, vagy miért nem csinálok ilyen dolgokat. És hát sok ilyen színház miatt sok közöm volt ehhez, sok hangos könyvet is készítettünk, nagyon szeretem a úgy eleve a beszédtechnikát, igyekszem rá figyelni, és emiatt így nagyon közel áll hozzám ez. Úgyhogy egyértelműen örülök ennek, és alig várom. Persze izgulni fogok nagyon, meg már most izgulok, de hát ezt le kell küzdeni, ez ilyen, mindenki igen izgul.
1: Visszatérve erre, hogy nagyon szeretsz beszélni, egyébként rajtam meg van lepődve a család, és ezt mindig a fejemhez vágják, hogy a rádióban mindig annyit beszélek, meg annyit szeretek beszélni, hogy hazamegyek, és egy kuka vagyok.
2: Jó, itt kiadod magadból.
1: Igen, és akkor ez így véget ér, amit innen kilépett. Nem, nyilván nem, de valamilyen úton módon igen, mert az ember kibeszéli itt magát.
2: Ezt jó tudni, majd
1: megváltozolok a családomat. Igen, és egyébként egy kicsit így látom benned magad benned magamat, még 22 táján, amikor én is itt kezdtem betanulni, és mindent, volt egy kis üzetem, mindent is lejegyzeteltem.
2: Én is itt épp, most itt körül vagyok véve ilyen papírokkal, és mindenhol van minden. Nem tudom, hogy fogok ezen elmenni, de hát én sokat fogok kérdezni.
1: Nyilván
2: azt gondolom,
1: persze
2: hogy
1: az első pár műsor az stresszesebb lesz, igen. Meg nyilván az szokatlan lesz nagyon, meg nagyon mély víznek fogod megélni, ez biztos, de utána, ahogy telnek a napok, meg a műsorok, sokkal könnyebb volt. Tehát nekem tudom, hogy az első műsoromkor történt technikai probléma volt, amit
2: jó,
1: nyilván
2: nem
1: mi tehettünk róla, vagy nem az adott személy, akivel kellett volna a beszélgetést indítanom, kezdeményeznem, és hanem úgy mondom, a feltiek tehettek erről az egészről, és akkor fontos volt az, hogy ne pánikoljunk, igen, és hát bízom benne, hogy a hallgatók sem érezték azt, hogy ez kicsit szokatlan volt az én részemről nyilván, meg hogy először is, milyen érdekes, először vezet műsort, pont akkor történik meg.
2: Persze,
1: és pont az első
2: ilyen.
1: Igen. Annak úgy kellett lennie. És a Dávid közben megkérdezte, hogy mi volt. Az egy telefonos kapcsolás volt, és akkor nem sikerült a telefonos kapcsolás kétszer vagy háromszor egymás után.
2: Igen.
1: Volt valami kis technikai malőr. De igazából megtanultam, hogy kell azt a stressz helyzetet nyugodtan kezelni, úgyhogy a hallgatók kevésbé érezzék, hogy eluralkodott rajtam a pánik, igen. És hogy most mit csináljak.
2: Ezek a kulisszatitkok innen.
1: Igen. Úgyhogy most így kicsit így belevezettük a hallgatókat is. Nem mondom, hogy ilyen nem lesz, de hát azokból fogsz te is tanulni, mint ahogy sokan, igen, mások, és hát nyilván nem csak itt a mi munkakörünkben fordul ez elő, hanem bárhol
2: mindenhol,
1: máshol.
2: Persze.
1: És az embernek nyilván ezt fel kell találnia magát, meg kell tapasztalni, mert ebből nagyon sokat lehet tanulni.
2: Igen, ez pont nekem az egyik legérdekesebb, itt egy-két alkalommal már bent voltam így előzőleg is a műsoron, és pont kérdeztem így a munkatársakat, hogy vajon hiba lehetőség van, mi a helyzet akkor, hogyha hibázok, javítsam, uh-huh, ki magam, vagy nem, vagy tehát, hogy mindenki hibázik,
1: persze,
2: mindenki megbotlik a nyelve mindenkinek, és hogy akkor mi a teendő, és hát erre azt kaptam válaszul, hogy csak lazán,
1: igen,
2: semmi baj, mindenki hibázik, és ez így van, úgyhogy...
1: Igen, mert a való életben is, ha beszélgetsz valakivel otthon, amikor nem dolgozol, nem vagy így a mikrofon mögött, és nem mész ki az éterben, akkor is megtörténik az, hogy bakizol.
2: Attól
1: hogy
2: lesz természetes.
1: Igen.
2: Nekem mindig azt mondták, igen, színházban, hogy attól természetesebb, hogyha vannak ilyenek, tehát van, hogyha mondjuk megállsz pont egy olyan ponton, ahol nem lenne logikus, uh-huh, ezek megtörténnek is kellenek.
1: Igen.
2: Úgy reméljük, hogy mindenki megbocsátja a hibákat.
1: Ez biztos, hogy a hallgatók kedvesek és elnézőek lesznek szerintem. És visszatérve erre a kis bakira, hát nekünk is van, és még szerintem Dávid is emlékszik rá, van egy ilyen kis fotófalunk, ugye bár itt a stúdióban, és van egy szó felírva, Círia betűkkel, amit a Dávid írt fel, azt írja, hogy mérföldkő, és volt egy olyan pillanat itt, Tóth Tibi, ugye ő a sportfelelősünk, és ő volt itt velem, beszélgettünk egy sport esemény vagy siker kapcsán, mert nem emlékszem pontosan, és csodálatos, én háromszor nem tudtam kimondani ezt a szót, hogy mérföldkő, negyedszerre már itt élőben nevettünk, és már közösen, mint a nem szó szerint, de kézen fogva, közösen mondtuk ki azt a szót, igen, hogy mérföldkő.
2: És közben nem is olyan nehéz.
1: Igen. És hát... ez már nem a kezdeteim napján volt, csak egyszerűen annyira nem jött ki a számon az a szó.
2: Igen.
1: Van ilyen. Van.
2: Meg az olyan nap,
1: igen,
2: vagy mindig van,
1: igen,
2: valami.
1: Igen. Nos, hát nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket, téged, téged a hallgatók nevében is, és mindenki nevében is. Sok sikert akkor csütörtökre.
2: Hát nagyon
1: péntekre,
2: szépen köszönöm.
1: Meg igazából az elkövetkező jó pár évre, meg hónapra. Úgyhogy köszöntünk a kis csapatunkban, és hát fogadjátok akkor ti is Szabó Reginát nagy szeretettel, mert hogy ha nem is mától, de csütörtöktől egészen biztosan, hogy a Pannon Presso csapatát erősíti majd. És többször is hallhatjátok itt a műsorban. And the

0: Mi Amerika!
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
3: Média támogató a Pannoner TV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában. Kezdetét vette ugyanis az árpa betakarítása. Az első adatok szerint holdanként 30 mázsa hozammal számolhatnak a gazdák. A felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Vajda Bernárd, oromi felvásárló elmondta, elsőként azokon a területeken takarítják be az árpát, amelyek gyengébbek, így várhatóan a 30 mázsa terméshozam növekedni fog. 10 napja gond van a közjegyzői rendszerrel Szerbiában. A polgárok nem tudják hitelesíteni az ingatlanokra vonatkozó dokumentumaikat, például az adásvételi, a hagyatéki vagy az ajándékozási szerződéseket. A kialakult helyzet gyakorlatilag megbénította a közjegyzői munka ezen részét. Az illetékesek szerint a hibát még ezen a héten orvosolják. A rendszer működése már tavaly nyáron is leállt, akkor egy kibertámadás miatt. A jelenlegi leállás pontos okát nem közölték, csak annyit, hogy a szakemberek az EU-Prava együttműködésével dolgoznak a rendszer biztonságának és stabilitásának javításán. A Magyar Nemzeti Tanács közzétette a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program pályázati felhívását a következő tanévre. A sikeres pályázók számára havi nettó 100 000 forint dinár ellenértéke biztosított. Akik a jogászképzés első évfolyamára jelentkeznek, tanulmányaikat magyar nyelven végezték, és diploma után a Szerb Köztársaság területén terveznek elhelyezkedni. Az online jelentkezési űrlap és a részletes pályázati felhívás elérhető a breki.mnt.org.rs oldalon. A pályázati időszak július 3-án 14 óráig tart. Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérői, 6,5 méter szélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, amelyet a szerb állam finanszíroz a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére, emelte ki Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere hangsúlyozta. A beruházás kivitelezője a Vojput közvállalat. A körforgalom kiépítése egy szakaszban zajlik majd, így néhány hónapig teljes útlezárás várható az érintett környéken. Szombaton hivatalosan is megkezdődik a strandszezon Szabadkán. A Sétaerdei medence június 13-án délben nyílik meg a fürdőzők számára. Idén a felnőtt napi jegy 320 dinárba kerül, a gyermekjegy ára 190 dinár, azonban 5 éves korig a belépés ingyenes. A nyugdíjas kártyával rendelkezők szintén díjmentesen használhatják a medencét reggel 6 és fél 8 között. A Sétaerdei medence a hét minden napján nyitva tart, hétköznapokon 6 és 7:30, valamint 11 és 18 óra között, kivéve a hétfőt. Aznap ugyanis 12 órától látogatható. Szombaton és vasárnap 11-től 19 óráig várják a fürdőzni vágyókat.
7: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 31 fokot mérünk. A változó felhőzet ellenére időnként napsütésre is számíthatunk a folytatásban.
7: Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
11: Hallgass napjaink slágereit
12: és légy tájékozott.
11: Ez a Pannon Rádió.

0: 13 óra 14 perc van, és egy érdekességgel kezdjük a Presszó utolsó óráját, mégpedig azzal, hogy volt egy kutatás, amely azt vizsgálta, hogy az emberek mely munkát tartják a legunalmasabbnak, és több száz ember véleménye alapján rangsorolták a legunalmasabbnak tartott foglalkozásokat a világban, és az első helyezett nagyon sokakat meglepett, vagy meglep, mert egy jól fizető, kifejezetten keresett szakmáról van szó, és hát ugye nagyon sokan, ha belegondolunk, akkor valószínűleg valamilyen papírokkal, táblázattal vagy adminisztrációval kapcsolatos munkát említenénk, hogyha az a kérdés, hogy melyik a legunalmasabb munka a világon. Olyat, ahol kívülről nézve kevés az izgalom, sok az ismétlődés, és ugye a munkanapok szinte hát sablonosak, egyformának tűnnek, napról napra ugyanazt csináljuk, végezzük. De vajon tényleg létezik-e olyan szakma, amit szinte mindenki egyhangúnak és unalmasnak talál? Hát erre keresték a választ a kutatók, angliai kutatók és az ő csoportjuk, pszichológusokkal karöltve. Azt viszont nagyon fontos letisztázni, hogy a pszichológusok nem azt próbálták megállapítani, hogy melyik szakmában dolgoznak azok leginkább, akik unatkoznak munka közben. Arra voltak kíváncsiak, hogy az emberek fejében milyen foglalkozások kapcsolódnak az unalomhoz. Más szóval, hogy mely szakmákról gondoljuk azt, hogy unalmasak. És a kutatók több száz résztvevővel kezdték, vagy végezték ezt a folyamatot, ezt a kutatást, és azokról kérdezték őket, hogy milyen személyiségjegyeket, hobbikat és munkákat társítanak az általuk unalmasnak tartott emberekhez. És az így kapott válaszokból végül egy ilyen rangsort állítottak össze, egy sajátos rangsort, ami inkább a társadalmi sztereotípiákról, mint sem a valóságról árul el sokat. És akkor, hogy beszéljek arról is, hogy mi ez a rangsor, mert hogy sokan a könyvelőket vagy az adó tanácsadókat tennék az első helyre, hát a résztvevők szerint a világ legunalmasabb munkája nem ez, hanem az adatelemzőké. Tehát az adatelemzők végzik a legunalmasabb munkát. Első hallásra ugye furcsának tűnhet, hiszen ez az egyik legkeresettebb szakma napjainkban a világon. Viszont mégis a megkérdezettek őket helyezték az első helyre. A második a könyvelő és a könyvvizsgáló, a harmadik az adószakértő, a negyedik a biztosítási szakember, ötödik legunalmasabb munkahelynek vagy munkának pedig a takarítókat tették. Érdekes, hogy a lista élmezőnyében főként olyan szakmák szerepelnek, amelyek pontosságot, nagyfokú pontosságot, nyilván megbízhatóságot és koncentrációt is igényelnek, vagyis éppen azok a tulajdonságok köszönnek vissza, vagy jelennek meg bennük, amelyek nélkül hát valljuk be, a mai modern társadalom nem feltétlen működne. Érdekes ez a rangsor, nem tudom, hogy nektek mi a hozzászólás, mi a vélemény ezzel kapcsolatban. Nyugodtan, ha van bármilyen hozzászólás, akkor írjátok meg nekünk. Érdekes, hogy ezt így sikerült megállapítaniuk. Lehet, hogy ez a mi országunkra vonatkozóan, vagy itt a régióban ez másként értelmezhető, másokat tenne mindenki az első, második, harmadik és a többi helyre. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Hamarosan pedig egy témával jövünk, mégpedig a dohányzás, a dohányzás nélküli élet, mert hogy korábban volt a dohányzásmentes világnap, május 31-én, és ennek kapcsán jön egy általános szakorvossal készült beszélgetés.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu www.stk.tv
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
6: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: Programajánló.
9: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: Májusban volt a Dohányzásmentes Világnap. Ennek kapcsán készült egy hosszabb szubjektív beszélgetés, ami egyébként a Pannoner TV honlapján vissza is nézhető és érdemszerűen hallgatható is, mégpedig dr. Pajor Margit általános szakorvossal, Balázs Andrea kolléganőm beszélgetett, és ennek egy rövidített változatát hallhatjátok itt a Presszóban. Beszélgetnek a dohányzás nélküli életről és annak egészségügyi előnyeiről, egy pár adattal megfűszerezve. Ezt hallhatjátok most.
1: Én a kezdetnek adatokkal kezdenék, nem sokkal, nagyon kevéssel. 2025-ben a WHO közzétett jelentése szerint a szerbiai felnőttek mintegy 37%-a dohányos jelenleg. A szerbiai napi dohányosok 77%-a 24 éves kora előtt kezdett el dohányozni, és a dohányzás a becslések szerint évente több mint 18 000 halálesethez járul hozzá Szerbiában. És az összes betegségek okozta haláleset mintegy 15%-áért felelős. Na most nekem alapjáraton szokott bajom lenni a kimutatásokkal, hiszen ezek a kimutatások nem teljes körűek, többek közt engem se kérdeztek meg, tehát így ezek mintegy hozzávetőleges adatok, nyilván kiterjeszthetőek és nagyjából relevánsak. Doktornő maga szerint ez a 37% jelenleg Szerbiában, ez sok vagy kevés?
2: Hát valószínű, hogy valahol itt van a dohányosoknak a száma. Sajnos volt egy olyan időszak, amikor betiltották a zárt helységekben, közösségi helységekben a dohányzást, és azt hittük, hogy ez majd csökkenti a dohányosoknak a számát.
1: És nem.
2: A kimutatások azt mutatják, hogy nem igazán. Talán volt egy néhány sikeres ilyen elérés, de úgy nagy százalékban nem. Úgyhogy valóban elfogadható az, hogy körülbelül minden harmadik ember dohányzik a világlakosság közül, és sajnos ez már nagyon-nagyon fiatal korban elkezdődik.
1: Hány éves
2: kimutatások szerint már a 10 és 14 éves kor közötti gyerekek 30%-a dohányzik, vagy legalábbis kipróbálta a dohányzást, és alkalom adtán, amikor olyan társaságban van, olyan helyen van, hozzájut, akkor rágyújt. Tehát nem...
1: Ez a krónikus... családi minta? Vagy inkább már, amikor a társaság befolyása alá kerül a kiskamaszt?
2: Azt hiszem, hogy ez utóbbi. A családi minta is nagyon-nagyon sokat jelent, de érdekes, találkoztam emberekkel, páciensekkel, akik azt mondták, hogy dohányzott anyukám és dohányzott apukám, és azt mondtam, hogy soha az életemben rá nem fogok gyújtani, és én az én gyerekeimet nem teszem ki ennek. Tehát ilyen családi minta is van, de van olyan családi minta, hogy dohányzott öregapám is, meg anyám is, meg apám is, meg aki, hát nincs, nekik sincs semmi bajuk, nekem se lesz. És tehát van ilyen, viszont a társaság az nagyon-nagyon befolyásolja azt, hogy mikor kezd el, hány éves korban kezd, mennyire rendszeresen dohányzik a fiatal, és mennyire válik folyamatos dohányossá.
1: Van egy olyan kimutatás, én laikusként gondolom csak ezt, hogy az a fiatal, az a kiskamasz, aki például sporttal foglalkozik, az vagy nem, vagy később kezd el dohányozni.
2: Igen, erre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy a társaság, amelyikbe kerül. Ha van egy sport társasága, egy rendszeres sportolása, viszik rá a szülők a gyereket, és egy olyan csapatban van. Vagy egy néptáncos csapatban, vagy akármilyen másmilyen testmozgással foglalkozó társaságban tölti a szabadidejét, biztos, hogy sokkal kevésbé tud találkozni a dohányzással, vagy ha igen, akkor sem lesz nagy dohányos, és zavarni fogja a dohányzás, hogyha rá is gyújt mondjuk szombat este a buliba, vagy ami, másnap zavarni fogja az edzésen, nem lesznek elég levegője, köhögni fog, és a sportolással, mozgással ki is tisztítja egy kicsit a légutakat. Viszont akik meg szabadságban, szabad idejükben tegnek-legnek, mobil mellett fekszenek, ülnek, és aztán alig várják, hogy este, hétvégén összejöjjenek valamilyen zegzugos, esetleg alkoholt fogyasztó, nagyobb alkoholfogyasztással járó társaságban, akkor ahhoz viszont társul a dohányzás is.
1: Hozzászokhat-e a szervezet a nikotin mennyiséghez, és úgy ellenállóvá válhat-e?
2: Igen, ellenállóvá válhat, ezek a receptorok mennyisége megnövekszik a folyamatos dohányzás alatt. Tehát egyre több olyan receptor alakul ki a szervezetben, amelyikhez a nikotin kötődik, és ezek a receptorok éhesek a nikotinra, tehát kérik a nikotint.
1: Tehát egyre többször gyújt rá az illető az évek múlásával akár.
2: Igen, főleg akkor, hogyha ezt megpróbálja valamilyen formában önkontrollal nem visszafogni magát, mert hogyha valamit akarunk, akkor azt mi tudjuk befolyásolni, szabályozni. Mindig azt mondom, hogy agyban dől el nagyon-nagyon-nagyon sok minden. Tehát, hogyha megpróbálja az ember visszafogni magát és legyőzni, hogy jó, még nem gyújtok rá, vagy egy napon csak ennyit szívok el, akkor megpróbálhatja ezt egy kicsit regulálni, de ha csak ezekre az ösztönökre és ezekre az érzésekre támaszkodik, akkor lánc reakcióként egyiket elnyomom, másikat meggyújtom, egyiket elnyomom, másikat meggyújtom. Ez így kialakulhat a nem odafigyelő embereknél.
1: Mint ahogy ki is alakul sokaknál.
2: Mint ahogy sokaknál ki
1: is. Azt mennyire lehet, doktornő, igazán nyomon követni az adatok alapján? Ugye azt írta, hogy a dohányzás okozta betegségek az összes haláleset mintegy 15%-áért felelősek. És akkor én egy kicsit kibányáztam, és a teljesség igénye nélkül tüdőrák, szájüregi, gégegaratnyelőcsőrák, krónikus obstruktív tüdőbetegség, hörkurú tüdőtágulat, asztmás betegség, csökkent tüdőkapacitás, magas vérnyomás, érelmesetedőt sorolhatnám. Mennyire lehet biztonsággal állítani? Orvosi szempontból pontosan nyomon követhető-e, hogy igen, ez a dohányzás hatására alakult ki, hiszen ezek a betegségek mind megjelennek azoknál az embereknél is, akik nincsenek kapcsolatban dohánnyal.
2: Ez teljesen így van. Ezt tulajdonképpen úgy mutatják ki, hogy amikor az orvosok diagnosztizálnak betegségeket, akkor egy-egy új diagnózisnál előjön egy adattár, amit ki kell tölteni. Tehát, hogy kövér, nem kövér, cigarettázik, nem cigarettázik, magas a holeszterolja, nem magas a holeszterolja, tornázik napi 20 percet, vagy ülő munkát végez, és nem tornázik. És akkor ezeknek a táblázatoknak a feldolgozásával jutunk el ezekhez az adatokhoz, és ezt 100%-osan nem lehet mondani, hogy te most biztos a dohányzástól kaptál tüdőrákot, de hogyha a tüdőrákosokat megnézzük, akkor a 80%-uk dohányzott, a 20%-uk nem dohányzott. Tehát lehet tüdőrákot kapni dohányzás nélkül is, de a 80%-uk dohányzott.
1: Aha. Tehát valószínűsíthető.
2: Tehát valószínűsíthető. Többek között a rák kialakulásában nagyon-nagyon fontos a genetikai felállása a szervezetnek, mert a mutációk a génekben nagyon sokat történnek. Nagyon sok szennyeződéstől többek között a cigarettával elszívott, és elsősorban nem a nikotintól, ha a rákról beszélünk, hanem a kátránytól, a szénmonoxidtól, és a füstben, az égő anyagban lévő káros anyagoktól alakul elsősorban ki a rák. A nikotin viszont az érelmeszesedésért felelős, az érszűkületért, azáltal az érelmeszesedésért, és majd az agyi sztrók, a szívinfarktus, a lábszűkület, a lábban az érszűkület, tehát azért a nikotin. A rákért, a kátrány és a többi más anyag, ami a füstben van, a felelősek. És akkor ezek a mutációk, amik a szervezetben rendbe előjönnek, nagyon sok mindentől, többek között ezektől az anyagoktól is, ezeket a szervezet próbálja tisztítani, tehát leblokkolni. És az attól függ, hogy a szervezetnek mennyire jó ez a mutációs blokkoló hatása.
1: Ez úgy, megint egyéni.
2: Ez megint egyéni, megint genetikai. Úgy tudjuk esetleg leállítani azokat a mutált géneknek az elszaporodását, ami aztán elindít egy daganatos sejtnek a kifejlődéséhez, és magának a daganatnak a kifejlődéséhez.
1: Ezért nem lehet arra támaszkodni, hogy nagyapám is dohányzott 80 éves koráig, és...
2: Igen,
1: semmi baj
2: nem
1: volt, vagy az apám is, anyám is dohányzott, igen, és semmi baj, mert hogy ez annyira egyéni, hogy ez nem azt jelenti, így hogy van, nekem sem lesz.
2: Viszont a százalékok a betegségeknél azt mutatják, különösen a tüdőráknál, azon kívül a szájüregráknál, a hasnyálmirigyráknál, a vízhólyagráknál, a prostataráknál nagyon nagy százalékban ott áll a kereszt az mellett, hogy dohányzott.
1: A hát dohányipar nagyon ügyesen figyel ezeknek a melléktermékeknek a megvonására, úgy, hogy még mindig eladható legyen a dohány, és akkor bejöttek az elektromos cigaretták, ahol már nincs kátrány, nincsenek égés termékek, igen, illetve ugye bejött a vape, ez a folyadékban, igen, teljesen mesterségesen elő, vagy kihúzott szintetizált nikotin, és akkor ennek a különböző fokozatai. Ezek orvosi szempontból jobbak-e, kivédenek-e egy csomó hatást, mellékhatást, káros hatást, és van-e az orvosoknak, mert ez viszonylag rövid idő, a néhány éves felfutása van ennek, van-e az orvosoknak tapasztalata? Hány év kell, hogy elmúljon, hogy igazi tapasztalatról beszéljünk?
2: Hát nekem személyes tapasztalatom különösebben nincs, tehát én nem foglalkoztam, mint kezelőorvos soha azzal, hogy most ezt összehasonlítsam, de nyilván az irodalom mondja, azáltal, hogy nincs a füst, azáltal a daganatos betegségekre sokkal kisebb a lehetőség, viszont a nikotin egy az egyben benne van. Tehát az érszűkület és az azáltal kialakult érbetegségek, akár stroke, akár szív, akár szem, akár a glaukóma, a zöldhályag, akár a veselégtelenség, akár az a lábakban az érszűkület, ezek az elektromos cigaretta által is előjöhetnek, mert hogy nikotint tartalmaznak.
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: El is érkeztünk a Pannon Presszó végéhez, úgyhogy megköszönöm, illetve megköszönjük mai napi figyelmeteket. Holnap már nem én fogok rátok várni itt 10 órát követően, hanem Meli érkezik majd, és itt lesz 14 óráig a reggeliseket követően. De majd csak a jövő héten találkozhattok így az éteren keresztül, vagy hallhattok az éterben, a Presszóban, mégpedig kedden, és hétfőn pedig reggeliben Brasnyóval leszünk majd, de ezért ne szaladjunk el ennyire előre, maradjunk egyenlőre ezen a héten, ennél a hétnél, úgyhogy tehát holnap Meli lesz itt veletek. Csütörtökön és pénteken pedig egy új hang, akit a mai műsorban már felfedtünk, úgyhogy Regina számít majd a figyelmetekre 10 és 14 óra között, érdekes témákkal készül. Tartsatok vele akkor is, meg természetesen hallgassatok, kövessetek bennünket addig is. Mindenkinek szép délutánt, jó pihenést és vigyázzatok magatokra. Aki itt volt ma veletek, az Nagy Hegyesi Dávid, az adásvezető technikus, a műsorvezető pedig jó magam, Ruzsa Edina voltam. Sziasztok!
1: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Holdanként 30 mázsa hozammal biztosan számolhatnak a gazdák, a felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. 10 napja van gond a közjegyzői rendszerrel Szerbiában. A polgárok nem tudják hitelesíteni az ingatlanokra vonatkozó dokumentumaikat, például az adásvédeli, a hagyatéki vagy az ajándékozási szerződéseket. Az illetékesek szerint a hibát még ezen a héten orvosolják. Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter szélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt. Néhány hónapig teljes útlezárás várható az érintett környéken. Szombaton hivatalosan is megkezdődik a strandszezon Szabadkán. A Sétaerdei medence június 13-án délben nyílik meg a fürdőzők számára. A felnőtt napi jegy 320, a gyermeki jegy 190 dinárba kerül, 5 éves korig pedig a belépés ingyenes. A nyugdíjasok díjmentesen használhatják a medencét reggel 6 és fél 8 között. A nyitvatartás hétköznapokon 6-tól 7.30-ig, valamint 11-től 18 óráig tart, kivéve a hétfőt, amikor 12 órától látogatható a medence. Szombaton és vasárnap 11-től 19 óráig várják a fürdőzni vágyókat. A legjobb úszók sincsenek biztonságban a folyóvizekben, figyelmeztetnek a vízimentők. A hétvégén három gyerek is vízbe fulladt Szerbiában, mindhárman a Moravába vesztek bele. A vízimentők szerint a sodrás, az örvények, a meder egyenetlensége vagy váratlan mélyülése, a testre csavarodó növényzet vagy akár egy izomgörcs is könnyen végzetes lehet, még akkor is, ha valaki jó úszó vagy búvár. Emellett probléma a hirtelen hőmérsékletváltozás is. Arra figyelmeztetnek, felhevült testtel nem szabad hideg vízbe menni. Az is fontos, hogy ahol nincs kijelölt strand, ott nem szabad a vízbe menni.
0: Sport.
7: Ma este pályára lép a magyar labdarúgó válogatott. Felkészülési mérkőzésen Debrecenben fogadják Kazahsztán nemzeti csapatát. A magyarok legutóbb pénteken meccseltek, és szintén barátságos összecsapáson 2-1-re legyőzték a finneket. Azon a mérkőzésen több új, fiatal játékost is kipróbált Marco Rossi szövetségi kapitány. Várhatóan ez így lesz ma a kazahok ellen is. A magyar csapat nem jutott ki a világbajnokságra, így ez a meccs az őszi Nemzetek Liga való felkészülésnek számít. A magyar-kazah összecsapás 19 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
7: Szabadkán jelenleg 31 fok van. Holnap többször megnövekszik a felhőzet, és már napközben is lehet zivatar. Ugyanakkor meleg lesz, 31-32 fokot mérünk majd. Később az éjszaka folyamán azután valóban érkezik a rossz idő, esővel kísért zivatarokra számíthatunk, csütörtökre pedig lehűl a levegő.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
6: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted?
9: És Belgrádból. Euromedic.
10: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: programajánló. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garaguja Gólyalábas Kompánia előadása. Este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. 12 embert tartóztattak le Újvidéken, köztük egy rendőrtisztet. Az Újvidéki Felső Ügyészség korrupció ellenes különleges osztályának jelentése szerint ZD rendőrt azzal gyanúsítják, hogy 2022. decembere és 2025. novembere között a Belügyminisztérium információs rendszeréhez való hozzáférését kihasználva jogosulatlanul szerzett meg és továbbított adatokat olyan személyekről, akik ellenőrzés alatt álltak. Az ügyészség állítása szerint az információkat olyan külföldi állampolgároknak továbbították, akiket a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőiként és bűnözői csoportok vezetőiként tartanak nyilván, és akik ellen belföldi, illetve nemzetközi elfogató parancs volt érvényben. A gyanú szerint a rendőrtiszt a hamis személyazonosságok megszerzését is lehetővé tette. A többi 11 gyanúsítottat azzal vádolják, hogy megtévesztették az illetékes hatóságokat annak érdekében, hogy külföldi állampolgárok szerb személyi okmányokat kaphassanak. Elindultak a kombájnok Magyar Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Holdanként 30 mázsa hozammal biztosan számolhatnak a gazdák. A felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Évről évre drasztikusan csökken a mezőgazdasági termelésből élők száma Szerbiában. Az elmúlt 8 év alatt 14%-kal. Jelenleg 1 millió 10 000 ember kapcsolódik az élelmiszer termeléshez. Egy-egy családi gazdaságban átlagosan mindössze 2,2 családtag dolgozik ezen a területen a statisztika szerint. A legaktívabb vidékek Sumadia és Nyugat-Szerbia számít. Itt található ugyanis a legtöbb birtok. Érdekesség, hogy itt dolgozik a legtöbb nő is az ágazatban. Számuk meghaladja a 231 ezret. Vajdaságban 112 ezer gazdaságot tartanak nyilván. Az itteni birtokok mérete országos viszonylatban kiemelkedő. Amíg Szerbiában az átlagos birtok méret 6,4 hektár, addig a vajdasági gazdaságok ennek a duplájával 13,2 hektárral rendelkeznek. Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter szélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt. Néhány hónapig teljes útlezárás várható az érintett környéken. Szombaton hivatalosan is megkezdődik a strandszezon Szabadkán. A Sétaerdei medence június 13-án délben nyílik meg a fürdőzők számára. A felnőtt napi jegy 320, a gyermekjegy 190 dinárba kerül, 5 éves korig pedig a belépés ingyenes. Várhatóan ma lesz a kérészek fűrajzása a Tisza-Magyar-Kanizsai szakaszán. Mostanra megfelelővé váltak a körülmények a kérészek násztáncára, tudtuk meg Sanyai Csaba hajós kapitánytól, aki évek óta követi a természeti jelenséget Magyar-Kanizsánál.
5: Időjárás.
9: +31 fokot mérünk Szabadkán, holnap többször megnövekszik a felhőzet, és már napközben is előfordulhat zivatar, ugyanakkor meleg lesz, 31-32 fokot mérünk majd. Később az éjszaka folyamán azután valóban érkezik a rossz idő, esővel kísért zivatarokra számíthatunk, csütörtökre pedig lehűl a levegő.
0: Készen állsz?
2: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
2: Nota!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
5: Elindult az árpa betakarítása Magyar Kanizsa határában. Nem sokára megkezdődnek az előkészületi munkálatok a Szabadkai Majsai híd lábánál, ahol majd körforgalom épül. Szombaton nyílik meg a Sétaerdei medence Szabadkán, és ma este felé lehet a kérészek fűrajzása a Tisza Magyar Kanizsai szakaszán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a kombájnok Magyar Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Az első adatok szerint holdanként 30 mázsa hozammal számolhatnak a gazdák. A felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Fejős Ornella tudósít.
6: Medárd napján kezdődött az aratás Magyar Kanizsa községben. Mivel nem volt egységes a kelés, és az elmúlt hónapokban csapadékot sem kaptak egyformán az árpa parcellák, így elsőként ott kezdték meg a betakarítást, ahol gyengébben alakult a fejlődés, ami miatt korábban következett be az érés. Bata Erzsébetet, a Magyar Kanizsai gazdakör elnökét hallják.
7: Volt, aki megkezdte a parcellát és abba hagyta, mert azért még puha, tehát kevés olyan tábla van, amit már lehetett. Ha így folytatódna a hőmérsékleti viszonyok, ilyen magasak maradnának, pár nap múlva jó zömébe menne az aratás.
6: Az aromi felvásárló cégbe megérkeztek az első kocsi árpával. Vajda Bernárd felvásárló és egyben kombájnista elmondta. Elsőként az Ustorka közelében lévő parcellákat kezdték elvágni, ugyanis ezen a részen nagyon kevés és csapadékot kapott a növény. Hozzátette, az első mérések nem rosszak, 30 mázsa körüli holdankénti termést mutatnak. A minőség sem rossz, a hektós súlya 65-ön felül van, ami a száraz idő ellenére kimagaslóan jó.
8: Egy átlagos termésnek számítani, ugye már még hozzászoktunk a 35-40 mázsához, ahhoz képest ez a 10-20%-kal való visszább esés nem olyan katasztrofális, ha alapú vesszük azt, hogy milyen száraz ősszel vetettünk, aztán volt téli csapadékunk, ami segített, amit segített, viszont nagyon száraz tavaszt kaptunk, különösképpen ez az ustorkai régió, úgyhogy mindent összevetve elégedettek lehetünk.
6: A felvásárló szerint a számok várhatóan növekedni fognak, hiszen a jobb állapotban lévő parcellatáblákon ennél nagyobb lehet a hozam. A felvásárlási ár most 18 dinár. Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai gazdakör elnöke.
7: Ez sem elegendő, hogyha azt veszük, hogy mekkorák voltak a befektetési költségek. Tehát itt megjegyzendő az is, hogy amennyiben rekordtermést takarítanának be az emberek, még akkor is vesztességben lennének, mert az input anyagok rendkívül ilyen megdrágultak.
6: Az árpa betakarítását követően a búza kombájnozása kezdődik majd el. Ebben is nagy kárt okozott a tavaszi szárazság és a májusi fagy. Egyelőre nem tudják megmondani, mekkora és milyen lesz a hozam.
5: Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a Szabadkai Majsai híd lábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter szélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, amelyet a szerb állam finanszíroz a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére. Lajkó Anett riportja.
0: Szabadkán a Majsai híd lábánál csúcsidőben mindennaposak a hosszú várakozások, és sajnos a koccanások és a súlyosabb balesetek sem ritkák. A sofőröknek azonban nem kell sokáig tesztelniük a türelmüket, hamarosan ugyanis megépül a várva várt körforgalom. Ennek pedig nem csak az autósok, hanem azok a helyiek is örülnek, akik nap mint nap gyalogosan vagy kerékpárral közlekednek a hídon. Borics Mirko. A Majsai híd katasztrófa, szóval jó lenne, ha lenne itt körforgalom, egyezek ezzel. Le a kalappal a szakemberek előtt, akik ezt így csinálták meg, mert ide feltétlenül kell csinálni körforgalmat. Egyébként katasztrófa, amit ezzel a híddal műveltek, nagyon keskeny. Radmila Trifunovic. Szükséges, igen, csak az a rész nagyon rosszul van megcsinálva, nem is tudom, ki tervezte. Itt nincs helyük a kamionoknak, az autóbuszoknak, hogy beforduljanak, és a körforgalomra szükség van. Lozanis de Sancic. Most nehéz, de ha meg lesz a körforgalom, akkor biztos, hogy jobb lesz. Jobb körforgalommal, mint így. Bojana Jovic. Jobb lenne, ha lenne. Miért? Akkor nagyobb lenne a forgalom, és nem ütköznének össze olyan gyakran, meg ilyesmi. A tervdokumentáció elkészült, és az építkezési engedély is megvan, emelte ki Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere elmondta, a költségeket a szerb állam vállalta magára, amely meghaladja a 135 millió dinárt. A beruházás kivitelezője a Vojput közvállalat lesz. Az előkészítő munkálatok napokon belül elkezdődnek.
3: A Telekom az, aki itt napokon belül elkezdi a munkálatokat, tehát ők már valószínűleg be is jelentették hivatalosan azokat, és napokon belül megérkeznek, hogy kihelyezzék a saját installációjukat. A szabadkai gázművek az építkezés folyamán fogja a saját vezetékeit még pluszban levéden, hogy ne tudjon károsulni a gázvezeték a csomópont, illetve a körforgalom alatt, úgyhogy várhatóan már ebben a hónapban megindulnak itt a munkálatok a körforgalom kapcsán.
0: Góli Csilla kiemelte, hosszú évtizedek óta tervben van a körforgalom kiépítése a Majsai híd lábánál, a jelenlegi projekt ötlet pedig a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére jött létre. De lássuk, pontosan hogyan is fog kinézni az érintett szakasz.
3: Maga az útsáv az 6,5 méteres lesz, a körforgalomnak az átmérője pedig 45 méter. Eredetileg a tervező a projekt feladat során nem kapott olyan megbízást, hogy a járdát, illetve a gyalogosokra és a kerékpárosokra is odafigyeljen, de a város kérésére végül a tervbe belekerült az út melletti rész is, tehát a járda része is, illetve hogy kialakítsanak olyan átkelőket a körforgalom előtt, ahol a kerékpárosok és a gyalogosok biztonságosan át tudnak majd kelni.
0: A körforgalom kiépítése egy szakaszban zajlik majd, így néhány hónapig teljes útlezárás várható az érintett környéken.
5: Pár nap múlva megkezdődik a strandszezon Szabadkán. A Sétaerdei medence június 13-án délben nyílik meg a fürdőzők számára, ahol felújított komplexum várja az odalátogatókat. Vajtai Viktóriát hallják.
9: A város idén is jelentős pénzösszeget fordít arra, hogy a lakosok élvezhessék a Sétaerdei medence kínálatát a nyári hőségben, nyilatkozta Tóth Róbert, a Városi Tanács kommunális ügyekkel megbízott tagja.
10: Szabadka város költségvetésbe ebben az évre is elő van látva 208 millió dinár, ez a stadion közvállalat működésére van. A stadion közvállalat 7 objektumot működtet, amelyben ugye a polgárok használják, és több mint 150 sportklub helyezkedik el.
9: A téli időszakban sem állt meg az élet a Sétaerdei komplexumban. Az olimpiai medencében lecserélték a csőrendszert, felújították a medencéket és a csúszdákat, valamint egy új tűzvédelmi rendszerrel is bővült a közkedvelt pihenőhely. Dimitrioszki Tamara, stadion kommunális közvállalat igazgatója.
11: A sétaerde nyitott medence a hét minden napján nyitva fogja tartani a kapuit, és hétköznapokon 6:30, illetve 11:18 óra között, hétvégeken pedig 6:30, illetve 11:19 óra között fogjuk fogadni a látogatókat. Itt kivételt képez a hétfői nap, amikor is technikai napot tartunk a sétaerde nyitott medencén. Ezen a napon 12 órától fogadjuk a vendégeket.
9: Idén a felnőtt napi egy 320 dinárba kerül, a gyermekjegy ára 190 dinár, azonban 5 éves korig a belépés ingyenes. A nyugdíjas kártyával rendelkezők pedig szintén ingyenesen használhatják a medencét reggel 6:30 között. Dimitrioszki Tamara hangsúlyozta, hogy bíznak abban, hogy az idei évi sok élményt fog biztosítani az ide látogatóknak.
5: Várhatóan ma lesz a kérészek főrajzása a Tisza-Magyarkanizsai szakaszán. Mostanra megfelelővé váltak a körülmények a kérészek násztáncára. Tudtuk meg Sanyai Csaba hajós kapitánytól, aki évek óta követi a természeti jelenséget Magyarkanizsánál.
12: Sport.
5: Ma este lép pályára a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen Debrecenben fogadják Kazahsztán nemzeti csapatát. A magyarok legutóbb pénteken meccseltek, és szintén barátságos összecsapáson 2-1-re legyőzték a finneket. Azon a mérkőzésen több új, fiatal játékost is kipróbált Marco Rossi szövetségi kapitány. Várhatóan ez így lesz ma a kazahok ellen is. A magyar csapat nem jutott ki a világbajnokságra, így ez a meccs az őszi nemzetek ligájára való felkészüléseknek számít. A magyar-kazah összecsapás 19 órakor kezdődik. A pontos idő 4:10.
12: Időjárás.
13: Szobotkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk. A holnapi nap folyamán túlnyomóan napos időre számíthatunk, változó felhőzet mellett, majd az esti óráktól hidegfront betörésre van kilátás, melynek következtében helyenként viharos szél kíséretében holnap este tehát zivatarok is előfordulhatnak. Mindemellett a csúcsértékek szerdán még 30-31 fok körül alakulnak, majd a hidegfront hatására csütörtökön már csak csupán 20-21 fok lesz a legmelegebb órákban.
14: Hallgass napjaink slágereit!
15: És légy tájékozott!
14: Ez a Pannorádió.
12: Reklám.
16: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
17: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8-20 óra között, szombaton pedig 8-14 óra között várjuk pácienseinket.
16: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
17: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

0: Olivia Dean és a szó Easy to Fall in Love. Ezzel indult a mai csillagulás. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig, itt a 91.5-ön. Közöttük a ti kedvenceitek. Kérdések, hívásság, dalok pedig 19 óráig érkezhetnek a jól ismert elérhetőségek egyikén. 063-621-605. Ez ugyebár SMS, illetve Viber üzenetekre van fenntartva, és ott van még a Facebook is, Csillaghullás, Pannon Rádió. Rengeteg jó zene vár rátok, illetve majd a harmadik órában az Atlantis Garden jóvoltában játszani is fogunk a szombati retro partival, retro diszkóval kapcsolatosan. Most viszont jön, ugye ezen a héten minden már a fociról szól, foci BB lázban ég a világ, és ennek van egy hivatalos dala, egyébként a holnapi adásban majd többet is bemutatok, hiszen megjelent egy egész albumnyi a FIFA 2026-os VB dalai közül, a fő dal Shakira és Burna Boy Die Die című dala, ez tehát a hivatalos himnusz, ez jön mindjárt, illetve a nyár egyik legnagyobb klub sikervárományosa, Hugh Girl, Ultranate és Imail Angel, Na Moving to the Sun című dal, ezt pörgetem mindjárt a mai kedvencek közül, aztán pedig jönnek már az első mai kérések, kívánság dalok. Kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást a mai csillaghulláshoz, ezen a kett délutánon pörgessük fel a hangulatot, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, ebben pedig segítségetekre lesz. Na, műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt a továbbiakban Boros Alent halljátok.
1: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
4: Chilla Kulash.

0: Egy nagymai kedvenc, Hugel, Utena T és Gangó Bernadett alias Email Angel. Aki ezt a dalot megalkotta, Hugel meghallgatta, a majd ráért, hogy megbenni ezt a felvételt és felénekelteti Utena T-val. Akkor a sztori. Úgyhogy bizony, magyar vonatkozása van. Legalábbis a dal eredeti szerzője és kigondolója magyar. Na, ezt is tudni lehet. Moving to the Sun, ezt hallgattuk. A folytatáson pedig jönnek az első új kérések, kívánságdalok. Kedves csillagulás, Segi Angel című dalát szeretném. Anna Mari kérésére mindjárt jön ez a klasszikus Segi és Raven dala, az Angyalka elsőként majd. Hello Allen, jó munkát, jó műsort! Bon Jovi It's My Life című dalát kérném. Mindenkinek küldöm, aki szereti. Zoltán üzenete volt ez. 2000-ből kereken, több mint negyed évszázados dal már. Jön Bon Jovi és az It's My Life. Szia! A DJ Szatmáritól szeretném a Változnak az idők dalt. Köszönöm, ha mehet. Norbi üzenete volt ez. DJ Szatmári Szokos Andival és egyébként az eredeti előadóval Dreddel és Dorisszal feldolgozták, ugye, a 2008-as klasszikust, a Változnak az időket, és ebben a változatban jön majd a dal, mégpedig másodikként. Szia, Rico és Miss Mood, Bonyodalom felvételét szeretném, mégpedig remixben. Üdv, Lilla! Semmi akadály a Pulmex Rádió mixében, jön majd Rico és Miss Mood dala, a Bonyodalom, illetve még egy üzenet a mai kezdőblokhoz. Szép napot, Somber 12 to 12, ezt a dalt szeretném meghallgatni. Jó zenehallgatást mindenkinek, Claudia. Meg lesz neked is. Egy jó dalt kértél, egy jó kis mai kedvencet. Jön fiatal amerikai énekes Somber és a 12 to 12, előtte a Bonyodalom, itt lesz az It's My Life, hallgatjuk, ha változnak az időket, kezdésnek pedig egy angyalka repül ide. Jön Segi és az Angel.
1: Hey, what's up? It's Katy Perry.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: We the Black Eyed Peas.
4: And you're listening to
5: Chillakulás.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

0: programajánló.
1: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
2: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai zsidó hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban. Csillaghullás minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Más dolgokat írok,
1: mint 20 éves. A folytatásban Zolát hallhatjuk, aki már szólóban tolja valamikor ugye a New Level Empire frontembere volt, szóval a legutóbbi szólódala Sehová se passzolok, erről mesél nekünk. Az a visszatért álmom.
2: Lesz mit kiventilálnom. Az emberben szerintem vannak felnőttkori, meg vannak gyerekkori traumák, amikkel folyamatosan lehet, hogy megküzd, vagy küzd. Szerintem nagyon sokan vagyunk úgy azzal, hogy egy munkahelyen, vagy egy társadalmi közegben, vagy egy osztályban, vagy egy baráti közösségben, vagy bármilyen közösségben lehet, hogy valaki nem érzi jól magát, vagy azt érzi, hogy tök ufó, és hogy aki körülveszi az embereket, azt érzi, hogy ő most nem passzol ebbe a közösségbe. Hát, ha valaki UFO-nak érzi magát egy közegben, az lehet, hogy nem vele van a baj, hanem azáltal, hogy ő nem passzol bele abba a képbe, lehet, hogy nem kevesebb, hanem több lesz. És hogy lehet, hogy így kéne mindenkinek hozzáállnia. Ez egy alapvetően elgondolkodtató dilemmából indul, ez a téma a fejemben. De amikor elkezdtem megírni, és elkezdtem már rádöbbenni, meg ráeszmélni, akkor arra is rájöttem, hogy ez lehet, hogy egy pozitív dolog. Csak az ember valamilyen szinten ilyen lehet, hogy kicsit egy negatívumként éli meg, és ilyen a felütése, de aztán nyilván van egy ilyen pozitív lecsengése, ha már zeneiség, de hogy én azt gondolom, hogy ezek ilyen, én nagyon sok ilyen dologgal szerintem így folyamatosan dolgozok, és hogy lehet, hogy ennek egy önmenedzsmentnek a része is ez, és én már nagyon sokszor éreztem az iskolában és óvodában is, hogy én nem biztos, hogy beleillek abba az adott közösségbe, ahol éppen vagyok. Ezek a dalok azért jóval személyesebbek, mert jóval mélyebbek, mint egy populárisabb, vagy egy zenekarban íródott dalok. Tehát, hogy nyilván a művész ember egoista, tehát, hogy a művész ember, az alkotó ember az önmagából indul ki, és azt akarja, hogy ami engem érdekel, az érdekelje mindenkit. Tehát én azt szeretném, hogy meg az emberek ilyenek szerintem, akik ilyenekkel foglalkoznak, hogy ha már kiírunk magunkból valamit, akkor azt akarjuk, hogy azzal sok mindenki rezegjen.

0: Reklám.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorán.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka. 024 554

0: 0630-2010-633. Ha Kazán, akkor Technoserv.
1: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
3: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Sziasztok, én Dobrádi Ákos vagyok a TNT zenekarból. Hallgassátok az új dalunkat itt a Pannon Rádióban. Ugye?

Egy remekbe szabott újdonság, Dubs és Nelly Furtado, ez volt a Torture of the Heart itt a Csillagkulás mai második órájában. Holnap veszi kezdetét és tart egészen 4 napon át a környék az év egyik legnagyobb zenei időutazása, mégpedig Szegeden a Deja Vu Fesztivál. Hamarosan bővebb információkat tutatunk meg a szervezők közül. Molnár B, akit ugye Klasszik Fantasztikból is ismerhettek, hétfő esténként van adása 22-től 23 óráig, meg hát egyébként lemezlovasként is lehettetek már pár Molnár B buliba. Szóval Molnár Balázs, aki egyébként a Szegedi Rádió egy műsorvezetője is, mindjárt ő lesz majd a vonal túlsó végén, és átveszik a főbb tudnivalókat a fesztivállal kapcsolatosan.

0: Flowrider, aki ugyancsak csak fellép majd a Deja Vu Fesztiválon, nagy készülődésben lehetnek, bozsival, hogy elveszett az éterben, úgyhogy nem adom fel, próbálkozok, addig viszont majd újabb kímelság dalok teljesülnek, aztán pedig amikor élettelet ad, akkor kapcsolom.
1: Műsorajánló.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
3: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Újabb kívánságdalok teljesülnek itt a Csillaghullásban. Szia, Andi vagyok Tompáról. Alex Warren Ordinary című dalát szeretném. Köszönöm. Nincs mit, mindjárt hallhatjuk majd a mai kedvencek közül Alex Warren dalát. Hello, Alan Pörögön a füttyös Majkáiktól. Nekem is, mindenki másnak is. Jó a műsor. Ezt már Csabától kaptam, köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik. Majka, Curtis, illetve Király Viktor közös daláról van szó. És még egy üzenet, Hali Pörögön a jobb munkakedvhez, ATB 9PM, lehet az újabb változatban is. Köszi előre, Szebi. Abban lesz bizony, ATB klasszikus a 9PM, ugye egy instrumentális dal, főleg, csak az hangzik benne, Till I Come. Ám Topik és Ace-en ez, mert kicsit feldolgozta, verze került bele, illetve egy alcím, vagy egy új cím, Your Love 9PM, úgyhogy ebben a változatban jön, előtte Majkáik, kezdésnek pedig Alex Warren.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én jelenleg a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt hiszem. Ciao.

0: programajánló. Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
1: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békés Csabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
0: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Turn this all the way up.
4: Playing the biggest hits.
5: The biggest hits.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Engem az életem dédelgette.
2: Itt a Csillagullás folytatásában a Magna Cum Laude frontemberét Mezőmisit hallhatjuk, illetve a Zaporozsecből Varga Bencét. Közös erővel készítettek egy dalt, aminek címe Köszi.
3: Azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei, ritkán szoktam ezt mondani.
1: Ami még marad, az elviheted, más különben Isten vele.
4: Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebbe a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már Köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És amikor az emberből így kigurul, és nincs izzadság szava. Valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot, már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburát kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros hiány, felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útravalót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, hogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot, most színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na, azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Várod már a nyár legnagyobb dobását? Június 10 és 13 között Szegedre érkezik Florida, Timbaland, Bonnie Tyler és az Earth, Wind & Fire. És számos legenda a 90-es és 2000-es évekből. Deja Vu Fesztivál, ahol a világsztárok veled buliznak. 4 nap, 4 évtized. Szerezd meg a jegyed most a dejavufesztivál.hu.
9: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
10: Let's go!

0: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
1: With your lover, no me.
2: That's right, that's right.
1: With your lover, no me.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: This is Post Malone.
5: I had some bail. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
6: Ez bizony a Csillagullás, holnap pedig indul a Deja Vu Fesztivál, Molnár B pedig előkerült. Szervusz, üdvözöllek!
7: Hello, szia, én is üdvözlöm a hallgatókat, szép délután nektek!
6: Na hát ugye megy a pörgés, holnap nyitja kapuit, és ismét négynapos lesz, ugye ez 2024-ben, és idén van, hogy négynapos lesz a fesztivál. Mondj el mindent, amit tudnunk kell!
7: Így van, négy nap és négy évtized, nagyjából így tudom definiálni a dolgot, mert hogy a retro az igazából mindenkinek teljesen más jelent. Tehát korosztályra válogatja, valaki a 90-es éveket szeret, és neki az a retro, valakinek a 2000-es évek, és akármennyire is fáj, vagy nem fáj, de bizony már vannak olyan dalok, például a 2010-es évek elejéről, ez korosztályra válogatja, valaki a 90-es éveket szeret, és neki az a retro, valakinek a 2000-es évek, és akármennyire is fáj, vagy nem fáj, de bizony már vannak olyan dalok, például a 2010-es évek elejéről, amely már kimondott a retrónak mondható, és már van egy olyan generáció is, akinek

0: egy új tehát Headway, Two Unlimited, csak most, hogy kettőt említsek ebből az évtizedből, de ott lesz majd a 2000-es évekből a Groove Coverage, Bass Hunter, akik szintén már többször jártak nálunk, vagy például Inna, bár őt most már inkább a 10-es évek felé sorolnám, és bizony, ott van két amerikai nagy ágyú, talán az eddigi két legkomolyabb fellépője a Deja Vu Fesztiválnak, mert hogy igencsak nehéz volt a tengeren túlról ide imádkozni őket, Flo-Rida és Timbaland, akik tényleg tehát a 10-es években élték mondjuk úgy aranykorukat, ők is tiszteletüket teszik ez alatt a 4 nap alatt, de hát minden egyes nap úgy van gondosan összeállítva, hogy azért ne legyen egyhangú, mindenki találjon a kedvenc évtizedéből azért valamit, tehát hogy igazán változatos programra gondoltunk, és nyilván miután a nagy színpadi programoknak vége, azért nem áll meg az élet éjfélkor vagy 11 órakor, hanem egészen hajnalig egy óriási, konstans 4 napos időutazásban lehet része azoknak, akik ezen a héten minket választanak.
1: Igen, tehát évről évre egyébként, ugye 2013 óta van a Deja Vu Fesztivál, és hát ide Szegedre a legnagyobb előadók jönnek ebből a korszakból, és nagyon jó, hogy szélesedik az olló. Ahogy mondtad, de nehéz ezt bevallani. De gondolom, tehát te is ez, hogy belenézünk a tükörbe is, hú, már a 2010-es évek retrónak számít. Hol vagyunk, ugye? Azért lemezlovasként ezt nehéz ezt emészteni.
0: Volt számomra is, igen, ez nagyon nehéz volt felfogni, de hát nyilván a piaci igénye ez, és szeretnénk ezt is kiszolgálni. De nyilván, hogyha most a saját részemet nézzük, én például inkább a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején mozgok nagyon otthonosan, vagy legalábbis az az én ilyen két szerelem korszakom, és furcsa azt tényleg így látni, vagy tapasztalni, vagy hallani, hogy ami mondjuk pár éve, például akkor a Flo-Rida, Tayo Cruz féle Hangover, hogy ne menjünk messzire, ami talán az egyik legismertebb darabja abszolút az emberünknek, az most már van egy korszak, aminek retro jelent, tehát kicsit ez így erős hallani, de igen, ezt el kell fogadni.
1: Meg hát egyébként ugye amellett te is fel fogsz lépni, nehogy láttam azért péntek este, vagy szombat hajnalban lesz az már, te is beállsz a pult mögé, és hát gondolom, hogy a 90-es, 2000-es évek, ahogy említetted, amelyben a korszakban azért igazán otthon érzed magad.
0: Igen, én ebből nem fogok engedni a magam részéről, tehát bátran mondhatják rám, hogy rugalmatlan vagyok, de én nyilván maradok inkább azon a vonalon, amiben úgy hitelesnek érzem magam, vagy otthonosabban mozgok, mert nyilván nem szeretnék teljesen más irányos fordulatot venni. Ahhoz képest, amit eddig mondjuk az elmúlt években megszoktak tőlem azok, akik oda ellátogattak arra a zenei helyszínen, ahol éppen én voltam. De egyébként itt is történt újítás, mert hogy azon túl, hogy eddig két éjszakai helyszín volt, most már az idejétől 3 lesz, ugyanis annak idején itt Szegeden a Sing Sing nevű szórakozó helyen voltak ezek az igazi jó kis szeletelős bulik, ezek a dance mix bulik, ahol óriási nagy külföldi legendákat hívtak el, James Zabiela és a többi, tehát az elektronikus zenek krémje megfordult. Nyilván, mivel most még kísérletezős szakaszban van a dolog, így most egyelőre csak a hazai kedvenceket hívtuk el abból a korszakból, tehát Slam Junior kül, a szingakkori házigazdája DJ Dusán, Seyfert, DJ Nyúl, tehát azok, akik egy kicsit kevésbé populárisabb dallamokat játszanak, de annak idején, akik jártak ezekre az úgynevezett Dance Mix Bulikra, a Sing Singbe, most végre ők is találnak zenei helyszínt az éjszakai folytatásban, a Deja Vu Fesztiválon is, tehát hogy nem feltétlenül csak a nagyon ismert, nagyon kommersz, nagyon populáris dallamok szólnak, hanem itt most már egy kicsit a wide-fülűebbek is megtalálják a számításukat az éjszakai kínálatban idén.
1: Lehet egyébként, hogy ez a jövő zenéje is, hogy ez a kis olló nyílhat ugye a klub élet irányában, nem csak a mainstream vonalban. Talán ez a Deja Vu-nak lehet egy ilyen jövőre néző, nem tudom, vizualizációja vagy képe. Nem?
0: Ez így van, ez nem egy titkolt szándék részünkről, tehát most például megnézzük, hogy ez az újfajta helyszín, vagy hát ez a fajta zenei stílussal elindított helyszín miként muzsikál a szószoros értelmében, és ugye értő fülekre talál ott a helyszín, akkor egyáltalán nincs kicsukva, hogy akár a következő esztendőben már ne csak magyar fellépők legyenek, hanem most nyilván még egyedül nincs tárgyalás alatt, de amit az előbb mondtam, tehát akkor egy Zabiela, vagy egy Nick Warren, vagy ez hasonló, akik azért a szakma nagy öregei ebben a zenei vonalban, abszolút helyük lehet akár a 2027-es Deja Vu kínálatában. Tehát mindig azért próbálunk valami újat keresni, hogy ne mondják mindig azt, hogy jaj, hát ez mindig ugyanarról szól. Tény egyébként, hogy vannak visszatérő vendégek, de hát nyilván ezt mi se hasraütésszerűen találjuk ki, hanem ezt mindig megelőzi egy gondos piackutatás minden egyes évben. Több ezren kitöltenek a kérdőjét, és az alapján próbáljuk összehállítani a kínálatot. De a jegyeladásból úgy látjuk, hogy elég jól besikerült lőni idén is.
1: És egyébként, hogyha már a jegyeladás, azért nagy rész sold out, ugye, hogy ha a fesztivált tekintjük, akkor alig már adtak már jegyek. Napi jegyek vannak még egyébként? Helyszínen lehet még venni napi jegyeket?
0: Éppen akadnak,

0: Még éppen akadnak, a bérlet az abszolút elfogyott, mind a három, mind a kettő napos bérletnek búcsút intettünk, így szépen ebben a sorrendben. A napjegyek még akadnak, illetve egy régi nagy óhaját teljesítjük a parti arcoknak, ugyanis van, akit a napközbeni programok nem annyira mozgatnak, inkább csak éjszaka mozdulna meg, így pénteken és szombaton idén most már lesz felező jegy is, ami annyit jelent, hogy éjféltől látogathatóvá válik a fesztivál, és egy kedvezőbb árfekvésű jegyet lehet váltani a pénteki szombat hajnalra vagy éjszakára, és akkor éjféltől egészen hajnal 5-ig lehet bulizni, tehát hogyha aki csak azt a részét imádja ennek a dolognak, akkor innentől fogva nem is kell olyan mélyen a zsebébe nyúlnia.
1: Vannak egyébként változások az elmúlt évekhez képest? Tehát van, mi az, amit ki lehetne emelni, hogy talán más lesz, mint az elmúlt években?
0: Mindig próbálunk egyszerűsíteni a mi és a vendégek dolgán is, ez például a beléptetésben fog mutatkozni, a jegybeváltó pontok most egy picit szerintem optimálisabb helyen vannak, ezek ilyen technikai jellegű dolgok. Az ételeknél van azért mindig egy olyan óvaj, hogy ne csak a hamburger, hotdog és pizza háromszögben mozgolódjon a dolog. Szerintem idén lesz az első olyan fesztivál, amikor majdnem minden mainstream nemzetközi konyha ott lesz, tehát ázsiai, görög, spanyol, de mindenféle étel is ott is lesz majd gasztronómiában. Több lesz a hűsítő pont, az egyszer biztos. Illetve hát elindul a VB, így lesz olyan pont, ahol egyébként a VB meccseket is lehet nézni, mert most ugyebár a helyszín miatt kimondottan késő időpontokban jönnek a mérkőzések, de hát mi pont akkor leszünk ott és bulizunk, tehát akik mondjuk esetleg egyet-kettőt ropogtatna a kis táncos lábaival a táncparketten, de közben bele is nézne az éppen futó VB mérkőzésekbe, erre is lesz lehetőség, és hát nyilván minden évben a dekorációkat és a különböző attrakciókat, sőt a piroly show technikát is, hát igyekszünk a maximumra emelni. Minden évben ezt mondjuk, de aztán még a következő évben még jobban bevásárolunk belőle.
1: De abszolút nagy színvonalon, tehát hol van már az a 2013, ugye? Tehát ugye az képest 2020-ban...
0: Hát igen, amikor még a postás sporttelepen voltunk, igen, nagyjából igen. 5000 emberrel, most meg nagyjából 3-szor annyian lesznek most minden egyes nap. Igen, hát igen, változott nagyon sokat a világ, változtak az igények is természetesen, tehát azt a létet, amit mi évről évre állítgatunk itt magunknak, azt újra és újra magasabbra kell emelni.
1: Na, és akkor mit üzenél a hajdaságiaknak? Ugye nagy számban látogatják a fesztivált, ez abszolút nem titok, akkor így zárásképpen, ugye holnap indul, mit üzennél ide a hajdaságba?
0: Hát az, hogy legyenek újra 18 évesek, és mi ezt tudjuk neki kínálni erre a 4 napra, hogyha nem is mind a 4 napra, de valamelyik napra mindenkit javaslom, hogy látogassanak ki, mert ez az a 4 nap, amikor újra tényleg egy nagyon picit minden olyan lehet, mint régen. Egy picit kilépünk a hétköznapok mókus kerekéből, találkozhatunk a régi arcokkal, hanem is az ismerősökkel, bár ilyenkor nagyon sokan összefutnak azokkal, akiket elvitt az élet, a szélrózsa minden irányába. Újra összefuthatunk a régi nagyszerelmekkel, a pattársakkal, osztálytársakkal, a volt első kollégákkal, a kollégiumi szobatársakkal, és a többi. Vagy csak egyszerűen azokkal a sztárokkal, legendákkal, akiknek a plakátjával tele volt a szobánk fala, vagy akinek a CD-t meg a kazettáit másolgattuk titokban össze-vissza, most ezek újra visszaköszönnek, és most egy picit megengedhetjük magunknak szerintem azt a luxust, hogy erre a 4 napra kilépjünk abból a feladatkörből, abból a szerepkörből, amiben vagyunk egyébként a dolgos hétköznapokban, és most egy picit felnőttként bátran mondhassuk azt, hogy legyünk újra gyerekek. Én ezt üzenem a vajdaságban mindenkinek, hogy ebbe az életérzésbe akár maximálisan 4 napig, vagy csak egy icipicit is, de kóstoljanak bele, garantálom és megígérem, hogy nem fogják megbánni.
1: Esküszöm, nem tudnám, hogy rádiós vagy, azt mondtam volna, hogy ezt felolvastad. Olyan szépen összefoglaltad, annyira szép végszó volt. Szóval akkor holnaptól Deja Vu Fesztivál, köszönjük szépen a részleteket Molnár Balázsnak, és hatalmas bulit mindenkinek. Hello, további szép napot, aztán jó Deja Vu-t. Szia!

0: Csillagullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.
1: Megint gyúlnak azok a napok, mikor nem voltam jól.

0: veled, Kádem újdonsága szólt a miért. Mindjárt jó Martin Garrix és Ed Sheeran a mai kedvencek közül a Repeat It című közös dallal, aztán pedig játszani fogunk az Atlantis Garden jó voltából a szombati retro partival kapcsolatosan.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: Csillagolás.

0: Martin Garrix és Ed Sheeran közös dalász volt a Repeat It. Na folytatáson pedig jön a nyereményjáték a következő bulival kapcsolatosan.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
0: Ez tehát a kínálat szombat estére az Atlantis Gardenben. Amennyiben páros belépővel szeretitek bebiztosítani a helyeteket, akkor a folytatásban jól figyeljetek, mint egy 10 perc áll majd a rendelkezésetekre, addig tart a játék. Nincs más dolgotok, nagyon egyszerű. SMS-ben megírni a teljes neveteket. Szóval 063-621-605, SMS-ben játszunk, és egyetlen kikötés, csak és kizárólag a saját nevetekben játszatok. Az Atlantis Garden szombati nyereményjátéka SNL kezdetét vette.

0: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis.
1: Nagy eleményjáték lezárva indul a sorsolás, rövidesen kiderül, ki nyeri ma a páros belépőket. Akinek nem sikerül, ne csüggedjen holnap, illetve holnap után, tehát a szerdai meg a csütörtöki csillagulásban még játszani fogunk, úgyhogy legyetek majd résen. A sorsolás ideje alatt pedig jön a Pump It Up.
2: Hi, this is Denzel. I hope you are ready to pump it up together with me. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know,
3: pump it up. Csillagulás.

Így szólt a Pump It Up. Megejtve a sorsolás, már is mondom, kinek kedvezett a szerencse. Ki az, akinek a neve ott lesz már a nyertes listán szombat este az Atlantis Garden jegypénztáránál, aki másodmagával egy jót bulizhat. A soron következő retro diszkón, ő pedig Bata Natália. Te vagy a mai nyertes, a nevetet ott lesz a nyertes listán. Na, akinek ma nem sikerült, az ne csüggedjen, holnap, illetve holnap után még játszani fogunk, legyetek majd részen, ahogy azt említettem. Bata Natália, neked pedig gratulálok, és másodmagaddal nagyon jó bulit kívánok. A folytatáson pedig újabb kívánságdalok teljesülnek. Hello, szeretném kérni a kislányomnak Bruno Mars-tól az Apete számot. Köszönöm szépen, szép délután mindenkinek, Marci. Szól nektek, elsősorban a kislányodnak, Rozi és Bruno Mars dala mindjárt elsőként jön. Szia Csajsziknak, Alexának, Noéminek, Csillának, valamint Briginek szeretném, hogy szóljon Taylor Swift Ophelia dala. Betty kérte is küldi a Csajsziknak. Jön majd Taylor Swift és egy jó kis mai kedvenc, The Fate of Ophelia. Mime egy újabb szevasz, Laci vagyok, az Emlékszem Sopronban a kérés. Kösz előre! Ezt is hallgatjuk, Well Hello, illetve Halott pénz közös dala. És még egy üzenet, szia Len, a Takatát kérném a Csillagulásban, köszi, ha leadod, Ervin voltam. 2000-es évek, jellegzetes dal, jellegzetes buli himnusz, Takabro és Takata, előtte Well Hello és Halott pénz, itt lesz Taylor Swift, de mindenek előtt Rosé és Bruno Mars. Hi.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
6: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Ugye nem bántod meg.
7: Dr. Bédes mesél Belép Tamással egyetemben a közös új dalukról, mely egyébként egy Jimmy feldolgozás.
8: Nagyon jól sikerült a Nikasa Perimeno, az már több mint 12 milliószor megnézték a videó megosztón, illetve nem tudom, négyszeres platina lemez lett, szóval hál' Istennek szerették az emberek, és akkor úgy voltam, hogy csináltam ezt a Jimmy projektet, mert ugye 25 éve ment el a Zambo Jimmy, én már nagyon szerettem a munkásságet, szerettem volna tisztelni előtte, és akkor ki kell csináljam, persze a Dr. Béres és barátai koprodukcióba gondoltam, hogy akivel már dolgoztam, és persze a Tommy az bennük volt, és küldtem neki egy kettő dalt, és mondta, hogy amelyiket nekem szántad, azt nem szeretném. Így volt?
9: De így volt, de arra nem is emlékszem, hogy az melyik volt.
10: Mögötted áll, én feladtam már, ha sírtam is érted.
9: Mindig olyan csillogó szemmel meséljük ilyenkor, hogy milyen barátságok vannak a zenei szakmában, meg nyilván a színházban is, de hogy ez szerintem tényleg egy olyan nagyon, nagyon jó energiájú csapat, meg egy olyan jó fúzió, hogy Atka, mint producer, nagyon jó csapatot tud összeállítani, és szerintem ez az egyik legfontosabb feladata egy jó producernek, és hát nyilván van egy olyan sound, egy olyan hangja, ami teljesen véletlenül alakult ki, ugye, mint megtudtam itt az évek során, igen. De hogy van ez a nagyon jellegzetes, rekettes hangja, ami hát ilyen nem is tudom, ilyen magyar Jay-Z véteszi gyakorlatilag. Én nagyon szeretem, amit ő csinál, és nyilván az előző siker az nem csak a számokban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy az emberek a koncerteken, az enyémen, Atkáim külön a közös koncerteken, hát ordítva, üvöltve énekelték velünk.
8: De ez nyilván, bocsánat, szabadban, hogy ez az eredeti szerzőknek szól. Nyilván
9: egyértelmű,
8: nekünk igen. Volt egy jó érzékünk, ahogy hozzányúltam, hogy jó énekest választottam, jó hangszerelőt, jó gondolatot, de azért az igazi taps az a szerzőknek jár, akik az eredeti dalokat írták.
10: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
8: Én szeretek saját dalokat is írni, amit nem annyira tudnak az emberek, mert nem jut el hozzájuk, de inkább a feldolgozások, de maradunk ott is, de például lesz most egy Bombonnal közös, mert most 30 éves koncertjük lesz, és megkértek, vagy felkértek, hogy egyik dalukat poroljam le, és arra csináltam egy közöset nekik, vagy velük, és nagyon, nagyon megtisztelő volt, és hálás vagyok, de lesz minden.
10: Nem bántam meg.
11: Szevasztok, én vagyok a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat. Itt vagy

0: társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
4: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001

0: Reklám.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
4: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap.

délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Illenium és az In My Arms, itt a csillagulás mai utolsó órájában, ahol is jön most az áróblokk 2 kívánság, de a teljesül még. Szia, K. Kevintől a Jacuzzi számát kérném. Köszi, Bence, így szólt az egyik üzenet. Ez egyébként K. Kevin a BSO-ivel közös dala, illetve a mai utolsó pedig Hello Allen a társaságnak, meg nekem is szóljon, a Fatboy Slim Jaggerékkel való vegyítése. Kösz, ha menni fog. Üdv, Alex. Igen, ez egy hivatalos mashup. Fatboy Slim, hát fogta a saját dalát, a Rockefeller Skunkot, illetve fogott egy igazi nagy klasszikust a Rolling Stones-tól, az I Can Get a Satisfaction, és csinált belőle egy hivatalos változatot, amelynek egyébként egy hivatalos videoklipje is van a videó megosztó portálon, hogy jön a Satisfaction Skunk, hogy ez lett a hivatalos dal címe. Úgyhogy Fatboy Slim The Rolling Stones-szal, előtte pedig K. Kevin BSV-vel.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi, guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
6: Sziasztok, én jövök a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
5: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

Sleep Tonight, Switch Disco Rehab, illetve Sam Felt a világsztárok estének állandó szereplője. A rádió műsora minden szombat este a második órában, a 21 órától hallgatható 60 percen át, heti szinten, exkluzívan csak itt a Pannonrádió hullámhosszán. Ahol is most jön még a Csillaghullás Mix, mégpedig a 2000-es évek nagy-nagy zenével, egyből egy jó kis mixben, egy jó kis egyvelekben, ez vár rátok 20 óráig, utána pedig akkor már nem mixben, de még maradva a 2000-es éveknél, 20 és 22 óra között rádiós válogatás lesz majd hallgatható, tehát az említett évtizedből, Csillaghullás pedig holnap is, na szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Napokon belül megkezdődnek az előkészítő munkálatok a szabadkai Majsai hídlábánál, ahol egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter szélességű körforgalom épül. A projektbe a gyalogos és kerékpáros átkelők is bekerültek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, amelyet a szerb állam finanszíroz a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére. A tartományi oktatási titkárság 4 pályázat keretében összesen csaknem 490 millió dinár támogatást ítélt oda iskola épületek felújítására és korszerűsítésére, tanszerek beszerzésére, valamint az oktatási intézmények biztonságának fejlesztésére. A támogatásban részesülő intézmények képviselői Újvidéken írták alá a szerződéseket.

0: több mint 7000 fiatal élt a szerb állam kedvezményes lakáshitel programjának lehetőségével. A nagy érdeklődés miatt a kormány újabb 300 millió euróval bővítette a garancia rendszert, így a program teljes kerete már elérte a 900 millió eurót. A program élénkítette az építőipart és az ingatlanpiacot is, ezért döntöttek a keret növelése mellett. Elindultak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Az első adatok szerint holdanként 30 mázsa hozammal számolhatnak a gazdák. A felvásárlási ár jelenleg 18 dinár.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

2000-es évek a Panno Rádióban, kedden esténként 8 órától. Locker.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.